0: emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
4: Szent Andrássy István művészetével sok gondolat fogalmazódott meg bennem, de bevezetésül rögtön hangsúlyosan hadd mondjam, hogy én nem vagyok roma festészet szakértő, kifejezetten azzal, hogy roma művészet is hivatásszerűen nem foglalkozom, én festészettel foglalkozom, hát ezt lehet mondani, sok évtizede, európaival, magyarral, ezt egy egységnek tartom, és ebben a kortárs magyar festészetben, mert hiába nincs már közöttünk Szent András István abszolút része a kortárs magyar festészetnek, egy egészen különös, sajátos pozíciót elfoglalva. Én tehát fogok beszélni arról, hogy hogy értelmezem a roma festészet kérdéseit, de hangsúlyosan már a bevezetőben szeretném mondani, természetesen büszke lehet a magyarországi cigányság és roma társadalom az ő személyére, az ő művészetére. Alapvetően az én megítélésem szerint az ő művészete ebből már kinőtt. Ebből a lehet, hogy szűknek tartható kategóriából, amit mondunk. Azért némi kapcsolatom van, már évekkel ezelőttről is többeknek nyitottam kiállítást, mindig már roma festőknek, mindig foglalkoztattak azok a kérdések, amelyeket most szeretnék önökkel megosztani. Lehet, hogy el fogok némiképp kalandozni, azért örülök, hogy mindenki ül, és nem olyan feszített körülmények között, mikor a nyitás volt, ahol hát óriási volt a program, és fantasztikus volt a jelenlévők, és egyáltalán az az atmoszféra, ami körbevette. Egyébként ugye Szent András István születésnapján nyílt a kiállítás augusztus 26-án, ez is egy nagyon nemes gesztus volt. Mi most maradunk a képzőművészet falaján, és amit azt hiszem fontosnak tarthatok a következő mondataim jellemzéséül, hogy elég erőteljesen egyfajta aggodalom is ki fog jönni talán a végén mindabból, ami

ezeket a képeket, az, az nem annyira fontos, hanem a mű a fontos. Én is sokszor úgy vagyok, hogyha bemegyek egy galériába, tudatosan első pillanatban háttérbe szorítom, hogy ki alkotta, az már némiképp befolyásolja az ember ítéletét, a kép maga hason mindenféle név nélkül, és hát itt különböző megközelítések lehetségesek. Azonban, ha belépünk egy Szent Andrássy István kiállításra, arról elnevezett galériába, akkor először azt tudjuk meg, hogy ki az alkotó, és csak azután foglalkozunk azzal, hogy mik is ezek a művek, milyenek is ezek a művek. Tehát Szent Andrássy esetében, de mondjuk ezt más festőkkel is majd fogok még talán neveket említeni, rendkívül fontos differencia, specifika, megkülönböztető jegy, hogy annyira erős a világa, hogyha belépünk, fantasztikusan tág az ő tematikai horizontja, majd erről is szól, ez a ritka roma festő esetében, nagyon ritka, hogy ennyi minden foglalkoztassa, de nem akarok előre szólni, hogy itt a személy milyen fantasztikusan rögtön előtérbe kerül, vagyis a befogadást megelőzi az alkotóval kapcsolatos ismereteink megszerzése vagy felidézése, és hogy milyen a személyisége. Ezek mind fontos szavak. Ilyenkor természetesen, újra mondom, művész kollégák, vannak itt galériások, nagyon lényeges, hogy mit tartunk fontosnak, mi kerül előtérbe egy-egy ilyen találkozásnál, egy-egy ilyen első impulzusnál. És ha már tudjuk azt, hogy ki az alkotó, nos, akkor jön egy nagyon izgalmas lélektani folyamat, akkor azonnal kategorizálunk is, más esetben is, de tulajdonképpen itt is, hogy hát ez egy nagyon erős festészet, de milyen festészet, és tulajdonképpen ugye az első kategóriánk vagy minősítésünk lehet, hogy igen, hát roma festészet. De rögtön mondom, hogy amikor elkezdjük nézni a képeket, nem tudom, lehet, hogy vitatkozni lehet velem, hogy többe vagy kevesebb a festészet, vagyis a roma festészet, de minden esetre más a két kategória. Minden esetre a lényege az, hogy ez a világ kiemelkedik. Én egy picit zárt kategóriának látom, sok könyv is van itt, és hát ugye rengetegen foglalkoznak az elmúlt évtizedekben mindezzel, ebből a kategóriában. Tehát egy egyetemes karaktert és jellegzetességet kap. Ezt én rendkívül fontosnak tartom, mert az ennek megfelelő vizuális világ is annyiféle összetettséget hordoz magában, amelyben természetesen beszélni fogok róla. A roma karakterek, ugye úgy szoktunk fogalmazni, művészettörténetek, hogy attribútumok, tehát azok a lényegi jegyek, amelyek a képen megjelennek. Természetesen sok képen ott vannak, de természetesen sok képen nem. Tehát ez az én egyik első nagyon fontos megjegyzésem. Általában ezért választottam ezt a címet, de amivel nem akartunk különösebben nagyon kitalálni valamit, hogy a Szent Andrássy jelenség, mert nem, itt nem csak a Szent Andrássy festészetről van szó, hanem Szent Andrássy István jelképez valamit, ami több is, mint az ő cigány, mi volt a cigány művész személyisége, ebből ki is tud emelkedni. Ennek kapcsán szeretnék egy általános problémáról beszélni, hogy ugye korábban, és visszatér, és tulajdonképpen hozzászólni ahhoz a témához, hogy iskolázottság, iskolázatlanság, naív művészet, autodidakta megközelítés, hogy milyen kategóriákat ismerünk, és fontosak-e ezek vagy sem. És természetesen a cigány festészetben belül, ahogy én látom, és amennyire érdeklődtem utána, nagyon fontos kategorizálás az, ismerős is, az elmúlt 50 évben sok ilyet látunk, hogy az adott alkotó iskolázatlan-e, vagy már iskolázott. Az iskolázatlanság is van, és az én értelmezésemben két szála van. Lehet, hogy egyfajta általános műveltsége valami van, mert járt valamennyi általános iskolát, szakmát tanult, az is lehet, hogy gimnázium.

0: Tehát a műveltségnek, iskolázottságnak ez az egyik ága, a másik ága a művészeti iskolázottság, hogy az illető tulajdonképpen eljárt-e valamilyen mesterhez, valamilyen körhöz, és tulajdonképpen ugye ebben hogy áll, és mert ez a mi hozzáállásunkat és minősítésünket nagyon erősen befolyásolja. Ugye egy olyan kategóriát mondok, pontosabban kettőt, ami nagyon erőteljesen az elmúlt 100 év magyar piktúrájában előjött, a cigány festészettel kapcsolatban az őserő kifejezést használom, tehát valamiféle nagyon ösztönös, nagyon belülről, erről szintén majd még szó lesz, táplálkozó, alkotói kifejezési szándék. A másik, ami nem feltétlenül a roma művészethez kapcsolódik, ez pedig a naív művészetnek a kategóriája. Nagyon érdekes, hogy ma már ilyen szót senkire nem használunk. A két világháború közöttről származik a kategória, a naív művészet, ami azért fontos kifejezés, mert nem a népművészetet, nem a folklort közelíti meg, hanem a naív művészetnek itt az a megkülönböztető jegye, hogy nem népművész az illető, de valami föltör belőle valami. Alkotója 30-as években erről Andrássy Kurta János egy fantasztikus könyvet is írt, Rosszkor a 40-es évek elején, őt utána szélsőjobboldalnak minősítették is. Tudnék, ez az őserő, ez ugye megvolt a hivatalos magyar irodalomban is, ez egy piedesztára lett emelve, tulajdonképpen jogosan hímzőasszonyok, fafaragók, kőszobrászok, Bászki Pál foglalkozott ezzel hallatlan sokat a elmúlt évtizedekben. Előjött a magyar társadalomban ez a jelenség, és nagy alkotók tulajdonképpen világsikereket is alattak, nevekbe nem megyek bele, de tulajdonképpen ez egy külön kategória, és bizonyos értelemben az aggodalom, amit mondtam, hogy azt fogok ilyesmit említeni, nagy művészet, mint olyan, hölgyeim és uraim, kipusztult a magyar társadalomban. Nincs. Van ilyen, hogy például roma festészet, van olyan, hogy iskolázatlanság, de már valamilyen manipulált módon, pillanatokon belül elveszi azt az ősi természetességet, amely még az 50-es, 60-as években is megvolt. Általában a magyar művészetben, hangsúlyozom tehát, nem a népművészetről van szó, ezt nagyon keverik, de szerintem ma már népművészet sincs, de ez egy külön csak népi iparművészet. Ezek ugye csomó határterület, ami tulajdonképpen izgalmas vitatéma. És tulajdonképpen a nagy művészet egyik elágazása a cigány festészet, annak a két szélső pontja. Az egyik szélsőség az őserő, a csak belülről táplálkozó, mindjárt mondom a legjellemzőbb példát, a másik szélsőség pedig a képzés, ugye divatos szó ma az edukáció, de a képzésnek azok a lehetőségei, amelyeket én az előbb felvetettem. Most az utolsó igazán nagy személyiség az őserő megjelenésében, ugye Balázs János a festő, aki ugye már a 70-es évek vége felé ugye meghalt, klasszikus életút az övé, ugye 905-ös születésű, két általános iskolát végez, nagyon okos ember lesz, sose barátkozott gyerekekkel, mindig csak felnőttekkel, a felnőttektől egész fiatalkorában hallotta a meséket, ugye a Tarjáni fönt, amit már régen elpusztítottak, valami nagy töltekezés jött az ő agyába is, és ugye tudjuk, hogy a 70-es évek elején kezdett el festeni, 8 év festett talán, és bődületesen nagy életet hozott létre. Semmi iskolázottsága nem volt. A 30-as években szobrásszal találkozott Tarjánban, aki visszadta már akkor egy-két rajzát. Látta, Balázs János jelenséget nem elemezem, csak a lényeg, de hogy ez az első egyik szélsőség, és tulajdonképpen itt egy olyan bombót, egy olyan definíciót mondanék, amit sokszor használnak irodalomban és képzőművészetben is, hogy ki a zseni. Tulajdonképpen, hogy ki a zseni, vagy aki nagyon nagy egy szakmájában, és erre a válasz az, hogy aki többet tud, mint amit tanult. Ez nagyon fontos. A tanulás nagyon fontos, elmondtam a nyitásban, vagy Szent Andrássy kapcsán is, de van egy ilyen jelenségünk, ugye, hogy az űrzseni, hát persze van zseni profiban is, de ezekről a területekről igazán, és ez Balázs Jánosra klasszikusan érvényes, de tulajdonképpen valamilyen módon is, majd Szent Andráshoz is eljutok, de egyelőre róla nincs szó. Tulajdonképpen ezek a különböző szintek az iskolázottságban nagyon fontosak, és részeivé váltak az iskola rendszernek, de tulajdonképpen sokan ugye nem vesznek részt művészi képzésben, és van egy fordított helyzet is, hogy aki tehát nem vesz részt iskolában, de művészi képzést tart, tud, és valamilyen manipulált módon elkezdi ezt az őserőt művészetté alakítani. Természetesen ezek befolyásolják a művészetnek, tulajdonképpen ennek a ősművészeti indítatása művészetnek az alakulását. Nagyon fontos, ugye mondom, hogy aki zseni az, aki többet tud, mint amit tanult, de ez nélkülözhetetlen, azon jobban hozzátennünk. Rendkívül fontos, igaz, a profi művészeknél is, sokszor nem találkozom ezzel, ez pedig az önképzés. És magyarul mondom, mert ha latint mondom, hogy aki autodidakta, érdekes módon, tudom, erről a körben már beszéltem, de ugyanúgy, mint az amatőrnek és a dilettánsnak, ezeknek a kifejezéseknek van egy pozitív és van egy negatív konnotációja, értelmezési lehetősége, mind a kettőt jobb magyarul mondani. Tehát az autodidakta klasszikusan önképzés van. Ha rámondjuk egy képre, ennek az alkotója autodidakta, valami pejoráló, valami. Ha azt érezzük, hogy egy kemény önképzéssel, együttjáró jelenséggel szembesülünk, az pozitív, nekem persze az autodidakta, és nagyrészt én is az vagyok a magam műveltségével. És ez nagyon fontos. A profi művészetben is, de itt is találkozom azzal a roma festőknél is, a nagy-nagy-nagy ellentéte az önképzés akarásának a rutin megjelenése. Minden művészetben, ezt már többször hallották tőlem, hogy az egyik legnagyobb veszélynek a rutint látom, mikor egy művész képes következő kiállításán ugyanazt kiállítani, ugyanúgy csinálja egy vonással másképpen, ez a legnagyobb veszély, nagyon sokszor találkozunk vele. Igen, ám nézzük meg például egy pillanatot, de még nem róla beszélek, Szent András István, egyáltalán egy pillanatra nem találkozunk azzal, valami olyan belülről folyamatosan töltekező új és új gondolat, új és új benyomás éri valamivel kapcsolatban, amiről majd még szó lesz, hogy ez föl sem belül, és akkor még egy kifejezés, amit ide párosítok, és tulajdonképpen a roma festészethez is, hogy mikor lesz hiteles az a mű, amit látunk. Itt is van a szó, hogy autentikus, ugye, hogy ez egy döntő kategória, sok olyan roma képet is látni galériákban különösen, ahol tehát a rutin és a hitelesség nincs jelen, és egy szándékolt primitívség, ugye ez a szó is létezik a művészetben, de érdekes módon nem az európai művészetben használjuk jellemzően, hanem a tengeren túlhoz, meg az indiánokhoz, meg a Húsvét-szigetekhez, de ez is lehetne, ez is egy kategória, mert a iskolázatlan őserőt jelenti. Tehát tulajdonképpen ezen kategóriák mentén jutunk arra, hogy itt ezen a területen súlyos gondok vannak. Szerintem a roma művészetnek nevezett jelenség további fennmaradásának egyik meghatározó dilemmája és meghatározó konfliktusa, és erről tudtam kicsit a megnyitón kevesebbet beszélni, hiszen mégiscsak Szent Andrási kiállítást nyitottunk, amiről beszéltem, az iskolázottság, a műveltség, mert az egzisztenciális folyamatok, amelyek jelen vannak azért a magyar társadalomban is, hogy ahogy szervesül a hazai cigánysága a magyar társadalom szövetébe, ahogy képezi magát, ahogy elfogadja az általános civilizációs életforma által biztosított lehetőségeket, és ír is vele, nagyon helyes, éljen, illeszkedjen be, nos, a véleményem szerint úgy csökkenhet, és úgy csökken egyfajta, most ezt mondom, ősművészet, naív művészetnek tovább élésének a lehetősége. Most nem tudom, zenész kolléga van-e itt például, de van egy ilyen, múltkor meg akartam kérdezni, hogy úgy látom, hogy ilyen óriási zenei tehetségeknek a topzódása a roma társadalomban, mintha jönnek a fiatalok, ismerem a Nagymező utcai középiskolától rendkívül sok, nagyon erős a roma arány, és baromi jó zenészek lesznek, de ott is most már, mintha a roma gyerekek nem annyira cigánzenésznek készülnek, hanem jazzmuzsikusnak készülnek, nem annyira cigánzenésnek, hanem a klasszikus pályákat célozzák meg. Ugye most a zenészekkel kéne megvitatni, ez az én érzésem, ami összefügg azzal, amit mondok, tehát olyan pályák felé orientálódik a cigánság teljesen természetesen, ami ezt a fajta őser, ennek a fajta őserőnek a további lehetőségeit szűkíti. A képzettség és az ősi látomás értékeinek egyidejű jelenlétére nagyon kevés példát, és egyre kevesebb példát találunk, saját tapasztalataim szerint, és tulajdonképpen az egyik kivétel még éppen Szent András Istváné, és itt emelem ki, még fogom őt említeni, ő erre az egyik legnagyobb példa, de hát sajnos már számolok utána 94-ben halt meg ugye Péli Tamás, ami akkor már ugye 20 év, vagy 30 év, igen, nagyon régen, ő tehát kitűnő művész volt, képzett művész volt, azzal a ős képességgel még, amiről én beszéltem, és azért is fontos, az ő nevének az emlegetése, több témában egyébként fölmerül Péli Tamási mesterség átadásnak a hatása Szent András Istvánon. Ők tehát, és rájuk nyugodtan mondhatom a zseni kifejezést, nem abban az értelemben, csak Szent Andrásra még igen. Bár rengeteget tanult, elsősorban Péli Tamástól, de Péli Tamás ugye itt érettségizett a közeli Törökpál utcai művészeti gimnáziumba, többen tudják, milyen kitűnő iskola, azzal a végzettséggel is profivá lehet válni, de ő ráadásul még Hollandiában Királyi Akadémiát is végzett. És hát ugye a magyar cigány festészet kiemelkedő személyisége, de olyan értelemben, amit én felvetettem, hogy mennyire viszi tovább azokat a ősi látomásos világokat, bizony ő már ebből tulajdonképpen ki is nőtt. Egy biztos, hogy ahogy a társadalomban háttérbe szorulnak egyfajta primitív, egyfajta naív művészethez köthető jelenségek, életminőségek, életkörülmények, tulajdonképpen úgy nehezül ennek is a továbbélése, ugyanakkor erre mondom, hogy a folklor továbbélése is, a magyar művészetben is nagyon-nagyon kevés. Erre már jó példa, én úgy fogalmazom, hogy elbizonytalanodik, tulajdonképpen ezt már mondtam, de emeltem, hogy a népművészet az iparművészetté válik, és hát sokasodnak a felhők tulajdonképpen ilyen értelemben az általunk roma festészetnek tartott fantasztikus jelenségnél fölött is. Most erre a hosszú bevezetőre azért volt szükség, hogy amellett érveljünk, hogy illetve feltegyük a kérdést, de érveljünk is, hogy van-e megoldási lehetőség, és van-e olyan, ugye, én mindig a Tercium Datura harmadik útnak is a képviselője voltam, ugye két szélsőségnek, hogy valaki ősi, ösztönös világot hoz magával, bár nagyon nehéz, ha a civilizációs körülményeink jobbak, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, és ez a fajta ízlés jelen van-e, ugyanakkor a festészet tulajdonképpen messze kiemelkedhet ebből, és már inkább egy autonóm művészeti értékké válik, ahol ez a fajta nemzeti sajátosság nem érzékelhető. Erről később már még szeretnénk beszélni, de talán a nyitáson is elmondtam, hogy tavaly volt a nemzetiségi törvény elfogadásának szintén a 30. évfordulója. Ugye 13 nemzetiség van Magyarországon, és kortárs művészek rendeztek a közeli Szépháromban egy kiállítást. Görögök, bolgárok, németek, cigányok, sok mindenféle, akik élnek, akik ugye akkor már szlovákok, románok. rendelkeznek. És hát bizony, kedves barátaim, ami nekem elég régen témám szintén, hogy olyan, hogy nemzeti sajátosság a kortárs művészetben, az bizony kipusztulóban van. Nincs igazán európai értelemben szerintem kortárs magyar festészet úgy, hogy annak volna valami nemzeti karaktere. A nagy ideológusok és a meghatározók, most egy pillanatán megint nagyon elkanyarodtam, mert nem Szent Andrásról, hanem a kortárs művészetről beszélek. Tulajdonképpen bárhova megyünk nagy vásárokba, abszolút nem érzékeljük ma már azt, hogy milyen nemzetiségű az alkotó, vagy egyáltalán ki tud-e fejezni valamit annak a nemzetnek a karakteréből, akit képvisel. Ugye Nyugat-Európában a rendszerváltás után rákattantak a nyugati kereskedők az NDK-ból, az oroszoktól érkező festőkre, mert valami olyan hangulatot hoztak, ami akkor megújította a nemzetközi műkereskedelmet, ez eltűnt. Minden orosz és minden kelet-német beolvadt a nagy művészeti masszába, és tulajdonképpen, lehet, hogy karakteresen fogalmazom, nem is beszélnek erről ma már, akik a művészetelmélettel foglalkoznak, olyan, hogy a kortárs művészetnek volna nemzeti karaktere, nincs. Főleg egyfajta avantgard hozzáállásban, törekvések természetesen lehet, vannak magyar motivumokat lehet alkalmazni, sok mindent lehet, de összességében a művészetből ez kihúnyóban van, de ez nem csak a festészeté, gondoljuk el a kortárs irodalmat, a Nobel-díjasokat, a magyarokat, hogy mit írt Eszterházy, mit írt Lázas Péter, mit írt Nagy László, magyarok, de egy európai, sőt egy világéletérzést sugároznak. Még mindig nem. Mi a megszűnésnek az egyik magyarázata? És ez a nagy kérdés, amikor politikával végképp nem akarok foglalkozni, de amikor annyira akarjuk az Európai Unió belül őrizni valamilyen módon a magyar identitást, akkor baromi nehéz, ugyanazokkal az autókkal járunk, ugyanazokat a borokat veszünk, ugyanazokat a rövid italokat, ugyanúgy butorozzuk be, ugyanolyan az öltözékünk, bárhova megyünk áruházba, Európába, mindenütt ugyanazzal találkozunk, hol van akkor itt a nemzeti karakter, miképpen lehet őrizni? Erre mondják sokan, hogy a művészet az az egyik lehetősége, de az én tapasztalataim szerint a profi művészetben, sem az irodalomban, sem a képzőtőben, sem a színház művészetben, sem a tánc művészetben ez nem őrződik. Aki vitatkozik velem, az azt mondja, hogy igen, a népművészet, meg a néptánc, meg igen, az egy más. Az egy őrzött örökség, az ugye, de az nem autonóm művészet, az egy nagyon fontos örökség, ilyen minden nemzetnél van, az írtánctól kezdve sok mindenig, és szóval végigmentünk egész Közép-Európában, de vagy Európában, vagy a világban, ezek a folyamatok, ezeken nagyon lehet vitatkozni, ez egy komoly tapasztalat, és ezek a folyamatok azt hiszem, egy olyan sodródást és egy olyan determinációt visznek a művészet területébe is, az életforma változása okán, persze, hogy az egzisztenciális különbségek megvannak, amelyek a művészetben is azonos jelenségeket eredményeznek. Ugye, amíg mi volt egy vasfüggöny, ugye örömmel figyeltek ide nyugatról, amint leborult a vasfüggöny már korábban, a kelet-európai művészek teljesen átvették a Nyugat-Európát, Nyugat-Európa átvette Amerikát. Tehát ez egy olyan kérdés, ami nagy, nem, hogy ez most veszélye vagy sem, lehet azt mondani, hogy az, hogy a nemzeti karakter egyfajta módon megszűnőben van a szellemi területen, hogy ez tulajdonképpen pozitívum, sokan ezt akarják, de őrizni nagyon-nagyon nehéz, vannak területek, az egyik legfontosabb, és azért nagyon-nagyon fontos, hogy említett, mert én a roma kultúrával is ezt látom, hogy a nyelv. A magyar nyelvvel őrizzük magunkat, hogy magyarok vagyunk, de ezen kívül nagyon kevés, sok minden van, mert mindent ugyanolyat akarunk csinálni, mint amilyen a nyugat-európai. folyik. Még mindig megvan bennünk egy ilyen igazadás, ez nem csak az autógyártásban, hanem a művészetben is így van. Na, visszatérve, ez a veszély tehát minden művészeti ágra leselkedik, ilyen értelemben erre a fajta roma festészeti, a festészet alakulására is nagyon nagyok ezek a veszélyek. Ugye van egy ilyen hegeli kategória, filozófia, említettem már a harmadik utat, hogy megszüntetve megőrizni, tehát ami érték volt, megpróbálni beépíteni a jelen művészi magatartásába, és ezt valahogy tovább vinni. Ugyanakkor a szakmai felkészültség az legyen nagyon fontos. Nos, én tehát úgy látom, hogy Szent András István az egyik utolsó ebben, kíváncsi vagyok, hogy majd a következő észletek mit mondanak, és úgy fogalmaznék, visszatérve a legelején, hogy amikor belépünk, nem a képeket nézzük, hanem a Szent Andrási személyiséget. Egyébként mondtam, nem sokat, egyszer-kétszer találkoztam vele, azok se ilyen személyesen, nem ilyen közösségi találkozások voltak. Azt mondanám, hogy neki nem a foglalkozása volt az, hogy festőművész, hanem neki az élete, az élete. Minden képen látjuk ezt a rendkívüli erős azonosulást. Nem az élet formája, hanem az élete. Tehát amikor művészet és személyiség egy, és erre mertem kimondani, utólag gondolkoztam, hogy fogok bírálatot kapni, ezért Csontvári nevét is, hogy szóval ez a fajta megszállottság, ez a fajta, amikor a személyiség ennyire feloldódik abban, amit művelek, rendkívül kevés a példa. Nagyon sok jó művészt ismerünk, nagyon sok kitűnő művészt, akinek élete halála a festészet, vagy a művészet, vagy már, de ezt a fajta tökéletes azonosulást, ezt nagyon-nagyon kevés művésznél tapasztaljuk. Én Szent Andrásnál ezt érzékelem, és nagyon-nagyon értékelem. Nagyon fontos, általában a roma festészetnél, és most már egy kicsit Szent Andrási felé, hogy nem foglalkoznak a aktualitásokkal általában. Tehát mondjuk a népművészet is addig jó, amíg nem foglalkozik, nem is tud, mert a népművészet a korai emlékekre kell, hogy építse a további értékeit is.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Lázár János, a Fidesz országgyűlési képviselője, lemondott parlamenti mandátumáról. A volt közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közölte döntését csütörtök délután. Lázár János döntését azzal indokolta, hogy másként tekint a kormányváltás óta eltelt időszakra. Véleménye szerint fontosabb a párt megújulása szempontjából az, ha valaki átveszi mandátumát és folytonos képviseléssel jelen lesz a parlamentben, ahol a Fidesz érdekeit erősíti. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lemondása három nyomós okának pártja és személyes felelősségét, az önkényt, amelyet szerint a Tisza kormány képvisel és a megújulást nevezte meg. Karácsony Gergely főpolgármester Magyarország és Budapest klímaváltozással szembeni ellenálló képességének megerősítéséről beszélt augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Azt mondta, a hőség, az aszály és a szélsőséges időjárási események várhatóan az új normalitás részévé válnak, ami a mezőgazdaságot, a lakhatást, a közlekedést, az egészségügyet és a szociális helyzetet is érinti. Szerinte a zöld politika az egyetlen érvényes válasz a kihívásokra, Budapest pedig akkor maradhat élhető, ha nem morzsolja fel a kormánnyal folytatott konfliktus. A főpolgármester szerint az új kormány által hazahozott uniós források jelentős része Magyarország ellenálló képességének erősítését szolgálhatja. 100 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra, mert a gyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, közölte Nagy Ervin államtitkár. A hatóság szerint 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt levegőszennyezettségmérést, és a nikkel koncentrációja több dolgozónál meghaladta a határértéket. Nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem a Fejérvár megyében található gyárban, és 59 munkavállalónál fokozott nikkel expozíciót állapítottak meg, amelyet a munkáltató nem jelentett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Ugye ez a fajta roma festészet is valamilyen módon a múltból töltekezik. Én most úgy fogalmaztam, hogy aktualitás, de mondhattam volna azt, hogy a kortársi életérzésnek közvetlenül nem kifejezője. Egy képen itt van a képviselők, ami baromi erőteljesen, de ráadásul a rendszerváltás 90-es évek elején festette, tehát amikor törtek fel az indulatok. De ez végül is általában a roma festészetnek, de Szent Andrásnál nagyon jellemző, de úgy, hogyha még historizál is, akkor is hozzánk szól, tehát nem úgy fordul a múltba, hogy csak nosztalgiázik és emléket idéz, hanem hozzánk is szól. És nem igaz természetesen az sem, hogy aktuálisan nem foglalkozik, csak az a társadalmi kérdések, mert itt van, vagy fönt van a jazzzenészek és a muzsikusok, és akár mondjuk Chaplin, tehát hogy a 20. vagy Federico García Lorca igazán 20. századé, de értik, hogy miről van szó. Más tartományok foglalkoztatják a művészt. Én itt úgy fogalmaztam, hogy ez a fajta realitás, ami minket körbevesz, ami nélkül nem tudunk élni, mert kilépünk rögtön ez a világhoz körbe, minket innen kiemelkedni nem nagyon tudunk. Ez egy ilyen furcsa levegéssel van jelen Istvánnak a festészetében. Most a realitás nem stílusra mondom, hanem ugyancsak aktualitásra, a való világ. A való világ baromira benne van, majd később erről beszélek, elsősorban emberek közötti viszonyok, lélektaniságban, de hála Istennek ebből kivonja magát, és egyfajta egyetemességé válik mindezzel. A jelen is inkább, ez a szó fontos, látomássá válik. A látomás, a definíciót kellene mondani, ugye az álomhoz is hasonlítjuk, ugye vízió latinul, de ugye festő igazán látomás nélkül nincs, kortárs festő sem, cigányos festő pláne nincs, hiszen az a gyökerezettség, ami a származásból ered, az rendkívül fontos és meghatározó. Ezek ilyen alapfogalmak, amelyek szerintem ezen a kiállításon is nagyon jelen vannak. Kapcsolódik mindehez, és ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy verset is, a vágyak. Ugye minden művésznek, de a cigány művészetnek talán szintén egy megkülönböztető jegye a vágyakozás. Vágyakozás a szeretetre, vágyakozás a világba való beilleszkedésre, vágyakozás az emberi kapcsolatok valamiféle másságára, mintha az egész roma festészetben benne lenne az, hogy én egy idegen test vagyok egy másik társadalomban, de valahova akarok tartozni, nem csak a saját atyaim között, hanem ebből kiemelkedve az én érzésem szerint ez minden festőre, cigány festőre jellemző. Természetesen ugye a mitoszvilág, a cigány mitoszvilág, ami egy egész más, mint amivel mi rendelkezünk, vagy amit a Bibliára építünk, és egyfajta, megint nagyon fontos, meseszerűség. Minden cigány festőben, hát Balázs Jánosban is ez alapvetően megvolt, és más neveket is mondhatnánk, mesélni, elmesélni egy történetet. Itt is látjuk ezen a képen is, hogy itt elmesél egy történetet, szépen föl lehet bontani, miközben a homokórában megy le az idő, és állarcok, és arcok, és utálatok, és barátságok szólalnak meg. Tehát ez nagyon fontos, hogy mesél nekünk a művész, és ami Szent Andrásinál fontos nagyon, ugye nem minden festő ilyen, hogy eseménydúsak. Tehát azért is lök meg minket minden képe, mert nagyon jó festő, nagyon jó képek lehetnek, ismerünk ilyeneket, amikor semmi nincs a képen, csak egy pára, vagy egy kötfolt, vagy egy víz.

hallottam el eddig, az a nők és a lovak jelenléte. Ugye ez két olyan tényleg attribútum, ami halatlanul fontos. Azt hiszem, a nők minden férfi életében, de Szent András életében nagyon fontos lehet. Tulajdonképpen tudjuk a sorsát, hogy igazán anya nélkül úgy fölnéni, ahogy ő nőtt fel. Tehát egyfajta anyaság iránti nosztalgia, vágyakozás, valamint a női nem szépségének és a cigány mitoszokhoz kapcsolódó fontosságának a jelenléte, többképpen itt a Madonnákkal kapcsolatban akarok majd erről beszélni, és hát tulajdonképpen a lovak, amelyek a cigány lovak, amelyekről talán majd még szintén mondanék valamit, alapvetőek, és hát talán mindez abroncsba fogja, ha még mindig nem mondtam elég kategóriát, erről a piktúráról, akkor hangsúlyosan, nagybetűvel írtam, nem is mondtam el annyit társam. A szabadság. Ugye az a művész, akiben benn van egy ilyen mindennel együtt, hogy ezzel tudok szabaddá válni. De ismerjük az ő életét is, és szabadnak lenni, hogy mi mindennel próbálkozott, írással, rendezéssel, színpaddal, stb. Míg nem, ugye voltak korábbi próbálkozása és képzőszert, míg nem Péli Tamással találkozom, Tamás meglátja benne, amit akkor még nagyon nem igazán lehetett, a 90-es évek elején, akkor még semmi nincs ebből az életműből, majd hivatkozom rá a nyitáson is, erre hivatkoztam, egy nagyon korai rajzi próbálkozása, de ha ránézünk erre, ennek a szimbolikája, ha minden fontos, amit elmondtam, ezt mindezt összefoglalja, hogy ez az ember, ugye elmondhatjuk, tudjuk róla, hogy viszonylag rövid ideje során is mennyi lelki és testi gyötrelemmel kellett megküzdenie. A testi gyötrelem, most már egyre többen tudom én is, hogy telnek az évek, de aki fiatalkorától ehhez hozzá kell, hogy szokjon. A testi gyötrelmeket legyőzve egy szabadságtudatot megteremteni a képeivel, ez azt hiszem egy alapvetően nagyon-nagyon rendkívül. Hát ugye újra mondom, egy abroncs, ami mindazt egybefoglalja, amiről eddig szó volt. Így azt gondolnánk és körülnézünk, hogy a cigány festészetben sok a dráma, a meseszerűség és minden egyéb. Természetesen itt is nagyon sok a dráma, Szent Andrásnál, de mivel nagyon életszerű, nagyon az élet hétköznapi történéseiből is veszi a témáit, igenis van benne humor is, kevés, de hogy a érzések, emberérzések széles skálája, fönn feltétlenül nézzék meg a Bohém Toreador című képet, ami tulajdonképpen a maga szürrealitásában is ezt a kicsit szürreálisan megközelítve humorral jelenlévősége azért fontos, hogy ez nem egy ilyen magába forduló művészet, ami csak az én lelki bajaimmal foglalkozik, ami központi természetesen, hanem itt az emberi tartalmak, a zenészek közötti kapcsolat, a mesteremberek, az ötös, szóval a Lorca, az fönn van az a kép, ott is az emberek közötti kapcsolódásoknak valami olyan tömény érzékenysége érzékelhető, ami kevés esetben, és hát még egy szó, ami általában a roma festészetre jellemző, de tulajdonképpen beszéltem róla, már csak ezt a szót nem használtam, az indulat. Tehát amikor a jazzzenést is, vagy a Chaplint, vagy a zenészeket álló helyzetben gondolkozva örökíti meg, akkor is minden képének van egy nagyon erős, mélyről töltekező indulati lényege. Ez a kollekció, amit itt látni lehetett, ott láttunk azért már egy pár Szent Andrási kiállítást, és sokat is, és ugye azért hangsúlyozni kell, hogy kicsit véletlenszerűen állt össze, ugye ahogy hát hallom tőletek is, hogy gyűjtők, barátok, akiknek szóltatok, aki elérhető volt, akik odaadta a művét, és kölcsönözni, tehát látjuk nagyon érdekes ezt föltérképezni. Ennek csak az a fontossága, hogy mi, aki kiállításokkal foglalkozunk, én nagyon nem szeretem a véletlenszerű kiállítási anyagokat. Tehát akkor behoz egy művés, eljön, hogy behoz, hát találtam a sarokba, jó lesz ide ez a 10

0: szép, nem vagyok feltétlenül kurátor párti, de az ilyen esetőleges helyeket abszolút nem kedvelem, vagy a képeknek akkor egy nagyon tudatos elrendezése szükséges. Na most Szent Andrásnak kivétel, hogy összeintek ezek a képek, lehet, hogy nincs igazam, hogy kicsit véletlenszerűen, de mégis aki hozta, jó barát, ismerős híremet, hogy gyűjtem ügyben, ami a legjelentősebb, muzsikus barátoktól, gyűjtőktől, pont a nagyon jeles gyűjtőtől is mondták, de mindez rendezhetővé vált egy egységes egészé úgy, hogy megszólal Szent András Ügyvesztenek minden ága, meg valami őszintén, hogy ezekből a rajzokból én korábban nagyon keveset láttam, és ebből a szempontból is nagyon izgalmas a kiállítás. Én négy karakterbe nem hosszú már, amire még írjátok egy picit, de most már majd hamarosan talán, bár még egy-egy műről nem is beszéltem, de ahogy négy karaktert látok pozitívnak nagyon, hogy ez a tematikai sokféleség, amire most utaltam, hogy és ugyanakkor karakteresség, ez nagyon szépen megjelenik, és hát ami engem elbűvöl, erről sokat most sem fogok tudni már beszélni, de a technikai sokféleség. Kedves barátaim, úgy megnyitnak kollégák kiállítást, hogy beszélnek a festményről, a tematikáról. Számomra rendkívül fontos az, hogy a festő milyen eszközökkel dolgozik, hogyan készíti el, mire dolgozik, és ez a fajta alkalmazó készségnek a variabilitása egészen lefegyverző Szent Andrásinál. Tulajdonképpen Szőnyi István már leírta, vagy 70-80 évvel ezelőtt, hogyha ő is egy képpel találkozik, akkor nem a témája foglalkoztatja, hanem hogy hogyan csinálta a művész. És azt elmondja, hogy lent Olaszországban, a Raffaellókat is nézte, azt, hogy mi a bibliai téma, hát az egy dolog, azt megfejtjük. De hogyan tudta ezt a freskót, vagy milyen módon, ugye nem lehet sajnos megkaparászni, de a festő szeme az röntgen szem, hogy megfesteni a módszert. Ez megint egy külön vita téma, csak úgy megemlítem. Na most ez a rajz és a grafika és a festészet és a grafikának ez a hallatlan sokféle megvalósulása, egészen fantasztikus szintre jutott ő a rajziságba. Nagyon azt mutatja, hogy tényleg nagyon nagy művész, és majd még talán meg a kréták, meg a pasztel, meg a barna kréta, meg, tehát a vonalkultúra, a vékony és vastag, a finom ceruza rajzok, ezek mind jó következtetések, vannak lehetőségek. És természetesen ugye a szigánsághoz fűződő témák nagyon fontos. Ugye a szabadságot, mint témát említettem, nagyon fontos a föntivel, nézzék meg a Király című munkáját színalkalmazásban, hogy egy magábaros, lehet, hogy ír király, mert egy magábaroskodó király, alig van szín a képen, barnák, szürkék, tónusgazdag kép, egy magábaroskodó király, nagyon-nagyon fontos mű. A címek is természetesen nagyon fontosak. Itt ugye ezen a szinten akár ez a hajnali ébredés címet adta ugye a tulajdonos. Van benne valami, mindként álmok, kereszténység, mitoszvilág, erő, érzékenység. Szóval amikor ránézünk egy képre, mondjuk egy mértani képre, azt mondjuk, hogy pontos, exakt, és hát minden jó a kép. De ránézünk egy ilyen képre, kb. 40 kategóriát láthatnék, különböző jelzőket, az ami verbális képességtől függ, amit ez a kép kifejez a tevével és a különböző jelenségekkel, az egymás közti viszonnyal, és hát mondom, ez a homokóra, és mindez egy hajnali ébredésre utal, ez a képet mindenképpen kiemeli, de ez a másik két kép is így van, a fekete bú románca és a hajnali ébredés is. Mondtam, a megnyitón több románc képet látunk itt, ez nagyon érdekes, hogy a románc, mint szó, ugye milyen irodalmi történeti kategória, mert egyébként igazán egy ilyen középkori ballada költemény a románc, de ha most kimondjuk, akkor férfi és nő közötti kapcsolatnak valamilyen módjára gondolunk, ugye? Jelzőként is mondjuk, hogy románc van X és Y között. Na most itt több románc, az éjszakai románc, a lólátható, az aljáró románca, a cigány románc. Ez mind szintén az ő lelkiségének, tehát a szímei szerintem fontosak, még ha több képen nem is tudjuk. És az nagyon érdekes, hogy ugye nem maradt, és a tulajdonos, vagy esetleg a rendező foglalkoznak ezzel, de ez nagyon lényeges az ő értelmezésében. Ugye több ragyogó női portrét látunk, hát ez itt egy fantasztikus tekintet, ezzel a fölhúzott vállal, olyan igézően néz ránk, és az a vertikális kompozíció tulajdonképpen erotikusan is, mert nem fejportréről, nem felső testről van szó, alig látunk a kép alsó részében valamit, de a leeresztett kéz még tulajdonképpen a nőiséget felé is hangsúlyozza, ennek is van egy erotikus vonzalma, de így több portrét látunk, és itt jött az első idézet, és majd sajnos meg kell még egyet hallgatniuk, Lakatos Mennyét Füstös Képek című regénye életem egyik nagy olvasmánya 70-es évek közepéről, második feléről, már akkor is mondtam, hogy azt hiszem jövőre lesz 50 éve, hogy először megjelent, régen nincs közöttünk az író, ugye cigány íróról van szó, és például a cigány öntudat, a tudatnak egy hallatlan pontos fogalmazását Lakatos Mennyértől hadd olvassak fel, de gondoljunk végig tulajdonképpen Szent Andrásira is. Egyeszem első személyben írja a könyv főhősen, borzasztó gyermekkorról, 40-es évekről van szó. Nem bírtak letörni a kudarcok, írja. Két szó visszhangzott bennem. Akarni, vagy nem akarni. És ha akartam, nem ismertem korlátokat, gátat, vagy akadályt, csak a célommal törődtem. Baromi fontos mondat. Ugye nem igazán ő, mert egy főhős a regényben, de nagyon-nagyon fontos az életében, és az, ahogy vál, ahogyan tulajdonképpen Szent András István is visszanyúl a saját hivatásához és szakmájához. És ha még megengedik, akkor, és ha megtalálom a táskámban, amiben sok minden van, sajnos meg kell hallgatniuk előadásomban egy verset, ami mindahhoz kapcsolódik, amiről Szent András kapcsán, egyébként ugye a véleményem az, de mondtam már másnak is, hogy a cigány művészetben fantasztikus az a alkotóknál, hogy sok művészeti ág iránt érdeklődnek. Zenész barátaim is írnak, festenek, olvasnak. Szent András is tudjuk, hogy írónak, rendezőnek, másnak készült, és sok művészről ez érzékelhető. A Bari Károly, aki 52-ben született, még él, de képzeljék el, hogy ez a verses kötete, amit én 1970-ben vásároltam meg, akkor jelent meg, amikor Bari Károly 18 éves volt. 18 éves volt, most ugye 52-es, tehát 70 fölött van, megvan, később rengeteg gondja volt a kommunizmussal, de a 18 éves kor ellenére picit hosszú, de remélem le tudom önöket kötni. Hallgassák meg ezt a verset, és gondoljanak Szent Andrásira, Béli Tamásra, Lakatos Mennyére. Rongyos cigány sátorok homályába, hegedűk víjogásából élő férfiak közé, akiknek háta mögött megátkozott szerelmek sárkányai csatáznak, itt a legfontosabb fogalom, hogy elmondom, visszavágyódom. Fekete putrik ágyaira, gubancos hajú lányokhoz, akik tüzet őriznek önükben, gyönyörű, tüzet őriznek önükben, itt majd a lányokat szeretkezésre széttárt lábaikkal égig rúgják a gyönyört, nagyon öreg cigányok meséit hallgatni, vissza a mindenkinél szerelmesebben szerető anyákhoz, mert ők öltöztettek piros ruhába, elűzték nyelvemről a némaság fekete madarait, és loptak nekem kincset, hegedűk húrjairól éneket, ők lobogtattak csillagokból varrott kendőt jövőm felé, és dobtak utánam aranypénzt, hogy szerencsém legyen. Azért is hangsúlyozok így, hogy a ritmikája is milyen a versnek. Jaj, megint a legfontosabb szó. A festészetben is erről van szó. visszavágyom. Szomorú balladákat tanulni nagyanyámtól, nagyanyám vérséges, vénkörögös putriknak porban fuldoklik ablaka. Na ez az, ami lehetünk, ez az, ami nincs. Kopasz varjak gubbasztanak a kéményen, károgásoktól megfagynak pipákban a csillagok, gyönyörű a nagymamája pipájában, amit esélyként halászol ki a tóból, vak kutyát vonít, éjfél lobja alatt hazajött a nagy cigány, kibolygosodott szemében felriadt a tűz, megzendült kezében hegedűje, te muzsikáltattál vele, sírjál át, és összetörtett bánatodban törött hegedűt tettél a koporsóban, piros bort ittál akkor a kocsmában, éles késed azzal hátában táncolt, hosszú éjszakák kínoznak, orcád mezeje teli aggatva bajjal, 16 gyermeked ellopták a fények, nem látod őket, pedig vak kutyáddal sokszor elindultál már, hogy megkeresd őket, legalább azt a lányod, akinek combjairól te mostad le elragolt szüzességének vérét, falu végéig jutottál csak, keresztövében telesírtad, rózsás kötényedet, bénséges tanyát fújdoklik a magányban, nagyanyám. Utolsó szakasz, a lényeg, visszamennék, visszavágyom emlékeim közé, hisz oly szépek, nem tehetem, köt a jövőm, hely, testvérek, cigányok, ti azért induljatok a táncba, vad szélviarok éneke nyűvi a hegedűt, zörgő Krisztus csontvázak dübörögnek a végtelen utakról, visszaváltatlak apró cigánylovakon, a tűz köré szilaj ősök, hegyi patakok kék zsugogása, asszony csípők fickándozása, cigánysors vöröslő mámora, tombolt ki magad. Na, hát azt hiszem, hogy amit a cigányságról el lehet, és a művészetükről, a pittúráikról, a költészetükről, és amit ez a főstészet is kifejez számunkra, azt mindez ebben a versben megtalálja. Amit még felvillantanék, itt van egy szakrális tematikájú kép. Én ide tettem volna fölülről, ugye ott van a Szent János, azt hiszem a keresztelő Szent János, az valahogy egymás mellé tettem volna, igaz, hogy az úgy kép, ez meg így kép, de valahogy de ez mindegy, fönt is. Tehát, hogy mennyire fontos volt, ezt látjuk a képén, Szent Ferencről egy ragyogó portré, tehát az olvasottsága az szintén lenyűgöző, és ezek megnyilvánulnak. Ugye látjuk az ezüstműves, aranyműves, az ezekhez fűződő rajzokat, fönt a ragyogó festmény, azt ugye tudjuk, hogy Péli Tamás édesapja itt a közelben ragyogó ötvös aranyműves volt, és Tamás ezt a fajta szemléletet, és a Tamás ki sem mondtam ezt a szót, a reneszánsz iránti halatlan erős vonzalma vezette tulajdonképpen Szent Andrásit is egyfajta új megújuló művészeti szemléletek felé, és hogy ezek a szakmák, az üstfoltozó nem ezüst, hanem is nagyon nagy különbség, és milyen fantasztikus. A portréi, újra mondom, hogy a Kamarró Kobold együttesnek csinált egy hanglemez borítót, fönt látjuk egyel följel. Örülök, hogy Farkas Zsolt itt volt a nyitáson, és tudtunk erről beszélni. Ahogy a Kobold is fantasztikus, ugye, mint valami manószerű földszellem, meg ember gyönyörűen festette meg Szent Andrási. És hát ez a fajta sokféleség minden tematikájában nagyon fontos. A Lippai Balázs Hajdú főkapitány, fantasztikus erős rajz, látom, hogy az Valóci Ági tulajdona, meg hát, hogy ezek is érdekes, amit az emberi lát. Hát a fönti, illetve itt a rajzok, az illusztrációk, hát barátaim, ilyen, hogy Harpagont a Molière-ből így megközelíteni, egészen fantasztikusak ezek a rajzok, már a 90-es évek elején közepéből itt említettem, hogy irigylem Farkas Mihály urat, aki vezette az egészet itt bent. Van egy 94-ből élő rajza, tehát hathás ceruzával, egész székony. Megvannak az előképek, nem igazán Szent Andrási munka, de az elmélyültségét nagyon mutatja, ráadásul nem is karton a papírra rajzolta. Kicsit ilyen Bosi, Hieronymus Bosi világ jelenik meg. Chaplin értelmezése is egészen rendkívüli. És ugye a nőket sokszor emlegettem, és itt ezek a madonnák, és akkor még egy Lakatos Mennyért mondat, ami egy érdekes, mert ellentmondásosan közelíti meg a női mágiát, így ír Lakatos Mennyért: nagyon szép asszony, sóhajtotta. A másiknak túlságosan nagyok a szemei. Nem a legszerencsésebb, ha egy asszony tudja magáról, hogy szép. Elnyeli a szemével az embert, mint valami feneketlen kút. Micsoda fogalmazás. Aztán másokat is, mert százat el tud nyelni egyszerre. Írja ugye az asszonyról, a nőről, ugye még egyszer elnyeli a szemével. Nézzék meg azt, a madonnák, ezek madonnák, vagy a szemét ennek a... Tehát, hogy milyen találkozások lehetnek, amikor szóval az irodalom és a képzőszek utoljára olvasom össze, elnyeri a szemével az embert, mint valami feneketlen kút, aztán másokat is, mert százat is el tud nyerni egyszerre. Ez a fajta mitoszvilág, tehát egészen különleges és varázslatos ebben a festészetben, és hát legyen ennek az előadásnak a vége felé az, amit elmondtam a nyitáson is, hogy az irodalmi érdeklődése is lefegyverző Szent Andrásnak, amit itt is érzékelünk egyébként, különösen ugye a Lorca, és tudjuk, hogy nyilatkozataiban, írásaiban természetesen Nagy László, természetesen Pilinszky, és többször hivatkozik, ír is talán erről, a megtett útra, amit ő megtett, ennek a folyamatosan erős szabadságvágya, amiről beszéltem a jelenlétével együtt, és hát ez fantasztikusan tiszteletre méltó, hogy ezzel a úttal kapcsolatban ő maga is fogalmaz erről, mondja, hogy nagy volt ez az út, és Lao Tse-t is említi, és tulajdonképpen én most az nagyjából ezzel szeretném befejezni Vörös Sándor hát zseniális fordításával, hogy az ember a földet követi, a föld az eget követi, az ég az utat követi, az út önnön rendjét követi, ugye? Tehát az útnak a fontossága, és a utolsó négy sor, hogy nagy az én utam, tudja egész világ, és nem apad soha, mert végtelen, azért nem apad soha. Az út nem apad. Ugye, szóval ez a kimeríthetetlenség, és azt gondolom, hogy ez a kimeríthetetlenség Szent András István festészetének halála utáni többében is, tulajdonképpen a mai tapasztalatot is itt ezen a kiállításon, és nagyon megköszönve az örök megtisztelő figyelmét, legyen ennyi az előadás. Köszönöm szépen!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: már végre.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az űrgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
5: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dick hallgatók, csütörtök este 8 óra van, ami nem jelent mást, mint hogy legnagyobb örömötökre, vagy akár akaratotok ellenére is, de a következő 2 órában ismét a regenerációt hallhatjátok ezen a héten ismét. Én Baranyi Roland vagyok, és hát múlt héten kibeszéltük az Árulók című RTL klubos reality show, talán hívhatjuk így addigi részeit. Most viszont arra fogunk vetemedni, hogy újra kibeszéljük az eddigi részeket egy másik vendéggel, és az utána történt részeket is a múlt héthez képest is fogunk arra is tippelni, hogy szerintünk ki fogja nyerni, ugye a döntőt, ha nevezhetjük így, valamint fogunk beszélni mélyebb vonatkozás hatásairól, a hazugságnak, milyen lehet mondjuk egy színésznek a színpadon hazudni, milyen lehet egy filmben egy rossz karakterrel azonosulni, milyen lehet az Árulók című realityban egy árulóval azonosulni. Akivel ezeket a kérdéseket ki fogom beszélni, az nem más, mint régi barátom, ex-színész társam, színpadi társam, névrokonom, Baranyi Csabi, akit nagy szeretettel köszöntök itt ismét. Szia Csabi!
0: Szia Roland, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
5: Hát mondtam, hogy mindennél fontosabb, Csabi, hogy egy csomó fontos témáról fogunk beszélni, de a legfontosabb az, hogy hogy vagy?
0: Hazudnék azt mondanám, hogy minden happy, de próbálom a dolgoknak a pozitív oldalából nézni a helyzetemet, és azokból építkezni. Szakmailag most állóvíz van az életemben, elég hosszú idő óta, viszont vannak jó kilátások, és kezdek rájönni, nem biztos, hogy a színészet az én utam.
5: Hoho.
0: Vagyis, hogy a művészet, meg a színpad, meg ennek a kreatív egésznek a munkája az enyém, csak nem feltétlen másokat kell nekem megtestesíteni, szerintem. Uh-huh. Ezekre több jelek utalnak, viszont most több saját projektem van, amiben végre önmagam kreativitását, mert önmagamat vihetem bele. Uh-huh. Ezáltal kvázi hitelképes tudok majd lenni magam számára is. És sulis szempontból én idén diplomáztam.
5: Hallottam.
0: Hál' Isten, sikerült.
5: Gratulálok.
0: Köszönöm szépen, és most még folytatom a tanulmányaimat, és most kommunikációs médiatudományt tanulok az egyetemen.
5: Azt a mindenit. Ez a váltás, amit még gondolkozol rajta, hogy teljesen végbe viszel-e, mikor kezdett el benned ezt tudatosulni, vagy mikor kezdett érdekelni a váltás gondolata? Ez fokozatosan történt, mert azért te elég régóta foglalkozol kifejezetten színészettel, vagy ez egyszerűen csak így bekattant neked, hogy megérezted, hogy valami másban jobban éreznéd magad, vagy akármi más miatt váltanál?
0: Nem, nyilván ennek van egy folyamata. Ez egyébként már így 2-3 éve van bennem. Uh-huh. Talán visszavezethető a Covidhoz, de nem feltétlenül a Covid miatt, illetve az adta meg ennek a pecsétjét számomra. Uh-huh. Mert amikor bejött a Covid, ugye nagyon sokan, hát semmire kényszerültünk szó szerint. Én meg egy olyan ember vagyok, aki szeret dolgokat csinálni, szeret alkotni. Uh-huh. És ez megcsappant, de nyilván ezt betudtam annak, hogy hát senki nem dolgozik, akkor most mi van? De amikor visszatértünk a színházba, meg így a művészéletbe, meg így a régi kerékvágásba, nem úgy jöttek a feladatok.

0: sehova nem, semmi válasz, érted? Szóval ezt nem is értem. Viszont, hogy jó hírt is mondjak, a színház most egy kicsit más oldalról is tudom látni, mert a Független Színházban is elég aktív vagyok, nem mint színész most, hanem mint tréner.
1: Azt a mindenit.
0: Igen, ott nyáron nekünk lehetőségünk volt párunknak egy színházi trénerképzést kapni, ami által mi tarthattunk tréningeket cégeknek, suliknak, bárminek. Ez a Roma Hősök Workshop sorozat. Ugye a hősöm, én hősöm témakört járjuk körbe játékos feladatokkal, meg ilyen önismeretet is viszünk ezekbe, és nagyon jó dolog, hiszen egyébként ebben én vagyok, mint Baranyi Csaba, és ez tök jó.
1: Aha.
0: És nagyon sokat tanulok ezekből, és hál' Istennek úgy alakulnak a dolgok, hogy egyre több ilyen munkám van. És nagyon szeretek abban a kasziáznak is a tagja lenni, mert egyszerűen muszáj elmondanom, hogy annyira családcentrikus, illetve tényleg kíváncsiak ránk, hogy mi mit tudunk. Rengeteg olyan helyzetbe kerültem, amikor nem tudtam megoldani egy feladatot, de mégis nem azt mondom, hogy magamra hagytak, de hogy hagytak időt arra, hogy nem baj, ha most nem megy, majd 2-3 nap múlva. És ez nekem mindig sokat segít, szóval én rájöttem arra, hogy én nem tudok így időre feltétlen dolgozni, nyilván van egy dolog, amiben kell, de mondjuk az, hogy a kreativitásomat használjam sok dologban, ahhoz nekem az időkorlát nem feltétlenül jó, hogyha van. De most próbálom ennek a balanszát megtartani a karavánba, ugyanúgy vagyok, játszunk folyamatosan, ott általában most utazgatunk, nagyon jó, ott most készülünk, most felújítjuk az I'm Online darabot, most tök máshogy, és abban azt szeretem most, hogy abban saját magunk írhatunk, akár verseket, dialógokat, monológokat, és ennek én nagyon-nagyon örülök, mert elkezdtem érezni azt, hogy hát ebben már én nem találom meg a örömömet, nem találok közös dolgot benne, azon kívül, hogy elmondom a szöveget.
1: De most
0: erre adott lehetőség, és most én ennek nagyon örülök, és próbálom megragadni mindenféleképpen ezt a lehetőséget.
1: Egy csomó mindent tudnék kérdezni. Kezdem azzal, hogy a legjobban kíváncsi vagyok. Téged szeretnél-e jobban azzal foglalkozni, hogy Baranyi Csabi az mit gondol erről és erről a dologról, mit tud alkotni, milyen gondolatok születnek benne erről és erről a dologról, mint hogy ha bemész egy színházi próbára, akkor ott kaphatsz jó visszajelzéseket másoktól, önmagadnak visszaigazolhatod, hogy jól tudsz színészkedni, jól tudsz egy szöveget elmondani, de abban igazából az esetek többségében nincsen benne Baranyi Csabi a magánszemély, hanem Baranyi Csabi a színész van, akinek elmondják, hogy körülbelül az életéből milyen példát kell hoznia ahhoz, hogy azt az érzést át tudja adni abban a mondatba, és körülbelül olyan gyorsan és akkor is úgy kell mondani valamit.
0: Azt hozzátenném, hogy igazából a színész feladata ez lenne tényleg, hogy más karaktert bemutasson, és nyilván ebben magát is beleviheti, de nem magát mutassa meg, és ez a színész feladata alapvetően. És vannak szerepek, amiben ezt tök jó meg tudom fogalmazni, meg tudom fogni, de most szerintem az én időm, és ez az időszak arról szól, hogy megtaláljam önmagam ebben a művészi világban, akár íróként, akár szervezőként, rendezőként, szerkesztőként, bárhogy.
1: Érdekes az I'm Online-ról, eszembe jutott valami. Beszéljünk az I'm Online-ról egy kicsit, szerintem a fiatal hallgatóknak egy nagyon-nagyon fontos előadás az I'm Online. Te a mai napig szerepelsz benne, mint Jenci. Így van, mint Jenci, és életben is ott vagy, mint Jenci. Én nem tudom, hogy szerepelek-e még benne, mint kivetítő, vagy már nem egy ideig szerepeltem benne, úgyhogy nem voltam ott.
0: Képzeld, hogy igen, volt egy ilyen, de most ugye bekerültünk ezekben a programokba, ez a Kultá program, Dériné program, és az nyilván volt a kikötések, hogy mit nem lehet belevinni. Például nem lehet belevinni a szexuális orientációt.

0: orientációs dolgokat. És mivel a darab ugye a cyberbullyingról szól, és a Jánci karakter olyan karaktere volt, ami egy identitást kereső ember is, akit bántanak a művészete, művészet szeretete miatt, meg a külseje miatt, minden miatt, és ezt muszáj volt kivennünk azt a vonalat, hogy ezt a nemi szerepkeresés, ezt ki kellett vennünk, mert máskülönben nem játszhattuk volna a darabot. Szóval megszűntél, Roli, nekünk.
1: De nem baj, hogy megszűntél. Egy kifejezetten rossz karakter voltam. Általában, amikor mi együtt dolgoztunk, mint színészek a színpadon, általában te mindig jobb karakter voltál, mint én. Lehet belőled többet néznek ki, mint jó ember, Csavi. Lehet, hogy erről van szó.
0: Látod, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy kicsit álló vízben vagyok. Mert bennem rengeteg dolog van, és alig várom már, hogy olyan szerepeket kapjak, amiben tényleg, amivel van dolgom, amiben nagyon nagy kihívások vannak, de egyszerűen nem jönnek velem szembe. Ezt is meg kell érteni.
1: Pozitívan mondtam egyébként én ezt.
0: Értem, és igazad van. Szerintem egyébként most minden ego nélkül mondom ezt, de szerintem az ember tényleg elhatározza, hogy ezt szeretne lenni, és érzi magában azt az elhivatást, hogy igen, ő színpadi közegben szeretne lenni, és ezért minden képes feltenni és megtenni, amelyik nagyon nehéz, mert sok mindenről le kell mondani, ezért is nincs olyan sok barátom, de hogy igen, ezeket nehéz meghozni a döntéseket, viszont az, hogyha van egy célod, ami te szeretnél beteljesíteni, és ez téged nagyon régóta foglalkoztat, akkor bizony azok áldozattaljának is, aki azt mondja, hogy nem igaz, és ő nagyon happy, meg mindig élvezi a dolgokat, szerintem az hazudik.
1: Milyen karakterű színészi tapasztalás, mi hiányzik neked abból, hogy ki tud próbálni magad, igazán próbára tud tenni magad?
0: Én nagyon szeretnék gonosz karaktereket kapni. Tényleg, őszintén. Én az akadémián, ahol jártam, volt egy Shakespeare kurzusunk, harmadik Richardot kaptam, hát ez egy vérenző gyilkoló ember, és én annyira szerettem, és annyira élveztem, hogy mondom, én ezeket szeretném kapni.
1: Beszéljünk szerintem kicsit a pszichológiájáról ennek, hogy vajon miért egyébként hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én nem a gonosz karaktereknek a képében, a vagány gonosz karaktereknek a képében képzeltem el magamat, mikor mondjuk egy szerepet elképzeltem magamnak. De beszéljünk erről, hogy ez vajon miért van így. Én majdnem biztos vagyok abban, hogy én a való életben nem szeretnék vagány gonosz karakter lenni, benne teljesen biztos vagyok, hogy nem szeretnél, de mégis akkor a színpadon miért szeretnénk ezt olyan kompenzálni? Akarjuk azt, hogy egyébként mi lelkileg érzékeny emberek vagyunk, és hogyha a színpadon látnak minket egy vagányabb, gonoszabb, számítóbb, hidegvérűbb karakternek a képében, akkor vajon ott egyenlítődik ki a mérleg a magánéletünkhöz képest?
0: Ez egy nagyon összetett dolog. Szerintem egyébként ez egyén emberi egyéntől függ. Én most, ha magamból indulok ki, nekem ugye a háttérországom az nem egy hagyományos családi kép, és bennem azért van ez a vágy színpadon, mert, és ezért mondom, hogy színpadon, és nem az életben, mert az életben nagyon sokat voltam traumatizálódva, és nagyon sokszor bántottak, és ez nyilván nem jó érzés az embernek. Viszont a színészetben az a egyik legfőbb csodálat számomra, hogy ott bármit lehet. Tehát tényleg, ott nem néznek hülyének, hogyha elkezdesz hogy random énekelni, vagy írtelen elkezdesz random a jó fiúból egybe átváltani a rosszra, és ez nekem nagyon tetszik. Nyilván ennek is megvan a tudatossága és a valósága, hogy tud valósan kezelni, hogy igen, ez a színpadon lehetséges, viszont az életben ez nem normális, és ez nem szabad. Az I'm Online, egy picit visszatérve, ott ugye a cyberbullyingról szól, és mondom, van egy karakter a a Jeanett karaktere, aki végül ő a bulingolós, fő bulingoló.
1: Igen.
0: Viszont ő ezt nagyon szépen álcázza. Ugye az online világban sajnos ez egyébként egy nagyon veszélyes dolog, hogy állarc mögé tudunk bolni. Hát nézd meg a mai társadalmat, de így világszerte, hogy látsz embereket, és nem gondolnád róla, hogy ő egy gonosz ember, de ki tudja, hogy online meg lehet, hogy egy pióca és egy tönkrevág emberek sorsok életeket. Szóval én ezt tudatosan kezelem, próbálom kezelni, és hiányzik mondjuk, most nem tudnám azt mondani, hogy igen, kielvezem a színpadon a gonosz énemet, mert ilyen nincs most, de ha lenne, én ezt nagyon bírnám, mert viszont amikor én négy fal között vagyok, nagyon sok dű van bennem. Egyrészt a social media miatt, kettő pedig vannak bizony olyan emberek, akik szerintem értéktelenül és szóval érdemtelenül vannak ott, ahol, és ez szerintem nem helyes.
1: Hát igen, nagyon sokaknak vannak ilyen gondolatai. Szerintem, amiről még fontos beszélnünk, és eszembe jutott, ugye rengeteget kapsz olyan szerepeket általában, mint ez a bullying, aki a bullyingot kapja, ha tudok így fogalmazni, tehát bántalmazott szerepet már többször kaptál, és általában gyenge karakter, tehát nem úgy gyenge karakter, hogy nívójában gyenge, hanem maga abban maga a személye az nem az erős, kemény személyiség. Te ezt mennyire tudod átélni, és egy ilyen, mondjuk egy erősebb előadás után, mennyire marad benned az érzés, a szerepedet, mennyire tudod ott hagyni a színpadon a karakteredet, miután lejössz? Nekem volt egy nagyon fontos pillanat a színészi, vagy a színészetemmel kapcsolatban. Együtt szerepeltünk a Hűvös című darabban, amikor is, ugye ez a darab egy nagyon kemény dolog, egy gyermekotthonban történt mindenféle bántalmazást dolgoz fel, és először még sok próbán én voltam a fő bántalmazó, akkor még próbálkoztunk, hogy lenne a legjobb. Ugye 3-4 csere is történt ott a szerepek között, és észrevettem, hogy amikor nagyon jól sikerült egy ilyen próba, akkor hoppá, már mondták, hogy mehetünk szünetre, én már lefőztem a kávét, kimentem, megpróbáltam beleinni, és még mindig remegett a kezem. És akkor tudatosultam először azzal, hogy hoppá, ez hogy lehet. Én azt hittem, hogy ez nem erről szól. És akkor valahogy rájöttem, hogy na most tényleg 100%-ot kiadtam ebből, és akkor volt jó, viszont ez egy kétélű dolog, mert az visszaszúr a magánszemélybe sokszor. Ez egy nagyon nehéz dolog. Neked van ilyen élményed?
0: Elsőnök is hozzáteszem, hogy nekem nem állnának jól a nagy, kemény srácok hősileg, mert alkat miatt is. Egy magas vézna gyerek vagyok, szóval nem tudnék megtestesíteni, szerintem nem tudnék hitelesen eladni egy... Most elő tudnénk színészileg, de külsőleg bugyután néznek.
1: Ebben nem vagyok annyira biztos.
0: Jó, mondjuk vannak amerikai színészek olyanok, akik most néztem egy short videót, amiben, hogy kaptak egy például egy nagyon erős izmos karakterű szerepet, és hogy olyan vékony volt a pali élőben, de 3 hónap alatt úgy feltornázta magát, hogy ki volt pattintva a srác. Na mindegy, szóval a kérdésedre válaszolva, igen, na ez az egyik veszélyes dolog a színházban a színészeknek, hogy a magánélet és a magánéleti érzéseket és a szakmai érzéseket. Nem azt mondom, hogy el kell távolítani, hiszen nem lehet egyik nélkül a másik, szerintem nem tudsz belőle építkezni. Viszont igen, szóval, hogy az, hogy tudod te azt kezelni, az is szintén egy egyéni dolog.
1: Uh-huh.
0: Hogy mondd is, hogy nem tudom, hogy mélyre megett a kezed, és még a gondolataid, még szóval benne voltál a karakterben, mint Baranyi Roland. Igen, ez idő kell. Én nekem ez, hát Most fura, de könnyebb volt, mert én egy olyan karaktert játszottam ebben a darabban, aki ugye fel is meg is mondta, hogy inkább ez a alárendelt emberke volt, és mert ugye voltak a csicskász, a csicskáztatók és a csicskák.
1: Igen, ez egy ilyen szélsőséges darab volt, ez el is hangzik benne, igen. Hogy nincs középút, ugye?
0: Igen. Hát nincs. A boldogulniak azt nem nagyon van, igen. És én nyilván a második voltam. Én ezt igazából megéltem kicsinek, mert mondom, én egy olyan nevelőszülőknél éltem, akik bántalmaztak folyamatosan, mind lelkileg, mind fizikailag, és tőlem ez a karakter nem állt messze. Egyébként ez veszélyes dolog szerintem, hogy utólag visszagondolva egyébként, hogy ha most újra kapnám azt a szerepet, én nem vállalnám el. Azért nem, mert hál' Istennek már lelkileg fejlődtem annyira, meg tudat, nyilván ahogy nőttem, meg a környezetben változtam, azért meg, már tudatosult bennem, hogy ezek nagyon rossz dolgok, amik velem történtek, és most egy kicsi spoiler a kis dolgaimból, hogy ugye most a könyvem is egyébként erről is fog szólni, hogy én miket éltem meg a nevelőszülőknél, milyen ez az egész intézményi rendszer, amiben vagyok, hogy én Fóton nőttem fel a gyermekvárosban, és egyre jobban például rémálmokban jönnek fel, és folyamatosan dolgozom ezeket fel. Most pont holnap megyek egy szakemberhez, aki most családállítása, és pont ezeket próbálom így visszakutatgatni magamban, hogy mit kellett volna, most nem azt, mit kellett volna akkor tenni, hanem hogy tudom ezt magamban kvázi meggyógyítani, hogy tudjak az életben haradni, és kicsit visszatérve a állóvízhez, ez nem csak szakmailag igaz, hanem magánemberként is, és most ráléptem egy olyan önismereti útra, ami ezeket szépen lassan föl fogja dolgoztatni velem, és ez a karakter, akit játszottam akkor még nem fogtam fel igazából, hogy jaj, ennek a gyereknek milyen, mert akkor még nagyon kezdő voltam, és örültem mindennek, amit csinálok, és ezzel nem foglalkoztam, ezzel felszínesen foglalkoztam. Egy jó színész életem, hogy nem csinál. De hogy akkor annak örültem, hogy játszhatok. Tulajdonképpen akkor az ego dolgozott. De mondom, most, ha kapnám ezt a szerepet, nem biztos, hogy elvállalnám, sőt, valószínűleg nem.
1: Nem akarok túl mélyre menni a beszélgetésbe. Ha ki lennének kapcsolva a mikrofonok, akkor szívesen, mert barátok vagyunk. Viszont muszáj azt megkérdeznem, ugye mondtad, hogy ezzel azonosulni tudtál ezzel a szereppel, mivel egy nagyon rossz korszakát az életednek elevenítette, felemlékeztetett rá. Szerinted, és mondtad, hogy utólag nem vállalnád, nyilván ettől hitelesebb voltál a színpadon. Biztos, hogy jobb voltál tőle a színpadon, mivel tudtad belülről hozni ezt a szituációt, és viszont nem gondolkoztál azon, hogy na, vagy nem érezted azt, hogy na ez az a dolog, amit úgy mindenképp ki akarok kerülni, nehogy felszakadjon valami. Főleg egy olyan erős hangulatban, mint egy színházi előadás. Ezt állítottad szembe, hogy mondjuk mennyire tudod hozni a karaktert, és akkor neked az fontosabb volt, hogy jól tud hozni a karaktert, mint hogy ez belül mi jöhet ebből vissza.
0: Abszolút, így van, ahogy az előbb is mondtam, hogy akkor mi nem foglalkoztam ezekkel, hogy bennem úgymond nagyon lelkileg mit okoz. Persze nyilván nem volt egy jó érzés, de igazából ez nálam most lenne aktuális egyébként, hogy foglalkoznénk-e vele, persze, hogy foglalkoznénk, de egyébként belemennénk amúgy, mármint, hogy most ellentétét mondom annak, hogy elvállalnám, nem vállalnám. Ha nem vállalnám, azért nem vállalnám, mert hogy én ezt már fel akarom dolgozni. Viszont ahhoz, hogy feldolgozzam, ahhoz viszont meg kellene, hogy tudjak vele foglalkozni, szóval érted? Nehéz ez, de én úgy érzem, hogy most egyébként haladok a jó úton és a változás felé, és az, hogy jobb, az, hogyha majd amikor jönnek a lehetőségek, így mondjuk előadás színházban, akkor már én kész legyek lelkileg is, és ez szerintem nagyon fontos, hogy kész legyen az ember lelkileg is, és a fizikálisan, meg szellemileg, hanem mindenhogy.
1: Ti nagyon köszönöm, hogy ilyen mélyre tudtunk menni.
0: Szívesen.
1: Valamennyire célom az, hogy a vendég annyira jól érezze magát, hogy ilyeneket megosszon. Örülök, hogy ezzel együtt nem érezted magad kellemetlenül.
0: Nem, mert nekem ez egy misszió is egyébként, minél többen, mert sok ilyen hasonló ember van sajnos, mint én, ezzel ebben biztos vagyok, sőt biztos. És én úgy vagyok vele, hogyha egy ember elkezd erről beszélni, akkor talán csatlakozik hozzá legtöbb, és hogy ezáltal fel tudják dolgozni a dolgaikat.
1: Erről még beszélünk szünetben, beszélünk adás után, beszélünk egy következő adásban is. Most kicsit menjünk át egy vidámabb témára, ugye? Na. Az egyik fő szál, amiről beszélgetni fogunk, ismét az az Árulók című RTL Klub Reality. Mennyire követed az Árulókat, mióta követed, mennyire vagy fannya, mennyire vagy függő?
0: Én nem nézek sok ilyen reality show-kat, mert megvan a véleményem róla, viszont ezt imádom, ezt követem. Ez az egyik olyan műsor a Sztárban Sztár mellett, amit nagyon szeretek, meg a Dancingen kívül, amit nagyon szeretek, mert ennek van értelme. Meg bocsánat, mert még az, hogy ez próbára teszi az emberi és az ember szellemét, és maga az emberi érzéseket.
1: Igen, rengeteget lehet ebből tanulni, tehát hogyha ezt úgy darabokra szednénk ezt a dolgot, nagyon komoly pszichológiai, társadalmi, a világon mindenféle vonatkozása van ennek a dolognak, szerintem is. Hát a döntő napján vagyunk, most, hogy beszélünk, már elvileg megy is ugye a döntőadás. Kinek drukkolsz egyébként? Kinek drukkoltál? Bent van-e még az, akinek az elején drukkoltál? Hogy nézett ki nálad így az egész, hogyha visszagondolunk az előző adásokra? Melyik feladatok tetszettek a legjobban? Melyik részek voltak számodra a legizgalmasabbak?
0: Na, amikor kiderült, hogy kik vesznek benne részt, én nagyon kíváncsi lettem. Nyilván vannak közülük, akiket jobban ismerünk, így a média által, meg ugye a színházak által, mint mondjuk Hevér Gábor, vagy mondjuk a Móri Enikő. Nagyon színes társaság jött össze, ugyanis mint ugye színészek, sportolók, akkor a televízióban műsorvezetők, szóval mindenfélék voltak. Akinek én drukkolok, az még bent van, és szerintem ő biztos, nagy esélyes, hogy menjen, de egyébként meg annyira fordulatos az egész, hogy például a tegnapi adás egyébként az szerintem nagyon izgalmas volt. Az, amikor
1: mondjuk, hogy kinek drukkolsz.
0: Igen, a Hevér Gábornak. Hát persze, színész. Hogy ne. Neki drukkolok. Egyébként én drukkoltam még Antóniának, de amikor kiesett, azt értettem, hogy miért esett ki végül, azt úgy megértettem, hogy miért, mert voltak emberek, akik nem értettem, hogy miért esik ki, amikor még a másik, meg még rosszabbul csinálja. Nyilván ezt nézőként máshogy éli meg az ember, de még akinek drukkoltam, az a Pista volt. Pista szerintem nagyon jó játékos, csak már vége felé szerintem annyira inkább agresszívabbá vált az emberek a társai számára, meg erőszakosnak, és nyilván nem szeretné az ember azt, meg annyira, hogy na ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod. Nem. Viszont a Pista nagyon jó volt. A játékokban szerintem nagyon jól teljesített. Aki nem nagyon tetszett, én mondjuk nem értettem a Csilla szerepét, egyszerűen nekem a Csilla az új volt, meg nem
1: de,
0: volt.
1: Igen.
0: A Laci Detto ugyanez, hogy volt. Laci is értettem, hogy nem nyomozott, egyszerűen nem nyomozott.
1: Igen, egy kicsit más személyiség volt, mint amit
0: és
1: én elképzeltem.
0: Én mindig azt mondom, Laci, csinál, nyomozz már. Én nem.
1: Ugye, hogy egy kicsit más személyiség
0: de
1: volt,
0: mint amit elképzeltem. De szerintem a Lacinak ez a karaktere is amúgy valószínűleg, nem igen. Tudom. De nem tudom, nekem olyan foglalkozó. Én küzdöttem volna a helyében nagyon is. Viszont én Izával is jövök, és Izalás bent van még.
1: Igen, viszont igen.
0: Nagyon-nagyon ipenge élő a lány, szóval nagyon.
1: Igen. Az Antónia vonatkozásába az Izára itt megállapítottunk egy dolgot egyébként. Na. Ugye beszéltünk arról, hogy az Uri Izabella az egy Én TikTokról ismerem. Az Uri Izabellát általában a közel-keleti eseményeket, vagy a közel-keletről kutat. Igen. Általában a legfőbb téma, amit szeret a közösségi médiában megosztani, ugye a kutatásainak az eredménye, az a nők elleni elnyomásra Igen. irányuló dolog. Igen. Aztán az számomra az nagyon, hát nem is tudom, hogy mit mondjak, vicces volt, önaluli volt, biztos találat volt az Antóniának, mikor ugye ráfogták, hogy ő hogy meggyanúsították őt, majd kijátszotta azt a lapot, hogy ti férfiak nem hagyjuk, hogy elnyomjatok minket, nőket, és például az Izabella rögtön nem is szavazott rá, tehát az szerintem az egy ilyen, az egy kicsit övön aluli volt ott, hogy ezekre az ösztöneire fogjunk össze, csajok, már el vagyunk nyomva, ezt a lapot kijátszotta, szerintem az...
0: Hát nyilván ennek nem itt van a helyem ebben a műsorban, igen.
1: Igen,
0: de
1: igen.
0: És pont ezt mondtam, ha visszacsatolnék az előző beszélgetéseinkhez, hogy látod itt, és itt, ebben a játékban nagyon hamar össze lehet keverni az érzéseket, a magánérzéseket, a játékérzéssel, és itt ebben a jelenetben össze voltak keverve, és igen, hát ezt váltotta ki, hogy Antónia így...
1: Igen, igen.
0: Megpecsételődött.
1: Egyébként érdekes kérdés, még mielőtt elmegyünk szünetre, kíváncsi vagyok, ha például mi bekerülnénk egy ilyen realitiva, mondjuk te ártatlan lennél, én pedig áruló, képes lennék mondjuk egész végig a szemedbe hazudni, képes lennék az egész társaságot ráduszítani, hogy téged szavazzon ki, képes lennék hazug vitákat generálni, a világ összes impulzusát belét pumpálni negatív értelembe, még ki nem készülsz. Nyilván a játékba, ez maga a játéknak a koncepciója olyan, hogy ha nyerni akarsz mindent, nem mindent szabad, mindent kell mindenkivel árulóként. Mégis úgy gondolom, hogy nem szabad átvinni ezt majd azoknak a szereplőknek, akik bent voltak egymással a magánéleti kapcsolatukba, de vajon ki lehet ez zárni? Őszintén, te ki tudnád ez zárni?
0: Te nap, amikor kiesett a Beáta, akkor mondott egy nagyon jó dolgot. Azt mondta, hogy ő arra büszke, hogy ember tudott maradni. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy emberek tudjunk maradni. Hogyha te árulóként azt csinálnál, amit mondtál, viszont hogy kamerán kívül mert nyilván nem 24 órában forgatnak, vagy ki tudja, hogy azért érezném rajtad, hogy azért mint Baranyi Csaba szeretsz és tisztelsz, mert mit tenem én, akkor nyilván nem tudom, hogy az ember azt érzi, amikor a játék miatt vagy olyan, amilyen, vagy amikor a személyedben, amikor már a személyed is bejön, szóval ott vannak dolgok. Én biztos, hogy elvéreznénk. Azt tudja, ismerem magam, szóval erős lelkületű vagyok egyes bizonyos helyzetekben, de amikor már ámri van, hogy nagyjából mindenki meg ilyenek, akkor én biztos, én egyébként, ha bekerülnék ebbe a játékba, ezért én nyilván gondolkodtam már ezen is, szerintem én már az elején kiestem volna.
1: Mi lennél szívesebben?
0: Én áruló.
1: Áruló lennél szívesebben?
0: És pont ezért a színész, amit a színészetet is mondta, hogy imádnék gonosz lenni, annyira.
1: Nagyon érdekes.
0: A klonklávékat imádom legjobban.
1: Nagyon érdekes, hogy szerintem a kettő magánszemélyiségéből fakadóan inkább vagyok én áruló karakter, mint te, viszont igen. Én jobban lennék ártatlan, te pedig jobban lennél áruló, mennyire érdekes.
0: Hát remélem, ezt azt nem tudjuk, ugye?
1: Kedves rádió hallgatók, írjátok meg nekünk a véleményeteket az eddig elhangzottakról, az Árulók című realityval kapcsolatban a 06303030-as SMS számra. Írjátok meg nekünk, hogy mik lennétek szívesebben, árulók vagy ártatlanok, kiknek van könnyebb dolga, és hogyha árulók lennétek, vajon miért lennétek árulók. Ne áruljatok el minket abban, hogyha most elmegyünk egy rövid zeneszünetre, akkor el fogtok kapcsolni, mert hamarosan jövünk hozzátok vissza újabb izgalmas témákkal, mindenképpen maradjatok velünk.
2: Digitális benszülöttek, a világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Új víziót kell adni a Tisza szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe, mondta Radnai Márka, Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak csütörtökön Budapesten, a Tisza szigetek országos találkozójának helyszínén a Margit szigeten. Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza sziget tagok részéről, akik hiányolják a választások óta feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta, az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep Kőbányán, ahol ingyenesen várja a látogatókat a nagy sportág választó és nagy hangszer választó. Magyarország egyik legnagyobb interaktív sportfesztiválján több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek, szakképzett edzők és zenei oktatók segítségével. A két nap során látványos sportági bemutatók, nyílt edzések, színpadi programok és zenei produkciók is várják az érdeklődőket, emellett olimpiai világ és Európa-bajnok sportolókkal is találkozhatnak a látogatók. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezzel visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló törvény módosításával megszüntetik a köznevelésben foglalkoztatottak sztrájk jogát korlátozó egyes rendelkezéseket, újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Szerbusztok, kedves Rádiódik hallgatók, ígéretünkhöz híven visszatértünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Csabit halljátok, azzal kapcsolatban, hogy milyen dolog ez az Árulók című reality show, mit gondolunk mi erről, küldjétek el a 0630303030-as SMS számra, még mindig várjuk, hogy ti mit gondoltok erről. Viszont mi azt fogjuk folytatni, Csabi, valamit mi gondolunk erről. Szia, Csabi, még mindig.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Hát így, hogy az utolsó napon vagyunk, én nagyon kíváncsi vagyok a tippedre, alapjáraton milyen megérzések voltak benned, hogy kik fogják megnyerni ezt a játékot, ki fogja megnyerni, mik a megérzéseid?
4: Elején, amikor még bent voltak, akkor én... naív, milyen, hát ez én vagyok, én mondom, biztos, hogy az ártatlanok fognak, hát nyilván.
3: Mennyivel többen vannak?
4: Persze, nyilván neki a mennyiség miatt, de amúgy, ahogy így adásról adásra néztem, ott, amikor mondjuk a Henny, amikor a Henny esett ki, onnantól kezdve már valami elbicentben, biztos, hogy az árulók miatt, árulók nyerik meg. Nem tudom miért, hogy miért gondoltam ezt, de a Henny volt még egy nagyon-nagyon erős versenyző egyébként, és ő olyan jól, na ő aztán tud hazudni, tud spékelni, amikor az ember azt gondolná, hogy ennél lejjebb, ennél aljasabb dolgot ő még nem tud, dehogy nem. Úgy a szemedbe hazott, például amikor volt az, amikor a, nem tudom, hogy hívják, amikor az almás
3: tud, igen.
4: Az csodálatosan megcsinálta, igen, jó ég. A legjobb barátnőjét, a bizalmasát úgy belevitte a halálba képletesen, hogy hihetetlen. Meg az Erikát meg nem értem, hogy mi adta föl, na mindegy. Azt szerintem az, a azt nem sértettem, hogy az Erika így is simán feladja. Látod, ő is egy karakán nő, és tessék feladta.
3: Az Erikán én nagyon csípem az Erikát, ha egyszer meghallja, mi mondok róla, akkor szerettem, imádom, én rengeteget nevettem rajta, hogy nem értette, hogy a mérgezés a szimbolikus.
4: Igen, akkor azt mondta, hogy ő már érzi a mérget, ő már érzi. Édesem, mondom.
3: Nagyon szeretjük.
4: Nagyon érzékeny.
3: Igen, igen.
4: Az elején már elkezdett sírni, már meghallta, hogy halál egyből már.
3: Igen.
4: Imádom.
3: Viszont ami érdekes volt, egyébként két dolog is eszembe jutott. Az egyik amúgy az, hogy mennyire nehéz lehetett, ugye az volt az a rész, amikor így rendesen így eltemették sajnáljuk, bocsánatot kérünk tőle, hogy nem jut eszembe nekem sem mostanában.
4: Na, ki? Ja.
3: Annak, akit meggyilkoltak. Viszont én egyébként lelkileg, hogyha tudom, hogy most ez egy játék, akkor én elég erősnek érzem ilyen szituációkban magamat, de ahogy végig kellett menni, ahogy mindenki feketébe volt öltözve, hogy fel volt állítva egy olyan dolog, mint hogyha jönne a násznép, utána akkor ő énekeltek, ugye volt ott a temetés, a szertartást, az Árpa Attila levezette, be kellett feküdni, aztán imádkoztak értük, hogy a túlvilágon találjanak be. Azért az annyira kemény volt, annyira végigvitték, hogy szerintem az már egy keményebb lelkű embert is azért ott megcsapna az a félelem, meg az az érzés. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy én úgy gondolom, hogy egy kicsit túlzásba lett véve a rendezők, szerkesztők, producerek, akárki találta ezt ki, ez a dolog. Nem tudom, hogy ez nem traumatizálja, mondjuk, hogyha nem egy erős, meg nem egy túl gyenge embert nézünk lelkileg, egy normális, közepesen erős lelkű embert nézünk, szerintem simán benne van az esély annak, hogy egy ilyen traumatizálja, főleg,
4: hát,
3: ha mondjuk pont rácsapták a fedelet. Mondjuk akkor meg...
4: Figyelj, nyilván, amikor felkérik őket, meg ennek volt már egy előző évada, szóval volt egy kiinduló pont. Én azt gondolom, hogy akik elvállalják ezt a műsort, azok számíthatnak erre. Nyilván a maga címe is, hogy Gyilkosság a kastélyban, nem azt fog jelent, hogy ó, elesek, jaj, megiszom a képletes mérget, aztán ennyi volt. Nyilván
3: igen,
4: nem.
3: Igen.
4: Szóval szerintem egyébként egy jó szituált ember, és ők nyilván azok, ezen túl teszi magát. Nyilván a pillanat hevében, mint ahogy láttuk nagyon sokan, a Murjanik és Ádám bőgött, az nagyon kemény volt, amikor nem őre csapták a fedelet.
3: Igen, igen.
4: És ő nagyon ki volt ám utána, nagyon ki volt, de nyilván a pillanatnyi érzelmek elviszik az embert, tehát hogy ne, engem is elvinne, nyilván, de utána nyilván kapcsolok, hogy jó, oké, nem halt meg nyilván, ez egy játék, és te visszalendül az ember. Persze. Mondjuk én végigrögtem azt egyébként.
3: A Molnár Áron jutott eszembe, hogy ott mondott egy nagyon fontos mondatot. Nekem egyébként ilyen vegyes érzéseim voltak vele kapcsolatban ebben a játékban.
4: Nekem is.
3: Mondott egy olyat, hogy az volt a kemény, amikor mindenki sírni kezdett, ilyen fejetlenül, hangosan, stb. Akkor is elkezdett gyanakodni, és azért

0: És az első egy-két mondat, amit mondtak nekem, úgy a hátulját megnéztem, hogy ezt most miért mondják, tudod? Egyébként nagyon bele lehet, hogyha valamire így nagyon rá vagy kattan, vagy egyébként még nekem nem csak a színpadi létet, hanem egy filmnek a hatása például rajtam eltart egy csomó ideig. Van olyan film, ami fél éve így egy héten egyszer visszajön a gyomromban annak az érzése, olyan mélyre ment meg, stb.
1: Nekem most volt egy ilyen érzésem, képzeld el, hogy rövid leszek. Én végre beregisztráltam a Netflixre is, és megnéztem egy sorozatot egy tezsánó énekesnőről, Szelína Kinta Illáról, és készül bele egy sorozat. Ő már 25 éve, 30 éve, hogy meghalt, 23 évesen, tragikusan, mindegy. A lényeg, hogy megnéztem, és képzeld el, elkezdtem este 10-től, és képzeld arra lettem figyelmes, hogy már reggel 6 óra van.
0: Nyilvasta mindenit.
1: Szóval nekem nem szabad sorozatokat. Végignéztem az egész évadot. Szóval igen, ez nagyon bel tudja, az árulok is valami ilyesmin a számomra, hogy elkezdem nézni, nyilván azt tud megállítani, hogy ma következő rész nincs meg.
0: Igen, szóval, igen.
1: De úgy meg én tenep is mondom, úristen, mondom, mikor lesz már fönt az új rész. Igen. Szóval persze vannak ilyenek. Én még ki szeretném emelni Árpad Attila szerepét. Szerintem zseniális, hogy és sokszor, az viszont, ahogy beszéltél, azért volt ott hidegfutkosása, ez biztos, nagyon jó a műsor készítők, hogy őt választották, szerintem zseniális, hogy ő végigviszi ezt az egészet, tényleg.
0: Nagyon. Igen, én bevallom, bocsánatot kérve Árpa Attilától, Árpa Attila kedvelőitől, hogy ezelőtt a műsor előtt én nem ismertem annyira az Árpa Attilát, és az Árpa Attila az én szememben úgy élt, mint egy színész, de úgy, mint egy nyálas színész, nem akarom azt mondani, hogy ripacs színész, hanem mint egy nyálas színész, ugye a feleségkereső műsor, stb. Igen. Ugye ez a nagy ő. Az én szememben nem ért egy komoly karakter, aki képes megformálni egy komoly karaktert, viszont most színészileg akkor átnőtt a szemembe ez az ember, ahogy ezt végig lenyomta.
1: Hát elsősorban egy producer megrendezőként dolgozik amúgy, de nyilván színészként végzett a színműn, de ő inkább énekkel foglalkozik.
0: És a beszólásai hihetetlenek. Tehát ott, ahogy annyira finált ember van ott abban a kastélyban, mégis ahogy ott beszólogat nekik, meg ahogy ott fölé kerekedik, az valami hihetetlen. Nagyon, nagyon szeretjük egyébként az ő alakítását ebben. Utolsó tipp, aztán tovább megyünk a mélyebb vonatkozásra. Ki fogja nyerni?
1: Hevér Gábor.
0: Hevér Gábor nyerje meg, ezt kívánom én is, ebben a Csabival egyetértünk, mint még sok más dolog van.
1: És az Iza nyerné meg.
0: Egyébként figyelj.
1: Ne félelj, Iza, persze benne van, csak nekem.
0: Hogyha én már nem akarok most így utólag könnyű beszélni, hogy én ezt meg ezt csináltam volna, meg stb. Az elején mik az első két adás ment le, akkor én azt mondtam, hogy ha én bent lennék, az első ember, akihez oda mennék, az az Iza lenne, mert így ez alapján, meg a karakter alapján, stb. Nem tudnám elképzelni, hogy ő áruló. Szóval nekem ő egy annyira kedves lélek, olyan személyiség, hogy én hiszek neki, akkor is a levegőt vesz. Nem, egy ilyen személyiség egyébként. Igen. És megnyerheti, mert lehet nem gondol rá senki kivéve, hogyha megöli őt a Hevér Gábor.
1: Hát és nyilván ez a célja.
0: Ezt majd fogjuk tudni, ha visszanézzük. Na, menjünk egy kicsit bele. Most egy kicsit lejjebb veszem a hangtonosat, és menjünk bele egy kicsit komolyabb témába, csak viccelek. Szerinted, hogyha már beszéltünk arról, hogy mennyire tudják majd a szereplők elvonatkoztatni a magánéletüktől ezt a sót, amit együtt éltek át, érzelmi hullámvasút, stb. Sok vita. Nyilván le kell ülni egy kávé mellé, vagy kettő mellé, vagy három mellé többszörösen, mire ezt úgy meg tudják beszélni, és úgy rendben jönnek egymással. De hogyha már itt tartunk, ugye itt a hazugságot kell ám megmagyarázni az embernek, hogy miért hazudtál, mint sok zenében is benne van, mint visszatérő mondat. Beszéljünk egy kicsit a hazugságról, a magánéletünkben a hazugságról. Szokták azt mondani, hogy van kegyes hazugság, valamikor lehet hazudni,

0: hazudni, ez elsősorban a kérdés. Én amellett vagyok, hogy nagyon ritkán, igen, tehát kifejezetten szituációfüggő, azért nem nagyon ismerek olyan embert, akinek az az álláspontja például, hogyha átmész vendégségbe, nagyon kedves emberekhez, és nagyon nagy szeretettel fogadnak, és megeszed náluk a világ legrosszabb húslevesét, és utána megkérdezik tőled, hogy milyen volt, akkor arra inkább nem érdemes azt mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon finom volt, nagyon kedves vagy, mint hogy azt, hogy büntetés volt minden kanál, szerintem azt, szóval ott érdemes hazudni, szerintem ott illik hazudni. Nem tudom, neked mi a véleményed erről?
1: Van egy mondás, hogy vagy hazudik, vagy füllent. De ez mindig egy ugyanazt jelenti, de hát ez szemben hangzik. Én nem leszek rest kimondani. Nyilván hazudni bűn, rossz dolog, csúnya dolog, de nyilván helyzetektől függ. Én mindig azt hasonlítom ezt, hogy, és ez egy drasztikus dolog, de mondjuk egy rákbeteg ember, tudjuk, hogy valaki rákos, és hogy mit szeretnénk jobbá tenni neki a életét, a hátralévő életét, nyilván van esély, hogy kigyógyul, de akkor is, ha kapsz egy rossz hírt, vagy bármit, magaddal, vagy bárkivel kapcsolatban, de nem vele, nem szabad neki azt elmondani, persze, szerintem.
0: Igen, igen.
1: Mert na, ezek a kegyes hazugságok, ezek megengedettek szerintem. Uh-huh. Én hívő ember vagyok, de és ezekkel a kegyes hazugságokkal is úgy vagyok egyébként, hogy persze nem mondom el, hogyha neki az rossz érzés lenne, viszont én magamban ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ne haragudj, Istenem, tudod, hogy miért tettem. És akkor nem tudom, és rossz ilyenkor jó Istenre gondolok egyébként, hogy jó, igen, tudom, szabad akarat van, meg minden, de a bűneinket igazából megbánjuk, vagy azt a szituációt, és őszintén, és nem rutinszerűen, ez nagyon fontos, akkor a Jóisten biztos felolt. Én mindig így vagyok ezzel, és ezeket érzem is, hogy hogy mondjam, szóval én hiszek abban, hogy már mindig azt egy nagyon sok embertől hallom azt, hogy na vajon a helyes úton vagyok-e, vajon jól csináltam-e, amit csináltam, és mindig vár egy visszaigazolást emberektől, sorstól, tök mindegy. És én eddig úgy voltam vele, hogyha valamit eldöntöttem, például én szabad hit gyakorló vagyok. Én nem tartozom se katolikus, egy katolikus nem vagyok megkeresztelve, de nem járok oda, se református, semmi. Én meg mindenkit meghallgatok, stb. De én nem ragaszkodom kötött imákhoz, meg semmi. Viszont tiszteletbe tartom a másik, és a többi, és ott csárolni meri a másikat. Ott csárolja, de ez őt igazolja. Uh-huh. Szóval valaki nekem hazudik, és én nekem az, és akkor, és kiderül, hogy hazudott. Nyilván nem esik jól tőle, de én mindig arra gondolok, hogy hát magad igazolod, nem engem.
0: Igen.
1: Nem vagyok hosszú távon haragtartó, tényleg nem. De azt az embert viszont én próbálom akkor elkerülni. Nyilván a szituáció súlyosságától is függ, hogy miben. Uh-huh. Ez egy nagyon összetett dolog, mert nyilván vannak emberek, akiktől, ha elveszel egy papírcetlit, örökre megharagszik, vagy azt mondja, hogy figyelj, vagy ha elveszel tőle egy nagyobb értéket, és kiderül az, hogy tényleg te voltál, lehet, hogy haragszik rád, utána oda megy, és akkor a szemed mondja, jó, figyelj, oké, felejtsük el, lépjünk túl. Nagyon sok ilyet is ismerek, szóval nagyon emberektől függ. Nyilván alapvetően nem jó hazugság, miért lenne jó, de a kegyes hazugságok meg helyzetől függően beleférnek.
0: Igen, érdekes dolog ez, hogy belehoztuk, én is beleszerettem volna a kereszténységet egy vonatkozásba. Én úgy gondolom, hogy valamikor a saját hívői énednek, a keresztény énednek, a vallásos énednek is jobb döntés az, hogyha bizonyos szituációkban hazudik, például, hogyha rossz emberek rossz szándékkal keresnének egy szerettedet a te lakásodban, és megkérdeznék azt, hogy itt van-e, akkor beengednéd-e őket, és mondanád-e, hogy itt van.
1: Nem.
0: Ez szerintem hazudtál, de hát valami magasabb cél érdekében. Szerintem a hazugságnál vannak sokkal magasabb vagyis attól sokkal magasabb értékek vannak, mint hogy mindig igazat mondj, és akkor hazugságvizsgálóra kötnek. Vannak magasabb szándékok ennél, én úgy gondolom. Még meg akartam említeni, hogy nálad, hogyha már az RTL-es reality-ből indultunk ki, a hazugság mellett az árulás is ott van, ez az már egy másik dolog, összefügg, tehát rokonok, de azért nálad az árulás például, hogyha egy embernek úgy kitárulkozol, elmondasz magadról egy csomó dolgot, megnyílsz előtte, sérülékenyé válsz előtte azzal, hogy ennyi dolgot elmondtál, majd azt ő a saját hasznára fordítja. Nálad ez egy, hogy mondjam, azon a skálán, amit te meg tudsz bocsájtani, vagy egy ilyen olyan skálán, hogy veled milyen rossz dolgot tettek, az árulás neked hol helyezkedik el körülbelül?
1: Egyébként ez nálam egy olyan dolog, hogy oké, persze, nem felejtek. Tényleg nem. Nyilván vannak kötöttségek, most például mondok, és nyilván történt ilyen, amikor a munkahelyemen van egy-két olyan ember, aki bizony is elárult nagyon sok dologban, de nem tudom neki azt mondani, hogy na, akkor is soha többet nem akarok veled beszélni, ma a szakma meg összeköt minket. De nyilván magánemberként nem is akarom őt látni. Nyilván vannak kötelezettségek, amíg igen, de utána nem. Ezzel én így vagyok. És én el tudom engedni. Már el tudom engedni az ilyen embereket. Családomban is van ilyen, aki nagyon sokszor elárult, sörki is használt, anyagilag és lelkileg is, és mindig megbocsájtottam, mindig adtam neki esélyt, nekik esélyt, de most már az elmúlt másfél évben már egyáltalán nem. Szóval az embernek ez egy fejlődés, meg kell fejlődnie ahhoz, hogy tényleg nemet tudjon mondani, esetlegesen végleg megszüntetni a kapcsolatot az adott emberrel.
0: Amikor megbocsájtasz valakinek, szerinted, vagy tapasztalataidból fakadóan, mi a megbocsájtásodnak a motivációja? Tehát mi a fő indok, ami miatt megbocsájtasz neki, azért, hogy neked jobb legyen, hogy neki adj esélyt? Mi az, ami mozgatja ezt a dolgot?
1: Ez is attól függ, hogy ki. Ha mondjuk egy családtagról van szó, akkor én történem is egyszerűen most és nemrég, hogy van az egyik nővérem, én végig bíztam benne, meg felnéztem rá, és történt olyan helyzet, amikor nagyon csúnyán átvert, és sokáig nem beszéltem vele. Én nagyon gyerekes tudok lenni, egyből letiltom mindenhonnan. És talán visszaoldási kérelmet kérek. De hogy én hagyok magamnak időt arra, hogy az érzéseim, hogy mit csinálnak vele kapcsolatban például. Igen, szóval én meghagyom az időt magamnak. Persze van az első hevület, amikor letiltom meg, nem is akarok vele beszélni, de Istenem, soha nem hagyok magamnak meghatározott időt, hogy na most akkor két napig gondolkodok rajta, hogy én most mit csináljak veled. Nem. Amíg tart, addig. Általában én megszoktam bocsájtani az embereknek, tényleg megszoktam. Nyilván nem úgy nézek már rá, mint annak elején, meg szerintem ez nem létezik olyan, hogy jó, tényleg elfelejtem, tényleg, és úgy nézek rád, ahogy előtte. Ilyen nem létezik szerintem. Nyilván óvatosabb vagyok, és már nem bízom úgy meg benne. Szóval én az egyébként most szomorú dolgot fogok mondani, ez emberek nagy részében ezért nem hiszek, még ha új is, nagyon az környezetemben, meg számomra nagyon-nagyon-nagyon meggondolom, hogy mit mondhatok neki el, mit nem. Nekem nagyon sokat kell azt bizonyítani, hogy tényleg a bizalmamat elnyeri egy számomra fontossá vált ember is. Fontos ez, mert főleg a mai világban, aztán a social médiát kiír bármit, nagyon sok ilyenről hallunk, visszajönnek az emberrel. Nehéz téma ez még, mert ugyanakkor bennem van az, hogy legszeresebben mindenkit átölelnénk, és hogy tök jó lesz minden, de sajnos ez nem így van. Ez aztán tényleg kell egy tudatos és tudatosság, és egyébként az is nagyon fontos ez, hogy önmagadat ismerd, és hogy ne csapd be önmagad, merre is nagyon hajlandók, hogy nem baj, persze, meg tudjuk magunknak magyarázni, hogy na de mi hazudod? Nagyon sok ilyent hallottam már. Akkor már tök nyilvánvaló, hogy miért csinálja, de te akkor se akarod eljön, addig magyarázod magadnak, mi nem győzöd meg magad arról, hogy na, jó van, megértem, hogy miért hazudod. Nem. Nem.
0: Egyébként te jól ismered az embereket, vagy úgy gondolod, hogy jól ismered az embereket attól a szempontból, hogy kinek mondhatsz el olyan információt, tehát, hogy megbízhatsz benne?
1: Hát nyilván ehhez kell tapasztalást, ha most arra kérdezel, akkor igen, persze.
0: Egyébként szerintem az egyik legjobb tulajdonság, vagy az egyik legjobb skill az az lehet az életben, hogyha az ember megtalálja azt a pár embert az életében, akikben megbízhat, igaza van abban, hogy megbízhat bennük, és a megfelelő embertől a megfelelő kérdéseket fel tudja nekik tenni. Szerintem az egyik legjobb dolog lehet az ő életében, ami történhet vele. Megvannak neked ezek az emberek egyébként?
1: Képzeld el, hogy kettő ilyen ember van. Az egyik az a Goda Krisztina, akivel dolgozom együtt a könyvemen, meg az egyik nevelőm, Babi, akinek tényleg kendőzetlenül mindent elmondatok, és nem kell attól tartanom, hogy ő bárkinek továbbadja, vagy ki használ. Igen.
0: Hát mondtuk a műsor elején, hogy fogunk beszélni a kedvenc filmbeli gonosz karaktereinkről. Én nekem a ugye onnan jutottunk el ideig, hogy kedvenc filmbeli gonosz karaktereink, hogy boncolgattuk egy kicsit, vajon miért tudunk az árulókkal azonosulni mi. A még egyel előtti adásban kértünk is tőletek a kedvenc pszichológusoknak a telefonszámát, hogy velem mi az árulókkal azonosulunk, megkérdeztük, hogy el kell-e mennünk. Még nem olvastam el azokat az SMS-eket, de kíváncsi vagyok. Írjátok meg nekünk a 06303030-as SMS számra, kaptatok rá még egy hetet, hogy szerinted baj van-e azzal, szerintetek, akik ebben a realitásban az árulókkal tudnak azonosulni. Szóval, hogy innen jutottunk el oda, hogy melyik filmbeli gonosz, akivel tudunk mi azonosulni. Nekem a legérdekesebb ilyen, az nem tudom, a hallgatók közül, vagy Csabi kilátta a Parfüm című filmet. A Parfüm című film szerintem az egyik legjobb film valaha, aki nem látta, annak érdemes megnéznie. Arról szól, hogy van egy hát most nagyon sokat tudnék róla beszélni, a lényeg az, hogy egy gonosz parfüm készítő fiúról szól, akinek hihetetlenül rossz gyerekkora volt, lehet, hogy nem is felelősségre vonható emiatt, mivel nem tudott egyáltalán semmit tanulni az érzékenységről, talán még pszichopata is, tehát egyáltalán nincs lelkiismerete, és a tökélet, viszont neki van a világon a legjobb orra, neki van a legjobb érzéke az illatokhoz, és végül egy sorozatgyilkossá válik ő, aki a nők izzadságából, a félelmükből kiadott izzadságot gyűjti össze, és ehhez ugye meg kell őket találnia, meg kell őket ölnie, ez gyűjti össze egy parfümbe, és koncentrálja be egy kis üvegbe, és így készít parfümöt. Ez a Jean-Baptiste Grenoir, úgy hívják a karakterünket, hatalmas alakítás, benne van a filmben egyébként még az őt tanító, hát már mikor a megszületett ugye a főszereplő, már akkor a mester fölé nőtt, de elvileg ő a tanítója, ő a Dustin Hoffman játssza ezt a karaktert, mindenkinek érdemes megnézni, és ezzel a sorozatgyilkos karakterrel valahogy én tudtam azonosulni, talán azért, mert láttam azt, hogy nem számon kérhető, annyira rossz gyerekkora volt, tehát az anyja halpiacon dolgozott, és az volt a terve, hogy titokba megszüli a gyereket, és akkor abba a kosárba teszi, ból a hal belsőségek vannak, hogy azokkal együtt menjen a sülyeztőbe. Tehát annyira átéreztem azt, hogy őt senki nem szerette, és ezért vált ilyennél, hogy valahogy ha nem is drukkolni tudtam neki, de tudom kedvelni a karaktert, persze benne van a remek színészi alakítás, stb. Szóval nekem a Jean-Baptiste Renoir a főszereplő a Parfüm című filmből. Csabi, neked ki van ilyen gonosz karakter, akit így nagyon kedvelsz?
1: Nagyon érdekes, nekem a Joker című film. Mm. Egyébként tök érdekes, amit mondtál, mert egy és ugyanaz a főszereplőnknek az élete, a gyerekkora, a felnőtté válása. Jokernél is ez figyelhető meg, és aki alakítja a színész, szerintem zseniális, nem véletlenül kapott érte Oscart. Igen, szóval, hogy a gyerekkori traumák egyébként mennyire, a gyerekkorod mennyire befolyásolja a felnőtt énedet. Nagyon érdekes, amit most fogok mondani. Képzeld el, hogy nekem a feltette a kérdést akkor a Kriszt, hogy Csabi, hogy ő nem érti azt, hogy hogy lehetek ilyen, hát ő mondta, hogy ilyen kiegyensúlyozott, tudatos meg ilyenek, hát nekem egy elmebeteg pszichopatának kéne lennem. A pszichológusok meg az egész rendszer szerint. És én azt mondtam neki, hogy Kriszta, mint mindenki másnak minimum két lehetőség van az életben. Hát nekem is, bárkinek is, hogy vagy olyan leszel, amilyen példát láttál, amiket tapasztaltál, vagy csak az ellenébe mész. Én az ellenébe megyek. És a Joker karakterén is, főleg ugye most kijött a Joker film, ugye most a második része, az tulajdonképpen egy tárgyalásról szól, az évszázad tárgyalása, és ott nagyon-nagyon szépen meg van mutatva, hogy miért olyan a Joker, amilyen. Nem spoilerezek mellett, hogy mi nem láttak a hallgatók, vagy akár te se. Nagyon szépen bemutatja, és ugyanez derült ki ott is, hogy a gyerekkor, hogy nem beszámít, valaki szerint, az ügyvédje szerint nem beszámítható. Nem, hogy az ügyvédje szerint igen, nem beszámítható, viszont az emberek, aki nem a Jokernek drukkol, azok meg azt mondják, hogy direkt tudatosan gyilkol, tudatosan izé, és ebből egyébként érdemes ez miatt már megnézni ezt a filmet. Tehát, mert a pszichológiája tényleg egyébként nagyon zseniálisan van megcsinálva. És egyébként, hát el kell, hogy mondjam, és ezt nem mondok újdonságot, egyre több az ilyen ember. Tudod? A sérült ember, a bántalmazott ember. Nem azt mondom, hogy egyre több gyilkos, de hogy is nem így értem, hanem az egyre több olyan gyermek, aki valamilyen szempontból bántva van. Akár mondjuk egy cyberbullying iskolai, akár otthon, olyan szegénység is közel játszik, nem tudják megadni neki azt az egzisztenciát, nagyon sok mindentől függ, és én megmondom őszintén, hogy nagyon aggodalmaskodom ez miatt, hogy úristen, milyen jövőkép alakul ki a gyerekekben majd így felnőtt korukra, hogy mit szeretnének, mert ma azért vagyunk be őszintén, hogy nagyon nem olyan, egyrészt nagyon be vannak zárva emberek, hiába annak ellenére, hogy egyébként megtökre nyitott a világ, nagyon sok diszonáns dolog van egyébként, a lehetőség táráza nagyon nagy, de mégse találjuk a helyünket, nagyon sok munkahely van, de mégis nehezen lehet elhelyezkedni. Szóval nagyon sok-sok kérdés van bennem ez miatt, és egyébként ez a stressz is, és ez felnőtt korban is nagyon, egyébként ez is kialakulhat felnőtt korban, nem kell feltétlen gyerekkori traumának lenni, hogy annyira a világunk egy ilyen bizonytalanságba megy minden szempontból, hogy az emberek depresszióznak, idegbetegek lesznek, kétségbe vannak esve, és egyszerűen olyan kvázi csúnya szóval állattá válnak, hogy nagyon nehéz ezt kordában tartani.
0: Igen, a Joker első része az valamennyire felszabadított ebből minket, ezt lehet mondani, tehát ott a Joaquin Phoenix és Robert De Niro a végén ott nagyon két olyan karaktert testesít meg, aki a Robert De Niro a másként gondolkodó, máshogy viselkedő embereket, aki nem tud beilleszkedni abba a mókus kerékbe, amibe egyébként nem figyelünk a másikra, és nem szeretjük egymást, aki szélsőséges módon felhívja erre a figyelmet, és érdekes a kinézete, a stílusa, a beszéde, az válik nevetség tárgyává érdekessé, veszélyessé, mindenné. Pedig ott, mint a film is sugallja, Joker karakter karakterével lehet azonosulni, és neki is van igaza. És neked ez a kedvenc filmbeli gonoszod, az egyik egyébként nekem is.
1: Igen.
0: Hát kedves hallgatók, írjátok meg a véleményeteket nekünk a 0303030-100-as telefonszámra arról is, hogy ki az a kedvenc filmbeli karakteretek, akivel abszolút tudtok azonosulni. Írjátok meg nekünk akár az árulókról a véleményeteket. Én nagyon szépen köszönöm, Csabi, hogy ismét bejöttél hozzám, gyere máskor is, és sok sikert kívánok neked mindenben, amit tervezel.
1: Köszönöm szépen, én is köszönöm a meghívást, és bármikor jövök hozzátok.
0: Mindig foglak hívni. A hallgatóknak azt üzenjük, hogy ne felejtjék el, hogy jövő héten is lesz regeneráció, csütörtök este 8 után pár perccel. Addig is azt se felejtjétek el, hogy hallgassátok a 100.3 rádiódikket, Baranyi Rolandot és Baranyi Csabit hallottátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
0: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
0: 100.3 Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díkem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá. Mert ez itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Margó, aroma, kultúra, gasztronómia és családi hagyományok képviselője. Bódi Margó a magyarországi roma közélet és szórakoztató kultúra ismert alakja, akinek neve elsősorban a zenével, a családi értékekkel, a gasztronómiával és a hagyományokkal kapcsolódott össze. Férje, Bódi Guszti mellett hosszú évek óta jelen van a magyar médiában, miközben saját személyisége és munkássága révén is sokak számára vált ismerté. A közönség számára nem csak énekesként és média szereplőként, hanem olyan asszonyként is ismert, aki fontosnak tartja a családot, a hagyományok ápolását és a roma kultúra továbbadását. Bódi Margó életében a család mindig meghatározó szerepet töltött be. A roma kultúrában a családi összetartásnak, az idősebbek tiszteletének és a közösség erejének különösen fontos szerepe van, és ezek az értékek Margó nyilvános szerepléseiben is gyakran jelennek meg. A család számára nem csupán a rokoni kapcsolatokat jelenti, hanem egy olyan közösséget is, amelyben az emberek számíthatnak egymásra, együtt ünnepelhetnek, segítik egymást, és továbbadják a következő generációnak mindazt, amit elődeiktől tanultak. Bódi Margó egyik legismertebb területe a gasztronómia. A főzéshez nem pusztán hétköznapi feladatként viszonyul, hanem a családi és kulturális hagyományok egyik fontos részének tekinti. A roma konyha sokszínűsége szorosan összefügg a családi élettel és az ünnepekkel. Az ételek elkészítése gyakran közösségi esemény, amely során a receptek és praktikák anyáról lányra, illetve egyik generációról a másikra öröklődnek. Margó a gasztronómián keresztül olyan ételeket és főzési szokásokat ismertetett meg a közönséggel, amelyek a roma családok mindennapjaiban vagy ünnepi alkalmain fontosak lehetnek. A hagyományos tartalmas ételek mellett a vendéglátás is kiemelt szerepet kap. A közös étkezés, a családi összetartozás egyik kifejezési formája, hiszen az asztal körül együtt töltött idő lehetőséget ad a beszélgetésre, az emlékek felidézésére és az ünneplésre. Bódi Margó és férje Bódi Guszti együtt is meghatározó szereplői a magyarországi roma zenei életnek. A Bódi család neve évtizedek óta összekapcsolódik a roma mulatós zenével, melynek sajátos hangulata és közönsége alakult ki. Margó jelenléte ebben a közegben azért is fontos, mert a roma nők szerepét is láthatóvá teszi a zenei és kulturális életben. Nem kizárólag a háttérben álló családtagként, hanem önálló személyiségként és előadóként is megjelent a nyilvánosság előtt. A zene mellett a televíziós és média megjelenések is hozzájárultak ahhoz, hogy Bódi Margó személyisége szélesebb közönséghez juthasson el. Szerepléseiben gyakran közvetlen, családias hangot üt meg, ami közelebb hozza őt a nézőkhöz. A közönség nem csak a színpadi oldalát ismerhette meg, hanem betekintést kaphatott a családi életébe, a főzésbe és az ünnepekbe, és a mindennapi hagyományaiba is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: te kell lesz. Nekem csak te kell lesz. Nekem csak te kell lesz. Nekem csak te kell lesz.
1: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: Schuner Romalet.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek, 11 óra múlt 11 perccel a stúdióban. Itt van velem Völgyi Zsuzsi.
3: Itt van veletek Maka Gyuszi.
2: És érkeztek hozzánk vendégek. Itt van velünk Békefi Viki és Feng Yao. Sziasztok.
3: Sziasztok! Sziasztok!
4: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk,
3: ti
2: köszönjük!
3: Most az álompár, ugye Magyarországon? Ezt mondta a Gyuszi, hogy ti vagytok most a legfelkapottabb
5: álompár. Így, hát nagyon köszönjük.
4: Hát ha ő mondja, akkor biztos így van.
3: Szerintem is neki mindent el kell hinni.
2: Igen. Na de hát tényleg, hát azért nektek olyan szépen alakult ez a közös élet igazából, hogy a Sztárban Sztár Leszekben ismerkedtetek meg, ez hány éve volt?
5: 2019-ben.
2: Amit te megnyertél, ugye tegyük hozzá,
5: igen,
2: pápai
5: igen,
2: Jóci versenyzőjeként.
5: Igen, igen, igen.
4: Ne felejtsük el,
5: de azt szoktuk mondani, hogy Jao előre engedett, úgyhogy így sikerült.
2: Igen, mert te voltál a második.
4: Így van. Igen.
3: És ti akkor már ott egy párt alkottatok? Vagy utána?
4: Nem, elmondhatjuk, már nem lehet. Meg a nem hivatalos is egyébként, hogy tényleg egyáltalán nem, tehát mindenketten annyira a versenyre koncentráltunk akkor, hogy épp hogy csak arra volt időnk, hogy mint emberek megismerkedjünk, és mondjuk arra azért nagyon-nagyon jó volt, hogy amikor véget ért a verseny,

0: már úgy tudtunk neki indulni, úgymond ennek a kapcsolatnak, mert elég hamar kiderült, hogy akkor ebből valami több kell, hogy legyen, hogy már ismertük egymást.
1: Igen.
0: Ismertük egymást nehéz helyzetekben, ismertük egymást kimaszkírozva, smink nélkül, izzadtan.
1: Férfiként,
0: nőként. Nőként fordítva, mindenhogyan.
2: Korda Gyuri bácsi voltam, és mindig azt mondja, hogy ott szeretett belém, amikor meglátott, megfordultam.
0: Ahogy megfordult, mondom, Jézusom, ki ez?
1: Jaj, de szép, de gyönyörű.
0: De gyönyörű.
3: Akkor az első együtt alvásnál, vagy együtt fölkelésnél nem nagyon lepődtél meg az akkori arcán, mert addigra már láttál sok arcát a bikinek.
0: Persze, persze. Igen. A lehető, nem azt mondom, hogy a legrosszabb, de a leg...
2: Nem, hát
0: ahogy nyilván, ahogy ránézel, akkor így eszedbe jut az, hogy milyen maszkok, vagy milyen parókák.
1: Mi most
0: is
1: eszedbe jut?
0: Nem, egyébként nem, abszolút nem. Tehát, hogy pont ezért tudtam elvonatkoztatni egyébként mindentől. Inkább a sokszínűsége az, ami akkor nagyon-nagyon megragadt, nyilván most így a viccet félretéve, és hogy emellett meg a hétköznapokban meg, hogy mekkora energiával létezik, konkrétan ugyanazt az energiát hozza, mint abban a versenyben, és szerintem ez az egyik legnagyobb dolog, ami miatt felnézek rá.
1: Egyébként, ó, de szépen beszéltél.
3: Nagyon.
2: Ez egy jó nap.
0: Köszönöm, ilyet szeretnék visszafele is.
3: Igen, most te jössz, Viki, te jössz, igen.
1: Mi volt az a pont, amikor már ott a versenyben volt olyan, hogy úgy néztél rá, hogy igen, ez a nő, ez el tudnám képzelni, hogy az oldalamon legyen?
0: Megmondom őszintén, egyáltalán nem gondolkodtam ilyen, erről beszéltünk is Vikivel, hogy akkor mind a ketten pont olyan időszakban voltunk, hogy így nem igazán gondolkodtunk se párkapcsolatban, se úgy máson, mint tényleg a versenyen. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kitalált sztori, hanem ez tényleg így volt. Tehát, hogy akkor az nekünk annyira feszített pár hét, pár hónap volt, hogy jóformán csak így tudtuk a lehető legjobbat nyújtani, és utólag kiderült, hogy ezt sokkal jobban is tettük, mert ha most ott elkezd valami alakulni közöttünk, akkor lehet, hogy az vagy a versenynek a rovására megy, vagy annak a rovására megy, hogy nem ismerjük meg egymást emberileg elég.
1: Lát, vagy nem így róla maszkot, tudod.
2: Nem így alakul a kapcsolatunk. De egyébként nekem tetszett már a műsor alatt is nagyon.
3: Kinézted magadnak?
2: Persze, nagyon tetszett. De igazából a műsor után jöttünk össze, igen.
3: De ez jobb is, amit most mondtál, hogy nem a műsor alatt történt az egész, mert talán akkor jobban szét tud menni ez, és tök szépen alakult ez nektek, hogy utána jöttetek össze, és akkor ez így tök tiszta tudott maradni. Mai napig, amikor ugye nem is olyan rég megtörtént egy eljegyzés is, ugye, ami ez úton is gratulálunk, tiszta szívből. Illetve hát, Viki, ugye nemrég volt egy még nagyobb bejelentés ennél, ezt akkor kérlek, nem akarom kivenni a szádból a szót.
2: Így van, hogy érkezik hozzánk a kisbabánk, yeah! Most már a 21. héten vagyunk, túl a fél időn is, és nagyon-nagyon élvezzük a várandósági időszakát, és június elején.
1: Tehát áldott állapotban vagy. Nagyon-nagyon csodálatos.
3: Akkor nyári baba lesz, igen. De jó.
2: Hát igen, a Jáó szülinapja környékén fog születni, úgyhogy már megbeszéltük, hogy már nem lesz szülinapi bulia. Soha több.
3: Soha több.
1: Másnak lesz a szülinapi lesz bulia.
0: Nem, hogy lesz kettő.
1: Kettő,
0: közös, meg egy külön.
3: Igen. És Jáó, te mint pasi, ezt akkor hogy fogadtad, amikor a Viki ezt bejelentette neked? Ez milyen érzés volt?
0: Hát nyilván fantasztikus volt. Azért azt tudni kell, hogy én végig követtem minden egyes pillanatot addig a pontig, ugyanis azon, hogy mi nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, kommunikálunk egymással, és tudom azt, hogy mikor milyen állapotban van, milyen kedve van, milyen egészségügyi dolgok vannak, és hát amikor már jöttek a jelek, akkor így mondtam, hogy na jó, kicsim, akkor most hazamegyünk, de addigra már megcsinált pár tesztet, hogy
1: és
0: negatív volt a teszt, egy ilyen, mennyi volt, három?
2: Hát egy négy tesztet.
0: Három-négy teszt.
3: Biztosra mentél akkor.
2: És mindegyik negatív lett.
1: És közben meg a reggeli, tehát voltak reggeli rosszul létek, amit így éreztél?
2: Hát reggeli rosszul lét nem, viszont más tüneteim voltak, és abból így sejtettem. És akkor mondtam a Jáónak, hogy oké, négy teszt negatív lett, akkor most vagy valami hatalmas betegségem van, vagy várandós vagyok, de mondom, még van egy tesztem, azt elteszem egy pár nappal későbbre, és akkor még várunk egy kicsit, és akkor megcsináljuk.
1: És akkor az nyíl egyenesen már mutatta, hogy itt már érkezik a trónörökös.
0: Mentem haza, mondom neki, hogy mondom, na jó, kicsim, tehát nem múlnak a tünetek, mondom, muszáj most csinálni még egyet, mondom, ez nagyon-nagyon gyanús. Mindjárt otthon vagyok, megcsinálod, együtt tizén megnézzük, stb. Erre megérkezek, lepakolok a stúdióba is, és akkor így jön be. De mondta nekem telefon, persze, tizé,
2: hát persze, jössz, majd együtt megcsináljuk, tök jó. Nem tudtam már kivárni, persze.
0: Lepakolok, és beszalad a stúdióba egy pozitív teszt.
2: jaj, de jó.
0: És egyszerre sokkolódtam le, és egyszerre így egy ilyen nagy-nagy csoda volt az egész pillanat. Látom, nem is tudtam hirtelen fel. Hát igen, csak hogy akkor, amikor felhívtam, hogy na jó, akkor most hazamegyek, és akkor már 3 órája megvolt. Tehát akkor 3 órája ott volt a kezében, és nem árult el.
3: Te meg ott ugráltál a tetejbe, addig, amíg jött az anyahó.
1: Három óra egyébként, ez nagyon érdekes, amikor csak a te titkod.
2: Igen.
1: És senki nem tudja, ugye? Mi ők ezt azért tudjuk, hogy megvan az 3 óra, ezt még csak én tudom, ezt a hírt, még senki nem tudja, és ez egy olyan jó érzés, nem? Ez a titok, és aztán utána megosztani.
2: Igen.
0: Szerintem Vikinél azért ez inkább úgy, de hogy hadd mondhassam már el valakinek.
2: Néztem körbe, kinek mondhatom el, nem volt ott senki nyilván.
3: Kikabálta az ablakba, hé szomszédok, terhes vagyok. Na még faggatjuk tovább Békefi Vikit és Feng Yaot, egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza. Szép délelőttet kívánom mindenkinek, 11 óra 38 perc. Mondja, drága Zsuzsin, belefojtottam a szót.
1: Nem akartam mondani semmit, itt van veletek Maka Gyuszi, itt van veletek Völgyi Zsuzsi, igen, mondjad.
3: Itt van velünk Völgyi Zsuzsi, és itt van velünk Békefi Viki és Feng Yao. Sziasztok, köszönjük,
1: hogy megint. Levettem egyébként, ne haragudjatok, hogy elmondom, de itt a Gyuszi mielőtt véget ér az adás, mindig olyan úgy széttépi az adásmenetet, mint hogy nem tudom, haragudnál rá.
3: Ezzel jelzem, ez egy ilyen jelzésérték.
1: Vége a napnak.
3: Kész, ennyi volt. Mert még nincs vége természetesen, hiszen itt vagytok velünk és beszélgetünk. És most egy picit szakmára is rátérnénk, hogy Viki például azóta, mióta áldott állapotban vagy, azóta mi a helyzet a színházzal?
2: Ugyanúgy játszom az előadásaimat, mert
1: kismama
2: még...
1: Kismama szerepeket.
2: Sajnos most nincsen kismama szerepem, de ugyanúgy játszom az előadásokat, valamiben kaptam másik jelmezt, ami...
1: Nagyobb azért, ruhát.
2: Igen, ami eltakarja a pocakomat. Van a Gyöngyhajú lány balladája, amiben egy 19 éves lányt játszom, és abban általában haspólóba vagyok. Hát most ezt nem
1: érdekel. Most is trendi a haspóló egyébként ilyen pocival.
3: Meg ad egy más ízt a történetnek akkor, ugye?
1: A Gyöngyhajú szűzlány.
2: Igen. Hát most hétvégén a Madácsban lesz a Book című musical, az 2 délelőttöt vesz majd igénybe.
1: Abban a várandós kis rókát játszik.
2: Várandós kis libát, ráadásul most bővítették ki a nadrágomat, hogy rám jöjjön, úgyhogy nagyon cuki mindenki.
1: Most vasárnap lesz?
2: Ez most szombaton és vasárnap délelőtt. Igen.
1: Na, megnézem a jegyeket, mert akkor elviszem a kislányomat is megnézni. Akkor szólok, jó?
2: Megbeszéljük. De egyébként munkáink vannak, én ugye szinkronizálok is, énekelni járok legfőképp, otthoni stúdió munkáink vannak, a közös projektünket most tudjuk fejleszteni, mert
1: mi a
2: most
1: közös projekt?
2: Több időnk van. Hát duetteket, feldolgozásokat készítünk, meg általában Jáó írja a közös dalainkat, és akkor azokkal jövünk ki videóklippes.
1: Lesz majd karácsonyi duetlemez?
0: Hát azért azt nem biztos, hogy el fogjuk készíteni. Alapból a lemezes dolgok valahogy nálam mindig úgy voltak, hogy így inkább szétszednénk mondjuk, és akkor dalonként havonta, két havonta megjelenni, de egyébként nem lenne egy rossz ötlet, mert van.
2: Bizony, hogy jó ötlet.
0: Van azért karácsonyi dalok, amiket szoktuk énekelni.
2: Meg van egy saját karácsonyi dalunk is egyébként már, úgyhogy igazából az úton már elindultunk a karácsonyi
1: dalon. És most képzeld el, hogy milyen szép videóklip lenne majd, vagy lesz karácsony, kisbaba, annyira szép.
3: Amúgy igen, megható.
1: Annyira rózsaszín.
0: Készülünk most egy duettel, és pont ennek a témának a kapcsán, tehát hogy a kis bébi érkezése kapcsán, úgyhogy az is most hamarosan majd napvilágot lát.
3: De szuper. Meg ugye csináljátok ezt az acapella feldolgozásokat is, azt pont még adás előtt mondtam is, a legutóbb a Family Guy csináltátok meg, és iszonyat jó volt, olyan jó pofa ilyen acapella duetteket csinálnak, én nagyon-nagyon szeretem. Ez melyik kötük ötlete volt?
0: Én vagyok a nagy acapella őrült, tehát nekem az egyik legnagyobb szerelmem ez a stílus, és sok kedvenc előadóm is van, és mindig tanulok tőlük, és ilyen saját magam szórakoztatására, meg kicsikét ilyen tartalomgyártás gyanánt, így otthon leülök, és amikor nem éppen dolgozok, akkor ezeket az acapellákat csinálom.
1: A vokál aranzsokat, azokat te írod, ugye?
0: Mindent. Ugye a hangszerelés, megszólal egy dal, akkor abból a dobot, a basszust, a billentyűt, a gitárt, mindent leszedni, de úgy, hogy egy ilyen ének hangzóval megszólaltatni, utána azt utólag úgy megcsinálni, hogy egy picikét így a keverésben hajazzon mondjuk az eredetire, és akkor arra rá az ének, otthon 16 kis kockába felvenni a kis videót hozzá, és akkor kész van.
2: Én meg mindig mondom neki, hogy jó, már pompomozni mindenki tud, hát köszönjük, pom-pom-pom-pom. Közben iszonyat munkája van. Nagyon-nagyon nagy munkája van benne, és van, hogy így napokat bent tölt a stúdióban, szóval hogy nem is találkozunk, amikor amikor otthon vagyunk.
3: Az első ilyen videótok, amiket láttam, aztán pont a dugóba álltatok, és akkor kezdődött ez a pompomozás, mert még ráénekeltél.
0: Mindig az van, hogy elkezd énekelni egy dalt, és akkor én alatta a basszust elkezdem így hozni, és akkor szórakoztatjuk magunkat.
2: Még én a legutóbbi a sorozat medlink volt, összegyűjtöttük a leghíresebb sorozat főcímdalokat, és azt egy akusztikus gitárral kísérte Jáó, és
3: Disney.
2: Egymás után meg a Disney,
3: Disney is azt volt. Igen, emlékszem arra is.
1: Az egy örök, nem?
2: Igen.
1: Melyik a kedvenc?
0: Az feldolgozások közül?
1: Nektek, vagy hogy mit ti csináltok, mondjuk Disneyből?
0: Ja, hogy magából a Disneyből?
2: Ja, hogy a hát nekem a macskarisztokraták volt a kedvencem kiskoromban, abból nem raktunk bele mondjuk semmit, meg az oroszlán király, de abból van benne, úgyhogy.
3: Macskarisztokraták az jó volt,
1: ami
3: igen.
1: Ami nem Disney, abból mi a kedvenc?
0: Ami nem Disney.
3: Uha.
1: Van kedvenc dalotok, ami így közös.
0: Amit közösen csináltunk. Én például nagyon szeretem a világító tornyot, amit feldolgoztunk. Az nagyon ilyen egyedien is sikerült, nem csak az volt, hogy az eredetit szedtük le, és duettbe csináltuk meg. Úgyhogy én talán arra vagyok ilyen szempontból a legbüszkébb, hogy valami újat sikerült csinálni egy eredeti dalban.
2: Nekem mesápokat készítünk, és nekem abból például a szerelem mesáp, mert abban vannak olyan dalok, amikben a szerelem szó szerepel, így válogattuk össze őket, és azt nagyon szeretik az emberek is, amikor énekeljük.
0: Mindig mondjuk, hogy 10 másodperces részletek vannak általában a dalokban, és mindenki tegye fel a kezét akkor, amikor éppen
2: felismeri a dalt. De hát mire felismeri az ember, addig nem már egy
0: már
2: másik dal van.
1: Igen. Bocsánat, de egy kicsit el már láttalak magam előtt benneteket, ahogy ilyen gyerek koncerteken álltok, és akkor most minden gyerek tegye fel a kezét, mindjárt adom a
2: következő.
1: Együtt szórakoztatjátok a gyerekeket.
3: És amúgy visszatervezem, majd gondolom menni még színházba, tehát akkor szülés után, csak hát persze. Ki tudja, hogy mikor, ugye?
2: Hát igen,
1: gyorsan.
2: Gyorsan. Nem, egyébként a főnökeim kérdezték, mert szabadúszó vagyok, több helyen játszom, és most még így február végére is van előadásom, és még azt kérdezték, hogy márciusban van-e kedvem játszani.
1: Persze,
2: hát,
1: hogy van.
2: Kedvem van, ugyan, csak hát nem tudom, hogy a jelmezeim hogy fognak rám jönni, de azt is meg fogjuk oldani.
3: Jelmezetet, a múltból azt úgyis megcsinálták, azt már viszont mindenhova.
2: Persze, de amúgy nem sietett senki, és nagyon nagy szeretettel várnak vissza mindenhova, hála Istennek.
3: Hát ez a lényeg is. Jó, neked akkor mi lesz így közön? Meg lesz a család, családfenntartóként akkor te mivel fogsz ügyködni?
0: Én nagyon-nagyon ráfeküdtem most arra, hogy minden projekt, amiben benne vagyok, jobban benne legyek, és minél többet tudjak dolgozni. Most nyilván ez az otthoni alkotásra is vonatkozik. Szeretnék én is sokkal jobban fejlődni a stúdió munkálatokba, pont azért, hogy otthoni munkákat többet tudjak csinálni. Nagyon jó lehetőségeink vannak, ilyen énekes műsorokba küldünk be vokálokat, amiket teljes mértékben tudnak használni, és ez de azért jó, mert egy otthonról tudunk úgy dolgozni, hogy közben bármi van, akkor azt fel tudunk állni, és el tudjuk végezni. Emellett vannak formációk, amikben benne vagyok, nagyon tök jól néz ki a naptár szerencsére.
1: Valamint indul a hati
0: szezon. Lassan indul, valamint a szóló projektemet is nagyon nyomom, körülbelül egy fél hónapon belül jön a következő szólódalom, tehát, hogy így van munka dögével.
1: Na, hála Istennek. Közösen is, külön is.
0: Így van.
1: Szépen igen. Alakul a kis életetek.
3: Hát, kedves álompár, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és nagyon jó egészséget kívánunk
1: köszönjük
3: nektek.
1: Szépen. Így van, nagyon köszönjük várjuk a hírt, hogy milyen nemű babát hordasz a kis szíved alatt.
2: Mi is.
1: Úgyhogy várjuk majd azt is, hogy majd a kis babával is begyertek hozzánk, amikor már kicsit nagyobb lesz.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, illetve nektek, drága hallgatók is köszönjük, hát erre a hétre mi elbúcsúzunk tőletek Zsuzsanna kolléganőmmel.
1: Hát de igen, hát... Gyuszikám, hétvégén jön a tyúkusleves és a rántott csirke.
3: Jön
1: ám,
3: meg a hótpöri, ugye, vagy leugrunk Tiszaapárira, illetve hétfőtől ugyanúgy 9-től délig süsfelnap, reméljük, hogy most már megszoktátok. Jó hétvégét nektek, és további szép napot kívánunk.
1: Pedig vigyázzatok magatokra.
0: Úgy lesz, köszönjük a meghívást.
3: Sziasztok. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: szólunk neked. 100.3 Rádiódi. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
1: Rádiódi, Rádiódi, Rádiódi.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá. Mert ez itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az űrgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 11 óra múlt 13 perccel, szép délelőttöt kívánunk mindenkinek. Óra eleje van, úgyhogy egy nagyon rövidke kis friss hír, ugyanis zsúfoltság van a Bakcsomópont felüljáron az Erzsébet tér felé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton.

0: befelé az Erzsébet térnél, a Múzeum körúton pedig az Astoria felé. Na és hát itt van velem,
1: nincsen
0: ugye.
1: Nincsen csatornázás.
0: Most képzeld, de már napok óta nincsen csatornajavítás. Na teljesen hát föl vagyok háborodva, hogy mi van most Budapesten, minden csatorna megjavult. Itt van velem ugye Völgyi Zsuzsidát, ezt hallhattátok.
1: Itt van veletek Maka Gyuszi, és hát sztár vendégünk is van.
0: Bizonyám.
1: Ideért hozzátok.
0: Csorba Attila Gino.
2: Sziasztok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és sziasztok.
0: Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, ez a Zsuzsinak, ez a Zsuzsinak a kedvenc, hogy ilyenkor is azt szoktam mondani, már átszoktam a szép délelőttökre.
1: Jó reggelt, Gyuszi, köszönjük a meghívást.
0: De jó lenne, hogyha most ébredtünk volna. Az előző dalhoz visszakapcsolva, mert ugye az az egyik kedvenc dalom, ezt el is mondtam neked.
1: Dalunk,
0: és egy picit bele is énekeltem neked, és azt mondod, hogy van egy tök jó sztori, ezt így megosztanád velünk?
2: Persze, hát ez a Útra kell című dalom, ami, hát hogy is mondjam, az egyik legdepresszívebb korszakomban íródott, ezért van ilyen nagyon-nagyon kemény atmoszférája ennek a dalnak, mert ezt sokszor hallom vissza a fellépéseken is, hogy úristen, erre mennyit sírtam,
1: Istenem,
2: úristen, ezen mennyit gondolkodtam, úristen, ezt napi 18-szor meghallgatom, hogy igen, ezért van ennek ilyen hatalmas ereje ennek a dalnak, mert amikor az íródott, akkor én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz lelki állapotban voltam, konkrétan annyira, hogy éppen azon gondolkodtam, hogy zenéjek-e tovább, vagy sem.
1: Hát sokakból megfordul, ugye?
2: De igen, mert tudott ezt, hogy milyen, igen, ez ilyen hullámvasút ez a zenei pálya, és éppen egy ilyen korszakomat éltem, amikor azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy kell ezt nekem csinálni, mert mindig csak az akadályok, tehát nem tudok túllépni dolgokon. De viszont azt mondom, viszont írok egy dalt, és nem érdekel, hogy mennyien nézik meg, nem érdekel, hogy mi a sorsa. Az, hogy nekem, igen, akkor épült meg a kis stúdióm, bementem egyedül, és annyira jól éreztem magam, legalább arra 3-4 óra hosszára a depresszív állapotomban, amikor a dalt írtam, hogy azt mondtam, hogy nem érdekel az, hogy engem most ezt meghallgat. Tényleg nem érdekelt. Látod, olyannyira, hogy még klip se készült rá, mert nem volt rá pénzem, hogy klipet forgassak rá, nagyon őszintén megmondom.
1: Nem baj.
2: És úgy voltam vele, hogy figyelj, felrakjuk, megnézik 3000-en, nekem az is jó. Ha visszaír belőle 8 ember, hogy tök jó a dal, én annak örülni fogok. Hát fel is raktuk a dalt, és az első 3 napban az volt, amire számítottam, hogy nem nézték. Tehát mondom, jó, hát ezt azért vártam, tehát nincs ezzel gond, de akkor is jól esett. Majd a 4.-5. nap után visszanéztem a YouTube-os nézettségeket, és azt láttam, hogy úristen, 15.000, 30.000, 80.000, 100.000, atya úr, na, és akkor onnan kaptam egy hatalmas nagy erőt ezzel
1: vissza
2: a dalá.
1: Aha,
2: és azért mondom, hogy azért fontos nekem ez a dal, és minden fellépésen elmondom, mikor konferálom, hogy ez volt az a dal, ami egy újra elindított ezen az egészen, meg egy zenei dolgokban, és azt mondtam, hogy igen, hát ez nem ez a dolog, amit el kell engednem.
1: Nem bizony.
0: Hát ez tényleg nagyon
1: szép.
0: És mennyire nem, most, ahogy szólt a dal, még kaptál SMS-t is, ez neked szól. Ki útra kell, milliószor botlik el, vihar vert, szívvel is csak egyre énekel. Nekem ez egyik nagy kedvencem tőled, de mind szuper Éva.
1: Annyira szép a szövege is te írod, igaz?
2: Igen, bár ennek a dalnak pont nem én írtam a szövegét, hanem a Kocsi Kriszti, akinek csak annyit mondtam, hogy figyelj, én nem mondtam neki egy sztorit. Kérdezte, hogy miről szóljon a dal. Hát mondom, hallod a hangulatát, ez mindenféleképpen szomorú dal, tehát ez nem vidám dal. És annyit mondtam neki, hogy képzelj el egy szegény legényt, ez nyilván én voltam, egy szegény legényt, aki elindul az útján, és mindig csalódások érik őt, és mindig kilábal belőle, ezt írd meg, és ezt írta.
1: Igen, Kocsi Kriszti nagyon-nagyon jó zeneszövegíró, és én is dolgoztam már vele, és nagyon érzi ő.
2: Nagyon.
1: Kevesen dolgoznak egyébként vele, sajnos, én úgy tudom, nem? Tehát, hogy így
2: most
1: tényleg
2: már igen.
1: Zenész berkekben ismert ő igazából.
2: Igen, az van, hogy mostanában ugye, hát hogy fogalmazzak szépen, hogy ne legyen sértő, vagy bármi ilyesmi, nem nagyon figyelnek a tartalomra a mostani zenészek, vagy hogy nevezzem, akik mostanában rukkolnak elő dalokkal. Nem érdekli őket, hogy mi a tartalom. Nekem mindig fontos volt az, hogyha megírok egy dalt, akkor azt 20 év múlva is meg tudjam hallgatni, és jó szívvel.
0: Igen, ez érdekes az összefüggése, hogy nem feltétlenül annak szántad, sőt, kifejezetten nem mainstream dalnak szántad ezt, hanem úgymond magadnak csináltad, és mégis az egyik, mondhatjuk, az egyik legnagyobb slágered.
2: Abszolút, teljesen egyértelmű, így van. Nem, ahogy előbb elmondtam, nem tudtam, hogy ekkora siker lesz ez a dal.
0: Mi szeretjük és örülünk neki.
1: Úgy, hogy... És hát olyan dalok is vannak egyébként a te tartsajodba, ami sajnos egyébként részünkről nem hozott akkor a napvilágot, mert ugye mi dolgoztunk együtt egy romantik albumon, és egy komplet lemezanyagot készítettünk el, amin neked 4 szerzeményed is volt.
2: 4? Ugye? Nem emlékszem, hogy 4, de
1: 3,
2: hogy,
1: 4.
2: Ha te mondod, akkor tehát biztos
1: elég, elég jelentős volt ott a te szerzeményedből, az album az nagyon masszívra sikerült.
2: Igen.
1: Sajnos egyébként az pont úgy jött ki az a lépés, hogy azt az albumot úgy nem tudtuk megismertetni az emberekkel, pedig olyan dalokat írtál rá, hogy ugye...
2: Hát a Vérzik a szívemre emlékszem, most így eszembe jutott.
1: Elfújt a szél,
2: igen.
1: Tehát meseszép, majd igyekszem egyébként behozni ezeket a dalokat, hogy hallják az emberek is. De nem akarom, hogy ez fiókba maradjon, mert ezt meg kell ismerni.
0: Ezt akartam pont kérdezni, mi lesz ennek a sorsa akkor? Tehát most egyelőre fiókba van, de mi a cél akkor vele? Tehát hogy az, hogy nem került kiadásra?
1: Megjelent, sajnos úgy jelent meg, hogy pont akkor volt, ugye nem a romantikról akarok beszélni, csak egy pont akkor volt a romantiknak egy ilyen leülése.
2: Igen, akkor mentetek szét, ugye?
1: Igen. Tehát nagyon sok kérdésünk van még feléd, úgyhogy
0: ja, bizony, viszont akarom... most egy dalpremier is lesz. Igen. Majd erről a dalodról is fogunk utána beszélgetni, de akkor hallgassuk meg, illetve hallgassátok meg ti is, nagyon sok szeretet. 11 óra múlt 22 perc, szép délelőttöt kívánunk mindenkinek. Ez volt a Neked Adom dalpremier Gino-tól, amit mostantól kérhettek már a Kívánság műsorunkban is, ugyanis a mai naptól a rádiódik és játszani fog ezt. Wow. Ráadásul kiemelt rotációban, úgyhogy mondom, a délutáni Kívánság műsorban már lehet kérni ezt a nótát.
2: Ezt nagyon szépen köszönöm.
1: Figyelj, de ez a dal is egyébként egy csoda, amit hallgatsz és simogatja a lelked. Oh. Tehát, hogy azok a szép dalok szerintem, meg a nagyívű dalok, nem feltétlenül kell, hogy lassú legyen. Tehát itt van, ez beindult a tempó, meg minden bulizóra, és pont azt éreztem, hogy most ez úgy vége is van, igen, akkor rakjuk vissza, hallgassuk
2: nagyon
1: meg előről megint.
2: Nagyon megtisztelő, hogy ezt mondod, és tök jól esik, és látod, ezek a visszajelzések azok, amik az embert építik, tudod, és akkor egy nagy erőt, és most hazamész, és azt mondtad, hogy na, akkor még gyerünk, tegyünk rá, úgyhogy köszönöm,
1: még egy
2: jól
1: dalt.
2: Esik.
1: Figyelj, onts magadból a dalokat, mert nagyon szüksége van a zenei világnak a te lelkedre, ami belőled árad.
2: Köszönöm.
0: Klip is lesz ehhez amúgy? Ehhez már
2: olyannyira, hogy lesz, hogy már van.
0: Jó, már van?
2: Ma igen, 17 órakor, 5 órakor lesz ennek a premierje a saját hivatalos YouTube csatornámon, úgyhogy akiket ezek se érdekel, az mindenképpen tapadjon a gépek elé, meg a telefonok elé. 5-kor.
0: Királyság. Akkor ez már klip is készült, akkor meg lehet van forgatva. Akkor ne áruljunk erről többet, 5 órakor lesz ennek a premierje, aztán majd megnézzük.
1: Akkor ennek a szövege, zenéje mind a
2: hozzád. Én szoktam írni a dalaimat, én írom a szövegeket, írom a dalokat, én hangszerelek, én keverek, én mindent én csinálok. Figyelj, szeretem, hogyha kezembe tudom tartani a dolgokat.
1: Ez az igazi egyébként.
2: Megmondom őszintén, van otthon egy kis stúdióm, és én ott szeretek dolgozni. Tudod, nem mondják meg, hogy meddig, hogy mikor, hogy most vegyél le hangosabbra, vagy halkabbra. Aha. Én imádom így, és van időm alkotni, és ez tök jó.
1: Te egyébként...
0: Mondjad.
1: Te egyébként producerkedsz is, válasz ilyen dalokat?
2: Igen, éppen tegnap volt nálam a kis grófó. Vettük fel az új dalát, a kis grófónak én írtam az új dalát, ami majd meg fog jelenni valamikor, nem tudom, hogy mikor akarja megjelentetni, de tegnap vettük fel az énekeket, úgyhogy megyek haza majd innen, és dolgozom.
1: De jó. És ilyenkor mi ad egyébként, mondjuk a saját dalaidba, hogyan inspirálódsz? Miből jön, miből merítesz?
2: Figyelj, igazából hétköznapi dolgok, tehát nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, hogy most leülök, kimegyek a tóparthoz, és semmilyen nem.
1: És lefested.
2: Nincs ilyen. Tényleg van olyan, hogy zuhanyzás, meg WC, tudom, hogy közhegy, de tényleg.
1: De szerettem, ennyi.
2: Van ilyen. Hm? És akkor jön egy dallam, és akkor mindig gitáron kezdem el ezeket a dalokat írni. Vagy
0: akkor be van készítve a fürdőbe is egy gitár, ezt nem, úgy kell képzelni?
2: Nem, de a fürdő meg a nappali között nincs sok.
0: Ja, érted, kiszalad gyorsan.
1: Igen, neked a hangszered a gitár, tehát akkor ilyenkor gitárt ragadsz?
2: Gitár, igen, meg a billentyű, meg én zongorázom is, úgyhogy ez a kettő, és mindig minden egyes dalom ez erre fekszik. Tehát, hogy először megálmodom a dallamvilágot, a harmónia világot, a gitárom vagy a zongorát, aztán azon gondolkodom, hogy milyen köntösbe legyen ez rakva, és akkor megyek a stúdióba, és akkor ott elkezdek hangszerelni.
0: És inkább általában egyedül szereted ezeket a dalokat, mármint úgy értem, hogy előadni, vagy azért válasz ilyen duetteket is, vagy bármi ilyesmit, amihez így abszolút van kedved.
2: Legutóbbi két dalom az egy duett dal volt a Dorinával, illetve a Merci B-vel, amik nagyon-nagyon-nagyon mentek, és nagyon nagy slágerek lettek, úgyhogy igen, de most úgy érzem, hogy most egy picit pihennék ezzel a duettezéssel, nem azért, mert bármilyen rossz tapasztalatom lett volna, csak most úgy érzem, hogy most sok lenne egymás után a sok duett, úgyhogy most egyedül nyomulok tovább, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz duettem.
0: Na, ez egy felhívás keringőre, úgyhogy lehet jelentkezni énekesek, aki akar Ginóval duettet. Engem az érdekel a legjobban, hogy honnan indult ez az egész történet, hogy te zenész lettél, hogy énekes lettél. Hogy ez miből fakadt? Tehát már kiskorodban elkezdtél gitározgatni, és akkor úgy születtek.
1: Egy nyomásra.
0: Igen, akár az
2: hát
0: is.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és tök jó, hogy ezt megkérdeztétek. Nem, gyerekek, én képzeljétek el, én hivatásos profi focistának készültem. Komolyan, 16-17 éves koromig fociztam egyesületben, leigazolt ifi válogatott is voltam, hagyj gizdáskodjak. Úgyhogy én nem, egyáltalán nem, ettől függetlenül zenés családból származom, és amikor ti még emlékeztek, talán te nem, Gyuszi, mert te
1: Blackjack
2: vagy. Nem arra gondolok gondolni, hanem amikor hétfőnként nem volt adás otthon.
1: Ja, igen, igen, neked még? Azt hittem, hogy a zenekarra gondolsz.
2: Azt is elmondom, nem, hétfőnként nem volt, és akkor apu mindig fogta, és elővette a gitárt, és gitározott, akkor voltam 6-7-8 éves.
1: De jó.
2: És ugye innen az emberbe azért már lerakta a gyökereket, tudod.
1: Persze.
2: Nem telefonnyomkodás volt, nem internet, hanem zene, és ez
1: alapkövek.
2: Nagyon sok.
1: Aha.
2: És akkor 12 éves lettem, amikor karácsony előtt voltunk, és kértem kérdezték anyuék, hogy mit szeretnétek kapni. Nem álltunk úgy annyira fényesen anyagilag, hogy bármit mondhattam volna. Nem azt mondom, hogy szegények voltunk, de ilyen, hát meg volt mindenre, de azért nagy dolgot nem tudtunk venni. És én nem mertem leírni a papírra, mert vagy hogy mondtak, hogy írjuk le mindenki egy szetire a tesóimmal. És akkor leírtam, hogy zongora, de nem úgy, hogy zongora, hanem visszafelé írtam le, hogy oragnoz, vagy mindegy, nem tudom most, hogy van fordítva. Azért csináltam ezt, mert nem hittem azt, hogy megkapom. És úgy voltam vele, ha kitalálják, hogy mit írtam oda, akkor tök jó, és így izgultam, hogy na vajon megfejtik-e, hogy mit írtam.
1: De jó.
2: És megfejtették, képzeld el, és megkaptam az első szintimet. Na, onnantól kezdve én a zenének a szerelmese lettem, mondom, ez 10-12 éves koromban lehetett, ott is hagytam már utána focit, már mellém nem érdekelt. Na, és akkor ugorjunk egyet, 99-ben alakult meg a Blackjack nevű formáció, egy másik sráccal, a Begyóval csináltuk, azt akkoriban ilyen R&B zenét játszottunk, csak senki nem értette, nem, hogy
1: de
2: akkor
1: mi,
2: még most
1: igen, mi zenészek értettük, mi nagyon szerettük egyébként.
2: És akkor a Warner Magnóton megjelentette az első lemezünket, ami akkoriban egy hatalmas dolog volt, úgyhogy onnantól indult a dolog, aztán már ugye jött a szóló lemez, a 2006-os Gino lemez, akkor ismerkedtünk meg,
1: igen.
2: És akkor nyomom azóta folyamatosan.
1: Hát nem, mi már a Blackjack megjelenésekor, mi már akkor ott egy csomószor turnéztünk együtt,
2: így van,
1: találkoztunk.
2: Így van.
1: Ti jöttetek le a színpadról, mi mentünk.
2: Igen, a romantik akkor ért a virágkolát. Igen, igen. Csodáltunk kicsitek, hogy de jó nekik, mekkora sztárok, mi még sehol nem vagyunk.
1: Ja. Azért nem voltatok annyira lent. Nagyon szeretett titeket azzal a formációval is a közönség.
2: Nem csak nem hagytak időt arra, hogy kibontakozzon ez a zenekar, tudod, mert ott hamar vége lett a sztorinak. Most az, hogy miért, abban nem megyek bele, de vége lett.
1: Rengeteg kérdésünk van még hozzád, még családról is fogunk kérdezgetni, faggatni, persze, hogyha beszélsz róla.
0: Nektek. Akkor köszönjük szépen, oké, kicsit zenélünk, aztán jövünk hozzátok vissza. 12:52, szép délelőttet kívánunk mindenkinek itt a Gino órában, ugyanis nem csak, hogy itt van velünk élőben Gino, hanem a legnagyobb slágereit játsszuk itt, és közben itt bulizunk rá, mulatgatunk, el vagyunk magunknak. Jól mondom?
2: Abszolút, jól értem magam.
1: Egyetlen egyet hibáztunk be.
0: Na.
1: De nem kértük, hogy hozz egy gitárt és énekelj nekünk élőben, pedig azt mondja, jó lett volna. Na, de nem baj.
0: Ez kellett volna, igen, tényleg, ez eszünkbe se jutott. Itt mondja a főszerkesztő, hogy van alapunk, úgyhogy lehet, hogyha majd van kedved, akkor végén na, egyet nótázzunk már.
2: Menjen,
0: mit szólsz hozzá?
1: Szeretnél?
0: Jó, na akkor...
1: Ha szeretnél.
2: Lehet. Jó. Ilyen állapotok van.
0: Akkor mindjárt Hajni megkeresi nekünk, és akkor közben addig dumágassunk, aztán majd a végén akkor valamit nyomunk. Vagy hát nyomsz, én miért csak hallgatom? Be akartam szállni.
1: Ő már reppel.
0: Persze, ugye, a reppem az amúgy világhíres, azt nem tudom, tudod, de...
2: Hallottam híred, igen. Nem hallottam még. De viszont, ha most énekelek, akkor azt ugye tudjátok mindketten, hogy nem egyedül fogom ezt tenni.
1: De
2: hanem,
1: hogy nem.
2: Nem.
1: De én most nem fogok énekelni.
2: Itt ülök szemben egy énekes nővel, jobbomon pedig egy...
0: Hát egy színész, aki most...
2: Aki csinálzik énekelni.
0: Ja, hát...
2: Hallottam az előbb, hogy megszólaltál.
1: Ez nem rólam szól.
0: Jó, köszönöm, ez nagyon aranyos, de inkább rád bíznánk. Én a profikra bízom, itt a Zsuzsira meg rád ezt az egész történetet.
1: De még mielőtt majd énekelünk, és ugye rámegy a zenére a főszerep.
0: Igen.
1: Ugye mindig az, hogy neked egyébként a kisfiad ugye a te babérjaidra fog törni, tehát én úgy látom, hogy követni fog téged a zenei pályán, jól látom?
2: Nem biztos. Az történik, hogy ő is egy hullámvasút, tehát egyszer ez akar lenni, egyszer az akar lenni, most jelen pillanatban ő egy hatalmas nagy futballista. Imádja a focit.
0: Abba is téged követ akkor, hát te is az voltál.
2: Mégis igen. Figyelj, ez úgy alakult, hogy amikor volt 5 éves körülbelül, és mentünk valahova autóval, és ez nagyon érdekes amúgy, és oda jött a vezető üléshez, fölkönyökölt oda, és azt mondta nekem a semmiből piros lámpánál, és ez nem vicc, itt van az anyja is, és tudja tanúsítani, azt mondta nekem, hogy apa, én sztár akarok lenni. Semmiből. Mondom, oké, ez szép, fiam, csak ahhoz le kell tenni valamit az asztalra. Tehát vagy táncolni kell, vagy énekelni.
1: De ő Jackson fan, nem?
2: Igen, tehát igen, igen.
1: Ő abból nagyon inspirálódik.
2: Egy éves kora óta Jackson, és kalapot vett fel, öltöny, nadrágot, meg zakót.
1: Farsangon akkor
2: minket.
1: Nem kell kitalálni, hogy mi lesz.
2: Most már nem akar, imádja Jackson most is, de most már nem akar Jackson lenni. Na és akkor mondtam neki, hogy ezt meg kell csinálni, vagy hogy ahhoz kell valamit csinálni, és akkor mondta, hogy hát ő énekel.
1: Aha.
2: Mondom, akkor gyere, énekeljél. Hát ugye 5 éves volt, hát most miről énekeljünk? Hát ovis volt,
1: persze.
2: Oviba járt. Mondom, tudod mit, fiam, csináljunk egy ilyen ovis nótát, ilyen ovi indulót, hagyj, örüljenek a
1: csajok,
2: társak.
1: Meg.
2: De
1: csajok.
2: Nem gondoltuk, mi, látod, ugyanaz, megint nem, tehát mi nem gondoltunk bele nagy dolgokat, nagy, hogy most akkor a gyerek sztár lesz.
1: Dehogy,
2: akkor,
1: persze.
2: Jó, vagy hát szórakoztunk.
1: Ott van a stúdió, együtt vagyunk.
2: Tényleg erről szólt.
1: Gyere, játszunk egyet.
0: Mint, hogy neked vagy gyerekkorodban, és ezt akartad akkor átadni te is a fiadnak tulajdonképpen.
1: Igen,
0: ezt a zene szeretete. Értem, csak hogy nekem is ugye ez volt, és ez így tök jó, hogy ezt így továbbadod amúgy.
2: És akkor bementünk a stúdióba, és nem viccelek nektek, tényleg egy óránál nem volt több ez az egész. De hát jó, nyilván nem magis, nagy magas röptű dalokról beszélünk.
1: Nem
2: dalról.
1: Baj az.
2: De ettől függetlenül, hát azt is megnézték azért 6 millióan, tehát hogy nem tudtunk elmenni úgy a plázába, hogy ne jöttek volna oda a gyerekhez, nem hozzám, a gyerekhez.
0: De nagy.
1: Nem akartál a kisfiadnak lemezt csinálni?
2: Nem.
1: Tehát, hogy egy komplet lemezanyagot?
2: Nem, mert ezzel együtt jött a sok negativitás is, tudod? Ő akkor még nem tudott olvasni, és nagyon gonosz és nagyon rossz indulatú emberek vannak sajnos a világban.
0: Azt nem mondod.
1: De ezzel miért foglalkoztatok?
2: Olyat. Nehéz azt nem. Figyelj, amikor a gyerekedről van szó, nehéz nem foglalkozni. Az, hogy rám mit írnak, azt nagyon megtanultam kezelni a hosszú idő alatt, és nem érdekel, de az, amikor a gyerekednek jönnek ezek a kommentek, vagy bántják, vagy sértik, akkor azt nem tudod olyan jól lekezelni, hidd el. Én akartam, meg szerettem mondani, de nem ment.
1: Nagyon szívre már... ment ez,
2: nagyon,
1: igaz?
2: Nagyon.
1: Pont egyébként Radics Giginek az apukájával beszélgettem, a Tomival, és ő is ugyanezt mondta, hogy amikor a Gigi ilyen 13-14 éves volt, olyan írások jöttek neki, hogy te pedig olvasta a kislány, de ugye a ti esetetekben...
2: Ő még nem tudott olvasni, igen. Akkor is az volt a szerencse. Úgyhogy meg akarom én ettől őt menteni. Nem akarom. Figyelj, ha ő azt mondja nekem 15-16 évesen, amikor már azért egy eléggé fejlett gyerekről beszélünk, hogy figyelj, apa, akarom, ott leszek 200%-kal, és fogom segíteni nyilván mindenbe, de akkor már tudatosan. Itt most szórakoztunk. Aha. Az, hogy ez bejött, ez egy másik dolog, és nagyon örülünk, és meg haba tortán, de nem hiszem, hogy neki ezt kéne csinálnia most még.
0: Most még, de hogy, ja bocs, mondja csak, hogy azt, igen, akartam elökötni.
2: Nem tanul zenét, egyáltalán nem, és pontosan nem akarom rátenni ezt a terhet. Ugyanúgy rám se tették ezt a terhet. Azt mondták, hogy itt van a szintetizátor, meg itt a gitár, az gitározzá. Tudsz, akkor megtanulsz, ha akarod, akkor tényleg nem jártam zenesuliba. Most így ezzel a fejjel azt mondom, hogy nem ártott volna egyébként így az elméletet is tudni komolyabb szinten, de ha belegondolok, akkor az a műfaj, amiben én vagyok, ez a pop, ez a mainstream dolog, ez a slágerorientált dolog, az viszont nem biztos, hogy
1: jó,
2: kell.
1: Jó, mondjuk, hát édesapád biztos, hogy foglalkozott veled, mert meg tudom, hogy...
2: Megtanított egy akkordot a gitáron, és azt mondta, ha ezt meg tudod csinálni, akkor majd tovább foglalkozok veled.
1: Hát, hogyha a többi autodidakta mód jött, akkor egészen elképesztő a tehetség, amit hát belőled árad.
0: És amúgy a fiadnak például megengednéd, vagy szeretnéd, hogy egy X-faktor belinduljon később esetleg, vagy nem érdekes ez annyira, vagy ilyen voice, tudod, bármilyen tehetségkutató. De voltál amúgy, bocsánat, ezt most...
2: Elmondom, erről is van tapasztalatom, igen. Én azt gondolom ezekről a tehetségkutató műsorokról, meg úgy általában, most lehet, hogy magam ellen beszélek, hogy a médiáról, hogy nagyon lélekromboló dolog tud lenni. Én belekóstoltam ebbe, és ezért mondom ezt tapasztalatból, ezért mondom azt, hogy a fiamat sem biztatnám arra, hogy ilyen műsorokba induljon el, mert egy borzasztó érzékeny gyerek. Tehát ő nagyon lelkis fiú, és nem akarom, hogy ő emiatt bármi rossz hatás érje. Igen, voltam egyébként, visszatérve a kérdésedre, én is elindultam a Megasztárban, még abban a szériában, amikor a Kökény Attila indult el, együtt voltunk. Az is ilyen hullám, amit meséltem, hogy a pályafutás hullámvasod, és nincs kiút, és megpróbálsz mindent, na akkor próbáltam egy ilyet, hát az is nagyon rosszul sült el. Tudod, mert akkor jöttem rá igazán arra, amit akkor is tudtam, most meg aztán még jobban, hogy nem mindig a tehetségről szól ez a történet. És amikor sajnos. Nem a tehetségről szól, akkor úgy rájössz, vagy azt gondolod, hogy ez neked nem kell. Csak egy példa volt, nem tudom, emlékeztek-e rá, szerintem nem, mert nem hagyott az emberek mély nyomot. Volt egy olyan srác, hogy Genya, így hívták a srácot. Komolyan. És akkor az volt, hogy a Genya jut tovább, vagy én. Uh-huh. És a Genya jutott tovább, aki egyébként egy ilyen festő fiú volt, bejött ebbe a kantáros izébe, és ordítva sikított dalokat.
0: Ja, én nekem megvan, de nekem most beugrott hirtelen, tényleg.
2: Na, és akkor egymás mellé raktak, hogy akkor most a Gino vagy a Genya, és akkor mondták, hogy a Genya.
0: És akkor neked ez egy olyan pont volt, hogy akkor köszönöm szépen. Akkor de ezt nyugodtan azt, mondjuk is ki, hát ez egy nettó szemétség. Értelme.
2: Igen, nem is szemétség, média, értem a média, érdekesebb volt a fiú, a srác, nézettséget tudott generálni 22 percig, én meg 23 év vagyok itt, tehát hogy...
1: Ennyi.
0: Ez a nem mindegy, amúgy hát, igen. De ez nagyon furcsa tényleg, hogy ezt mondod, és ez egy nagyon rossz tapasztalat lehetett, és tök jó, hogy ebből te kijövve mégis olyan dalokat írtál, hogy na akkor most a genya hol van? Most hát, ez csak egy kérdés ugye a szerkesztők felé, ugye a TV2-ben, akik csinálták a Megasztárt.
2: Nem bánt ez engem egyáltalán, tehát nem.
0: Nyilván túl vagy rajta, persze amúgy. Na, legyen nótázás? Mit szóltok hozzá?
1: Igen,
2: na, legyen
1: de én azt szeretném, hogyha Gino énekel nekünk. Na,
0: nyilván nem
1: én. Nekünk, na. Okay.
0: Én azt szeretem, Hajni énekel.
2: Hajni tőlem is énekel. Az egész rád, az egész épület.
0: Egész évre, ugye, felszaladunk.
1: Na, figyelj. Mi lesz a dal?
2: Arra gondoltam, mivel itt mondtátok, hogy mennyire szeretitek ezt a dalt, és beszéltünk is róla, és sztoria is van, és mennyire, hú, de jaj, de akkor legyen, aki útra kell, jó, mit szóltok hozzá?
0: Hasszoljon, én imádom.
2: De viszont Gyuszi, tényleg arra kérlek, tudom, hogy szereted dalt.
0: Igen.
2: Néhol még a szöveget is jól tudod, hogy segíts. Zsuzsi, neked meg nem mondom, mert te egyértelműen te énekes vagy, neked meg
0: neked kötelező, mert te énekes vagy.
1: Lehet, hogy csak hallgató vagyok, és csak most, mint egy rajongó
2: hallgatom. Nem erőltetem, ha nem akarsz, de hogyha néha jön egy kis terc, akkor nyomjad.
1: Jó, rendben.
0: Na, hadd szóljék.

0: péntek, srácok.
1: Ez nagyon jó volt.
2: Úristen. De kár, hogy nem péntek van, és így zárnánk a hetet. És akkor ez a taka, kész, vége, ennyi volt a hét. Gino,
3: mennyire
2: nagyon köszönjük.
3: Szép volt, nagyon. De mennyire pontosan énekelsz. Okay, úristen, álljon meg a jó Isten.
2: Nagyon jó volt.
0: Végig, Zsuzsi, olyan jó volt a terced.
2: Nagyon állat volt.
0: Meg te is, Gyuszikám.
2: Beszálltam, kicsit beszálltam.
3: Tudod, nem azért, mert nem voltam biztos a szövegbe.
2: Nagyon szépen
3: volt. Ezért.
2: Hát nagyon szépen köszönjük.
3: Hát végig borzongtam.
2: Nagyon, én is. Annyira élvezte. Ez a mini kis koncert itt nekünk, a kis stúdiónkban. Köszönjük
0: nem
2: szépen.
0: Nem voltok zavarba.
2: De nagyon jó volt, úgyhogy nem maradt más hátra. El szeretnénk köszönni, mert ezt már nem lehet tovább fokozni, úgyhogy köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Természetesen holnap is 9-től délig itt az FM 100.3-on Süss fel nap velem és Völgyi Zsuzsival. További szép napot
3: itt
2: kívánunk nektek,
3: Gino,
2: és köszönjük szépen. Tényleg 17 órakor YouTube premier, Neked adom című dal. Hallgassátok, nagyon-nagyon sok szeretettel. Puszi nektek!
4: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: testvér, hagyd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk, mama.
1: Rádió Dick.

0: rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Minden, ami rólunk szól.
1: Ez a Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Tegnap ugye beszélgettünk nagyon szerteágazóan egy témakörről, szerintem elég izgalmas beszélgetés volt, reméljük, hogy aki tegnap hallgatott minket, az szintén így gondol erre, hogy ugye ez a nem szabad randi megkérdezni, hogy ki mennyit keres, vagy hogy mivel foglalkozik, és akkor följöttek ilyen régi emlékeink is, ugye hát miből táplálkozzunk, hanem magunkból, hogy nekem például, hála Istennek, olyan gyerekkorom volt, hogy én azt láttam adott esetben, hogy nagyapám ment és muzsikált, és járta a világot, én nagyanyám nevelte apámat és az öccsét, ugye keresztapámat.
3: Egyedüli családfenntartó volt édesapád.
2: Igen, nagyapámról beszéltem, hogy utána így van, nagyapám is. Uh-huh. Vagy apám is utána valóban olyan 10 éves koromig körülbelül valóban ezt láttam, igen, aztán, hogy anyám otthon van velem, meg aztán, amikor megszületett öcsém, akkor vele, míg apám valóban igen járkált ide meg oda. És most van egy ilyen Treadwife mozgalom, aminek ugye, ha jól értem, az a lényege, hogy tulajdonképpen a mai napig, tehát a 21. században is vannak olyan feleségek, akik tulajdonképpen háziasszonyi mi voltukban vannak jelen a házasságban, gyereknevelés, takarítás, főzés, bevásárlás, egyéb ilyen teendők, míg a férfi eltartja őket. Igen. Ha jól értem, akkor
3: abszolút
2: ezt jelenti
3: erről
2: ez.
3: Van szó, ez most jön vissza divatba, mert hogy a nők a 19. századba kezdtek igazán azért küzdeni, hogy ők is iskolába járhassanak, ők is építhessenek karriert, és valójában a mai napig küzdenek azért világszerte, hogy mind a munkahelyen, mind a magánéletben meglegyen a nemek közti egyenlőség, legyen az fizetés, beosztás, vagy bármi ilyesmi. És hát az elmúlt években azonban felütötte a fejét egy mozgalom, ami pontosan ennek az ellenkezőjét hirdeti, ez a Treadwife-ok. Ezek szinte lerombolnak mindent, amit eddig a nők felépítettek, és azt hirdetik, hogy a nők feladata csak is a férfi kiszolgálása, illetve a gyereknevelés. Ez mind tök jó és szép lenne, hogyha olyan világot élnénk, legalábbis Magyarországon, hogy egy fizetésből tök jól megéldegélne egy család, eléldegélne, de nem. Tehát de én nem tudom, hogy ezt a mozgalmat, ezt melyik országokban hirdetik.
2: Nem itthon, ezt gondolhatod.
3: Szerintem se.
2: Hát a nevek alapján én Amerikát vagy Angliát látom, mert ilyen Elena Kate Peti, vagy nem tudom, hogy ejtik, tehát, hogy ilyen nevek merülnek itt föl, akik itt beszélnek erről, ő a mozgalom, ez az Elena Kate Peti, a mozgalom egyik legismertebb képviselője, hát ő a neve alapján szerintem vagy angol, vagy amerikai.

0: vagy kanadai.
1: Igen, tehát, egyébként nem tudom, hogy szűrővel néz ki így, mert hogy ilyen már videókon is vannak ilyen aranyos kis szűrők, de úgy néz ki, mint ezek a régi képeken, azok a feleségek, igen, akik várják tényleg haza gyönyörű szép ruhába a férjüket.
0: Igen. Tehát kötény, az
1: a 60-as években vannak, persze, az amerikai, persze, feleségek.
0: És nyitja az ajtót, tudod, hát családi ház, gyönyörű környék, tudod, ilyen lila akác köz, az... és akkor fölköngyölt haj, tudod, ilyen kis göndörke haj,
1: van ondolálva, köntös, a haj.
0: Persze, kinyitja, és honey, you are home. Megint a drágám, itt home van. Persze, persze,
1: és
0: persze.
1: Már egy almás pite van a kezébe. Úgy nyit ajtót.
0: Persze, úgy nyitja ajtót. A másik karján meg a gyerek.
1: Igen.
0: Hogy nyitotta ki az ajtót, az nem derül ki.
1: És a gyerek tisztában van öltöztetve.
0: Kantáros nadrág, oldalra fésült haja, kisfiúknál, lányoknál, cofba kötve. Igen, igen, hát ez egy ilyen filmes álomkép. Legyünk őszinték, drága uraim, tegyük a szívünkre a kezünket. Nagyon szeretnénk egy ilyen életet.
1: Szeretnénk.
0: Nagyon. Én már most szerintem most nem akarok biztos minden férfi nevében beszélni.
1: Én meg a nők nevében nem akarok beszélni.
0: De közben,
1: minden nő nevében.
0: Igen, de közben meg legyünk őszinték, hogy ez az álomkép, amit most mi lefestettünk, meg ami tényleg ilyen 60-as évekbeli, vagy 70-es évekbeli amerikai filmeket így ábrázol, hogy tényleg ez van, és akkor almás pite, meg gyönyörű feleség, gyönyörű ház,
1: egy
0: fizetésből van fenntartva minden is, stb. Erre azért vágyunk szívünk legmélyén, legalábbis én igen, de közben meg igen, a valóság ennél sokkal ridegebb, tehát, hogy valóban az van, hogy hazamész a bérelt lakásodba, muszáj dolgoznod, és be kell vállalnod plusz feladatokat is sokszor, vagy a irodisták úgy hívják ezt, hogy túlóra. A mi esetünkben, művészek esetében ugye ez meg egyéb haknik és egyéb felkéréseknek kell eleget tenni, mint például most az én esetemben ugye a cirkuszban való visszatérés. Tehát, hogy itt azért sokkal ridegebb azért ennél a valóság.
1: Igen, de egyébként nem tudom, hogy ez mennyire volt jó akkor, hogy azok a nők teljesen a férjükre voltak utalva, és mindent, bármit akartak maguknak esetleg venni, akkor tartani kellett a markukat a férjüknek, hogy...
0: Mint a névrendes család.
1: Igen,
0: tudod,
1: igen.
0: A mindig ment,
1: igen,
0: az elhez, hogy nyújtott így a kezét, akkor jöttek, igen, a gyerekek.
1: Csak más az a kérdés, hogy egy nő a lustaságából kifolyólag nem dolgozik, vagy azért reszelgeti otthon a körmét már miután, mert ugye Peggy Bundy az egy, ott már tehát ott már a gyerekek nagyok voltak, már ott nem volt kisgyerek, aki miatt otthon kell lenni. És
0: mégis otthon volt, igen.
1: Mégis otthon volt,
0: hát
1: mert ő inkább lusta volt.
0: Persze,
1: igen,
0: persze.
1: De tök jól ábrázolt nagyon egyébként a lusta nőket.
0: És szabad ne feled, és milyen jól ábrázolta azt is, ugye a Rémrendes családja a 80-as években indult el, és a 90-es évek végén ért véget. Milyen jól ábrázolta ezt a szélsőséget úgy, hogy állandóan szívták az elbándi vérét, hogy csak egy cipőeladó vagy föntartott gyerekek egy bérelt családi házat, volt egy lejárt, de még guruló Dodge autója, és éltek. Volt ételük, volt ruhájuk, és fizettek egy házat. Tehát tulajdonképpen...
1: Ja, csak az ember ott kilógó béllel ért haza mindig a melóból,
0: persze,
1: tehát ez volt a kemény.
0: Igen, hogy csak érted, hogy azért...
1: Ki volt cipolyozva.
0: Igen, csak azért érted, azért ott azt is ábrázolta, hogy gyerekek, Amerikában még azért szinte cipőbolti áru, eladó is fönn tudott tartani egy, mit tudom én, hány ezer,
1: igen,
0: dolláros havi bérleti díjú házat.
1: Jó, persze, ez csak egy film. Egyébként
0: jó,
1: most ez picit elszom morít, hogy a TikTokon meg az Instagramon ez a Treadwife milliós követő táborra rúg fel, mert hogy azt hirdetik, hogy nincsen szükségük tanulásra a lányoknak, meg karrierépítésre, csak is teljes energiájukkal a férjükre és a családjukra kell koncentrálniuk. Szerintem egyébként ez egy rettentő rossz irány már megint, amit a fiatal generációnak próbálnak letolni a torkukon, mert ez is mit jelent? Azt jelenti, hogy csajok, nem kell, hogy okosak legyetek, elég, ha csak...
0: Hozzámentek egy gazdag manushoz.
1: Igen, igen, igen. Elég, ha csak szétrakjátok a lábatokat, aztán ott van, tessék, igen, maradjatok otthon, és ez megint csak a
0: igen,
1: társadalom leépítése.
0: Igen, nem
1: hát
0: jó üzenet.
1: Hát agy leépítése. Ne
0: nem
1: tanuljanak a lányok.
0: Igen.
1: És akkor hogy fogom a gyerekemet tanítani, hogyha én nem tudok egy csomó mindent, akkor majd mindig várjuk meg a puta leckével. Vagy ez hogy?
0: Igen,
1: mert
0: nem...
1: hogy én nem tudok választ adni neki majd, mert nem tanultam.
0: Nem jó, nem, abszolút, abszolút, és nagyon nem jó üzenet valóban, és ez még meg van spékelve, most ez egy külföldi vonal, mondom, Amerika, Anglia, Kanada, teljesen mindegy, de jön ugye Európába is ez a történet, illetve ne feledkezzünk meg az ilyen hölgyekről, mint akik az ebbe azokba kőgazdag fiatalokba is például realityben szerepelnek.
1: Ki vagyok tőle.
0: Akik lépten nyomon azt hirdetik nőként, hogy ő be nem száll na, hogy egy Suzuki-ba, ha azzal jönnek érte a randira, hát ő akkor azt mondja, hogy jó, köszi, akkor nem. Hát ő neki a minimum a Merci, meg a 6-os BMW-s. Tehát, hogy
1: vedd meg magadnak.
0: És sugallja azt a lányoknak ezzel, hogy nehogy már, ha te jó csaj vagy, akkor te hogy gondolod, hogy egy Suzuki-ba beszállsz, és fúj, és tehát ő rendesen még elítéli azt, aki, sőt, legutóbb láttam egy ilyen riportot a TikTokon, pontosan az egyik kőgazdag csajról, valami Metta, vagy nem tudom, hogy hívják, hogy hát ő biztos, hogy nem jön össze egy páros dolgozóval. És nem azért, mert hogy azt lenézi, ja persze nem.
1: Azért megnézni, hogy a szülei mit dolgoztak.
0: Mert hogy az nem tanult, és azért lett spáros dolgozó. És hogy ő neki ez is fontos, hogy az intelligencia és izé.
1: Ő mit tanult?
0: Ezt akartam mondani, tehát hogy ő, na mindegy, szóval, tehát hogy ezek mind annyira rossz üzenetek a fiatal lányoknak. Például a te lányod
1: nagyon felé. Ezt akartam mondani, hogy nagyon örülök, hogy nem is csípjük el még véletlenül sem, mert hogy ez későn megy le, ez a kőgazdag, nem tudom mikor megy le, nem is tudom.
0: 10 óra után, tehát a séfek-séfe után.
1: Pont nem is láthatja, tehát de hát belefutat nyilván
0: éves lány,
1: igen, simán láthatja.
0: Egy 15 éves lány, akire ez még jobban tartozik, mint a te 7-8 éves lányodra.
1: Nagyon szomorú.
0: Azoknak ez nagyon szomorú, és a fiúknak milyen szomorú ez. Most van egy 16-17 éves, tök jó értékrendű, jó családból jövő fainsrác, aki mondjuk az egyik osztálytárs nőjének akarna udvarolni, elhívni őt egy moziba, vagy mekizni, vagy nem tudom, mit csinálnak most a tinik, gondolom ugyanazt, amit mi csináltunk a mi időnkbe, és azt mondja mondjuk az a lány, hogy ne haragudj, nekem olyan pasi kell majd, akinek mit tudom én, mercie van, te meg neked még jogsit sincs. Érted? Mert hogy ezt persze látja a Tuvik Alexandrától, a Mettától, mit tudom én, kik vannak ebben a műsorban. Azért felsoroltam két nevet. Ez egy nagyon rossz, mert az a srác utána ebből kifolyólag fogja azt gondolni, hogy ő majd csak akkor lesz értékes a nőknek, ha ő tényleg mondjuk egy E-mercivel megy a csajér, mert akkor van értéke neki, mint fiú.
1: Igen, de ez egy kategória, tehát a nőknél is egy kategória, csak hát igen, ne alakuljon e felé, ne forduljon be e felé a világ, hogy a nőknél tényleg csak ez számít, és ez legyen az érték.
0: Nem, hát tisztelet a kivételnek, tényleg, tehát azért egy normális értékrendű nőt nem tudsz meghülyíteni sem az OnlyFans-szel, hogy milyen könnyű pénzkeresési mód az, hogy te pénzért küldesz magadról pucér képeket és videókat.
1: Az a helyzet egyébként, hogy a lányos szülőknek, mint például nekem is, nagyon-nagyon, és a fiúknál is így van ez, nagyon sokat kell beszélgetni a gyerekekkel, nagyon sokat, az pontosan erről az értékekről, hogy milyen egy normális család, hogy milyen egy normális értékrend, a felnőtt világban rengeteget kell erről beszélgetni. Fú, sok mindenről, igen, szóval ez nagy felelősség nagyon. Az én kezembe, és félek is amúgy a jövőt illetőleg.
0: Hát nem akarlak elkedvetleníteni, van is mitől.
1: Igen, van.
0: Van is mitől.
1: Egyébként ez a Threadwife, ezek úgy vélik, hogy a pénzkeresés és a munka a férfi dolga, ő a családfő dolga. Ő a családfő, a családfenntartó, a férfi, tehát teljesen ő kezeli a pénzügyeket, a nőknek nem is kell egyébként se bankkártya, semmi, csak költeni a pénzt. A nő pedig az otthoni feladatokat látja el, és volt, aki például orvosi pályát adott fel ezért, és volt, aki balerinából lett háziasszony, de olyan is, aki korábban erotikus tartalmakat készített OnlyFans-re, most pedig büszke Threadwife-ként éli az életét.
0: Na hát akkor magyarul előtte se dolgozott, nem. Ez az utóbbi. A balerina, meg igen. Az orvos, az igen. Na a balerináról egy érdekes, hogy például egy ilyen szakma, mint a balerina, vagy táncos, vagy bármi olyan, aki mozgással foglalkozik, az ugye tudjuk jól, hogy egy idő után kiöregszik ebből, és jóval idő előtt, tehát még mondjuk te azt mondod egy 36 éves nőre, hogy jó, hát ez egy fiatal nő, hát balerinába az már egy kifejezetten kiöregedett nőnek számít, uh-huh. Ugye a szakmában. És hogyha utána ő csak mondjuk immel-ammal tanítani szeretne, vagy néha esetleg koreográfiákra fölkérik őt, hogy tanítsa be, vagy nem tudom, és egy ilyen nő bevállalja azt, hogy akkor ő házi asszony lesz, azt mondjuk teljesen megértem. Mert neki volt egy tisztességes polgári szakmája, amiből ő önmagán kívül, de kiöregedett, és abba kell hagynia, mert jönnek folyamatosan a táncművészetiről a 18-20 éves fiatal hamvas lányok, balerinák, akik majd át fogják venni a hattyúk tovább az ő szólóját, mert ő már 36 éves. Érted? Tehát az egy teljesen másik dolog például, de ez, hogy valaki egy orvosi szakmát földob ezért, na, az viszont nagy hülyeség.
1: Hát
0: az viszont nagy hülyeség.
1: Igen.
0: Hát ha csak nem a férjé maga a kórház. Na, akkor nem hülyeség, mert akkor ugye az nem annyira nagy probléma.
1: Amúgy az az érdekesebben, hogy persze ezt a videót megcsinálják, és a legtökéletesebb oldalukat mutatják meg, boldogan, mosolyogva, csinos ruhákban, hajjal, sminkkel, főznek, takarítanak, örömmel készítik a napi menüt a férjnek, a gyereknek, mintha csak tényleg egy régi reklámból léptek volna ki, de azt azért nem mutatják meg, hogy milyen, amikor a padlót meg a WC-t súrolják, gondolom azt nem a legtökéletesebb, legszebb ruhájukba teszik, vagy hogy milyen, amikor a gyerekek vagy a teljes egyedül végzett házi munka miatt hullafáradtan dőlnek be, vagy a gyerekek miatt, vagy a gyerekek, amikor ezt a gyönyörű szép idilli szobát így szétpakolják játékokkal, meg a kaja a földön. De arról se beszélnek, hogy mi lenne velük, hogyha férjük elhagyná őket. Na tényleg, akkor mi lenne?
0: Semmi.
1: Mi lenne?
0: Semmi. Hát akkor keres egy másik gazdatestet.
1: Gazdatest, ez de jó!
0: Hát tulajdonképpen belegondolsz, ez az. Tehát, hogy
1: az élősködés.
0: A régi világban talán amiatt is, amit mondtál te is, meg én is így gondolom, meg sőt, ugye én saját tapasztalatból láttam, ugye mind nagyszüleim, aztán egy darabig a szüleim részéről is, hogy elég volt valóban egy kereset. Nagyapám is muzsikált annyit, meg apám is, hogy mi nagyon szépen, nem voltunk sose gazdagok, de nagyon szépen elértünk. Volt kocsink, apámnak volt lakás, ahol laktunk, mindenkinek egy-egy szoba, volt mindig étel. Szerintem ez egy gazdagságnak számít valahol. Ma már egy keresetből, ha csak nem tényleg egy cégvezető vagy egy sztárügyvéd, vagy orvos, vagy
1: ezek, nem menj tovább, mert milyen érdekes, hogy akkor nem merült fel ez a kérdés, hogy a nagyapád elhagyná-e az a mamádat. Mert hogy,
0: igen, nem volt ugye? Divat ez, ugye? Az elválás akkor még, igen. Ma már nagy divatját éli, igen.
1: Bármikor
0: ha elhagyják,
1: emberek.
0: Akkor ennyit tudok, igen, mondani, hogy akkor egy másik gazdatestet kell keresnie, és ennyi, pont. Tehát ez nem tudok többet hozzáfűzni, mert az ilyen nő sajnos ki van szolgáltatva mindig annak az éppen aktuális élethelyzetnek, amiben sodorja őt, vagy ha ügyes, akkor magát keveri.
1: Így van, ilyen helyzetben. Hát az emberek teljesen érthető módon megosztja ez a mozgalom. Egyesek úgy gondolják, hogy visszaveti a feminista mozgalmat. Az eddigi elért eredményeket és az egyenjogúságért való küzdelmet, mások pedig arra világítanak rá, hogy az 50-es évek háziasszonyainak korán sem volt ilyen tökéletes élete, sem választása, mint mondjuk a mai nőknek.
0: Én is azt gondolom, hogy ahogy fejlődik a világ, úgy ugye a nőknek is, meg a férfiaknak is, de ezt én nem veszem sose külön, tehát én sose abba a hitbe nevelkedtem, ettől függetlenül, hogy pedig ezt láttam mintának mind a nagymamám részéről, mind anyám részéről, hogy a nő otthon ül, és gyerekeket nevel, meg takarít, meg főz, meg mos, meg bevásárol. Ettől függetlenül én nagyon szeretem az önálló erős nőket, tehát én nem is akarnám azt, hogy például az én párom ne dolgozzon, azt majd szeretném, hogyha terhes lesz, és utána megszül, hogy otthon tudjon maradni a gyerekkel.
1: Igen.
0: És akkor azt megteremteni azt a helyzetet nekem, hogy ő ezt megtehesse.
1: Neked meg a gyerekednek, egyébként az a gyerekednek egy nagyon jó dolog.
0: De nem akarnám azt, hogy ez hosszú-hosszú évekig tartson, hanem mondjuk egy 2-3 év maximum, de inkább mondjuk 2.
1: Milyen
0: inkább
1: érdekes, 2. hogy én meg teljesen más láttam, mert nekem meg a édesanyám, nagymamám, mindenki dolgozott, és én folyamatosan ezt láttam, és nekem meg egyáltalán nem vágyam az, hogy egy ilyen élethelyzetbe kerüljek, ahol függőség alakul ki, és nekem függenem kell valakitől, mert hogy talán azért, mert világéletemben nem fügtem senkitől, nem kellett soha a markomat tartani, hogy bármit megvehessek magamnak, és hogy nekem meg például egyáltalán nincs is erre vágyam, Hogy ilyen eltartott
0: Treadwife legyél.
1: Treadwife legyek.
0: Igen, mert nekünk jó, hál' Istennek az értékrendünk. Mondom, én simán lehettem volna olyan srác későbbiekben, ennek tükrében, hogy ezt láttam kicsi gyerekként, hogy akkor majd én is olyan nőt keresek, aki majd nekem otthon ül. És ne menjünk el amellett, nyilván te is ismersz ilyen, most maradjunk a roma vonalon első körben, olyan roma családokat, ahol még mai napig működik ez a trend, úgymond, hogy van egy cigánygyerek, aki jár muzsikálgatni, és egy másik muzsikus cigány családnak a lányát veszi el feleségül, ahol nyilván az apák barátok meg muzsikáltak együtt, és nem tudom, és az a lány, mivel azt látta annó, hogy az ő anyja is otthon volt, és az apjának kivasalta az inget, meg a mellényt betette, hogy megy muzsikálni, meg a tokot, meg nem tudom, az ugyanazt csinálja most 22-23 évesen, hogy a jelenlegi urának is ugyanez, kivasalja a fehér inget, kikészíti a lakcipőt, hogy mennyi uram muzsikálja, azt hoz haza a pénzt, amiből hónap veszek csirkét. Most mondtam, érted? Tehát, hogy ez van ilyen?
1: Van
0: ilyen van. Azért, ezt ne engedjük el, hogy 21. század, meg 2024 ide vagy oda, ezt én konkrétan névvel, címmel tudnék mondani ilyet, nyilván nem fogok, de tudok
1: persze.
0: Ilyeneket. Tudok ilyeneket, akik tartják ezt a nagyanyáink és apáink által régen képviselt dolgot, hogy mennyi ember muzsikálja, itt a fehér inget, ki van vasalva, mennyi magadnak muzsikálsz, és ez ma 20x éves fiatal párok közül is van, aki csinálja. Van, aki nem, de na, érted?
1: Van, igen. Én is látom ezt. Hát nem tudom, ha jó ebben élni, akkor persze. De nem tudom, hogy ez mennyire megtehető most ebben a világban. Tehát itt inkább ez a baj, hogy lehet a tradíciókat egyébként követni, vagy görgetni magunk előtt, csak nem kivitelezhető a mostani világban ez.
0: Figyelj, biztos, hogy van olyan, ahol megtehetik.
1: Ezzel nem azt akarom mondani, hogy karriert kell kötelezően minden nőnek építeni, mert nem mindig az a, tehát nem mindig jön össze a karrier, meg én egyáltalán nem is voltam soha karrierista, de az, hogy teljesen függjünk a másiktól, én hát nem tudom, nekem az nagyon nem fér bele a értékrendembe.
0: Megértem teljes mértékben, én is úgy vagyok ezzel, hogy nem kell a lónak az egyik sem a másik oldalán lenni szerintem. Mindig meg kell próbálni a lovon ülni, tehát hogy nem jó az sem szerintem ma már, hogy van egy nő, aki egészséges, fiatal, energikus nő, és nem akar dolgozni, mert hogy neki jó úgy otthon, hogy ő takarítgat, meg főzöcskéz, meg mit tudom én. De az sem jó, aki meg azért tolódik ki neki mondjuk 40 pluszosra a szülés, mert hogy addig meg muszáj a karriert építeni, és jövök, megyek, és én nagyon fontos nagyasszony vagyok. Tehát ez a két véglet van szerintem.
1: Hát igen, az arany középutat kell valahogy
0: megtalálni. Hát mindig meg kell próbálni, igen, a lovon ülni szerintem.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
1: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
2: Vungyi.
1: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
2: Vungyá.
1: Vungyá.
2: Vungyá.
1: Igen.
2: Mert itt elhagyjuk akkor?
1: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
2: Vungyá.
1: Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Margó a roma kultúra, gasztronómia és családi hagyományok képviselője. Bódi Margó a magyarországi roma közélet és szórakoztató kultúra ismert alakja, akinek neve elsősorban a zenével, a családi értékekkel, a gasztronómiával és a hagyományokkal kapcsolódott össze. Férje Bódi Guszti mellett hosszú évek óta jelen van a magyar médiában, miközben saját személyisége és munkássága révén is sokak számára vált ismerté. A közönség számára nem csak énekesként és média szereplőként, hanem olyan asszonyként is ismert, aki fontosnak tartja a családot, a hagyományok ápolását és a roma kultúra továbbadását. Bódi Margó életében a család mindig meghatározó szerepet töltött be. A roma kultúrában a családi összetartásnak, az idősebbek tiszteletének és a közösség erejének különösen fontos szerepe van, és ezek az értékek Margó nyilvános szerepléseiben is gyakran jelennek meg. A család számára nem csupán a rokoni kapcsolatokat jelenti, hanem egy olyan közösséget is, amelyben az emberek számíthatnak egymásra, együtt ünnepelhetnek, segítik egymást, és továbbadják a következő generációnak mindazt, amit elődeiktől tanultak. Bódi Margó egyik legismertebb területe a gasztronómia. A főzéshez nem pusztán hétköznapi feladatként viszonyul, hanem a családi és kulturális hagyományok egyik fontos részének tekinti. A roma konyha sokszínűsége szorosan összefügg a családi élettel és az ünnepekkel. Az ételek elkészítése gyakran közösségi esemény, amely során a receptek és praktikák anyáról lányra, illetve egyik generációról a másikra öröklődnek. Margó a gasztronómián keresztül olyan ételeket és főzési szokásokat ismertetett meg a közönséggel, amelyek a roma családok mindennapjaiban vagy ünnepi alkalmain fontosak lehetnek. A hagyományos tartalmas ételek mellett a vendéglátás is kiemelt szerepet kap. A közös étkezés, a családi összetartozás egyik kifejezési formája, hiszen az asztal körül együtt töltött idő lehetőséget ad a beszélgetésre, az emlékek felidézésére és az ünneplésre. Bódi Margó és férje Bódi Guszti együtt is meghatározó szereplői a magyarországi roma zenei életnek. A Bódi család neve évtizedek óta összekapcsolódik a roma mulatós zenével, melynek sajátos hangulata és közönsége alakult ki. Margó jelenléte ebben a közegben azért is fontos, mert a roma nők szerepét is láthatóvá teszi a zenei és kulturális életben. Nem kizárólag a háttérben álló családtagként, hanem önálló személyiségként és előadóként is megjelent a nyilvánosság előtt. A zene mellett a televíziós és média megjelenések is hozzájárultak ahhoz, hogy Bódi Margó személyisége szélesebb közönséghez juthasson el. Szerepléseiben gyakran közvetlen, családias hangot üt meg, ami közelebb hozza őt a nézőkhöz. A közönség nem csak a színpadi oldalát ismerhette meg, hanem betekintést kaphatott a családi életébe, a főzésbe és az ünnepekbe, és a mindennapi hagyományaiba is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: szólunk neked.
1: 100.3 Rádiódi. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Én igaz, ezt majd a jóisten eldönti, mert ezt mi ugye előre nem tudhassuk.
3: És jelen ha már jóslás.
2: Ha már, jaj,
3: de szép átkötés. Az ilyen jóslások vagy, Uszi? Az időjárás jóslások? Nem, figyelj, viccelem el, nem az időjárásra gondoltam.
2: Vagy de az időképben hiszek.
3: Abba lehet hinni, igen. Mert az egy meteorológiai
2: tudomány, mondjuk
3: tudomány, igen. Ami látja, hogy jönnek a ciklonok, hogy a légnyomás, a többi,
2: igen.
3: Tehát azt lehet előre látni nyilván.
2: Azt nagyjából lehet, igen. Nekem egyetlen egy nevezzük jóslatnak, ami volt, amiben úgy szkeptikusan fogadtam, de aztán, amikor így elkezdtek bekövetkezni a dolgok, akkor úgy azért meglepődve konstatáltam. Ez nem megyek messzire, ez Hajni barátosnénk és főszerkesztőnk jóslata volt, még nem is tudom már mikor, jó egy éve, másfél,
3: igen,
2: inkább.
3: Igen, akkor kezdte el egyébként, akkor kezdett el ezzel jobban, mélyebben foglalkozni.
2: Igen, és várja, belegondolok, van az már lehet lassan 2 éve is, elmondom miért. Mert akkor ő azt mondta, hogy ugye lassacskán a cirkusz nekem kikerülő pályára kerül, és most már bő másfél éve, hogy én ott felmondtam, függetlenül attól, hogy ugye a tavaly téli szezonban még volt szerencsém műsort vezetni, de például az is benne volt az ő jóslatában, és bármennyire szkeptikus vagyok ezekkel a jóslatokkal, meg úgy az egész ilyen misztika dologgal.
3: Mégiscsak bejött valami.
2: Mégiscsak bejött, szóval én azt bátran tudom állítani őszintén, hogy egyedül a Hajninak az ilyenfajta jóslata volt az, amiben úgy hogy hittem, vagy aztán úgy elkezdtem elhinni.
3: Bejöttek a jóslatai.
2: Igen.
3: Hát, és azóta egyébként a Hajni olyan szintű népszerűségre tett szert, valószínűleg azért, mert nagyon jól csinálja, amit csinál, és nagyon hiteles, hogy több ezres követőtáborra rendelkezik, és megismerik őt úton, útfélen, rengetegen.
2: Nagy sztár.
3: Nagy sztár lett, igen, igen. Tehát, hogy így olyan szintű rajongó tábora van, a követőtábora, hogy bárhová megy, mindenki tudja, hogy ő a Hajnalka, és hát nem csak a jóslással foglalkozik már.
2: Mindenki tudja, hogy ő a Hajnalka.
3: Igen, hanem ő már, tehát, hogy ilyen életvezetési kócs is valójában, mert mind a mellett, hogy valaki elmondja a jóslatot, hogy mit lát a lapokba, a cigánykártyába, hát itt rengeteg olyan ember van, aki azért keresi őt fel, mert el van bizonytalanodva, mert el van keseredve az életével kapcsolatban, vagy a párkapcsolatában egy olyan törés alakult ki, ami válaszút elé állítja, vagy éppen a munkájával kapcsolatban kérdez a Hajnitól, úgyhogy itt ez már szerintem egy jóslás, az túlnyúlik már egy ilyen kicsit ilyen pszichológus, egy ilyen terápiás, átmegy egy kis terápiába,
2: hát,
3: és egy ilyen lélekgyógyászatba.
2: Igen, az emberben meg olyan beszélőke, mint a Hajninak, akkor igen, de azért nagyon sok olyan van, akinél
3: kidobja a kártyát, elmondja, hogy mi van szárazon, igen. Örökölni fogsz, meghal valakid, és kész.
2: Igen.
3: Záróra.
2: De most hirtelen beugrott. Isten,
3: na,
2: adom, hogy most ugrott be. Istenemre esküszöm, hogy most ugrott be.
3: Tudom, mit fogsz mondani.
2: Na, kíváncsi vagyok. Mondd el utána, ha nem azt mondom.
3: Mikor látták az angyalt mögöttem, nem? Nem azt mondom?
2: Ja, nem. Magammal kapcsolatban. Magammal kapcsolatban ugrott be, hogy nagyon-nagyon régen, de tényleg, még ez, hát nem akarok túlozni, de legalább egy 5 évvel ezelőtt történt, de minimum 4, de van az inkább 5 is.
3: Látunk melletted egy kis törpe cigányasszonyt.
2: hát ez nem volt. Viszont volt egy, nem is tudom, hogy kinek az ismerőse volt, és hogy oda kerültem én is, és mondom, akkor már kérdezek én is, meg nem tudom, és egy

0: ilyen tipikus, ilyen a hatodik kerületben voltunk még erre, és emlékszek, és egy nagyon elsötétített, ilyen tipik, ilyen teafűszagú helyen volt egy idősebb asszonka, aki ugye, nem tudom, hogy kerültem oda, erre már nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy kérdeztem tőle, mondom... Nappal volt. És mondom, na, mondom, akkor kérdezek, mondom, mit lát így a jövőben, mondom, lesz, mondom, feleségem, vagy tudod, elmondom, ami úgy hirtelen eszembe jutott.
1: Igen?
0: És most ugrott be, na, most ugrott be, na, hogy azt mondta, hogy egy nem 100%-osan magyar származású, fekete hajú, tetovált nő lesz az én párom. És most, ugye, hát egy...
1: Ez milyen érdekes egyébként, igen, tényleg, hogy de ez nyilván el is felejtette, tehát nem kereste tudatosan.
0: Nem jön szóba ez a jóslat dolog, ezt úgy elfelejtem, mint a sic. És ez most ugrott be Istenemre, így valahol a kis hagyamból így előmászott ez, hogy nekem már megjósolták az én páromat, hogy tényleg...
1: Hű, de kemény.
0: Ő ugye egy félig magyar, látod, apukája által albán származású, igen, valóban tetoválása,
1: fekete
0: hosszú hajú. Igen, tehát hogy így, és el van jegyezve, úgyhogy...
1: Látta. Durva. Látta már akkor, hogy ki lesz melletted akkor ezek szerint.
0: Viszont ez így most belegondolok, ú, de meleg, meg kéne keresni azt az asszonyt.
1: Na jó, hát minden... jó, hát ez az after bulin, oda kerültél valahová, igen, azt se tudod hová, ki lehetett
0: de
1: az.
0: De azt, hogy miért? Azt nem tudom, de
1: vagy
0: tényleg.
1: Miért volt ott dolgod?
0: Kis agyba beúszott ez, és előttem van, látom magam előtt a helyet, ahol ültem. És érzem az orromba azt tényleg azt a levanderes, mi az magyarul, levendulás, ilyen teafüves illatot, gőzfelhők, ez az amaz, öreg asszony ül. Ezt látom, de az, hogy hogy kerültem oda, és hogy mi...
1: Honnan jöttél ki a koronitából?
0: Tudom, hol voltam, és miért. Na mindegy.
1: Na mindegy, de nagyon jó. Ez körülbelül hány éve volt?
0: Öt.
1: Öt. Vagy több?
0: 5-6. Annál több nem lehetett. Tudom, hogy miért, de tudom, hogy 5-6 évvel ezelőtt.
1: És megvan, hogy kivel voltál akkor összefonódva barátilag, meg ki, milyen társaságban voltál, akkor na volt jó, a legnagyobb aglegény életed.
0: Hát
1: na de hát azért voltak itt a történelemben nem csak olyan cigányasszonyok, akik dobálják a kártyákat és látják a jövőket.
0: Hanem cigány emberek, mint Nostradamus.
1: Hát aki... a legnagyobb jósnak,
0: igen,
1: tartják.
0: Igen, legnagyobb jós és kannaművésznek tartották 16. században élt, ugye francia jós volt, ugye Nostradamus.
1: 1503-ban született.
0: Igen, hát
1: gondold el, hogy 1503-ban megszületett, mondjuk lehetett egy olyan 20 éves, vagy körülbelül, amikor elkezdte ezeket a jóslatait megjósolni, és a mai napig bejönnek neki. Na, ez a kemény, nem?
0: Figyelj, a Nostradamusnál én azt vettem észre, hogy nagyon sok mindent rá tudnak húzni az emberek, mert mivel olyan ködösen fogalmazott az ember, ugye megkérdeztem volna tőle ott abban az időben, hogy elnézést, uram, mit fogyaszt? Mert olyan ködösen körbeírva fogalmazott, hogy igazából ezt a tudósok, meg ezek a régészek, meg nem tudom, kik foglalkoznak ezzel.
1: Nem vették komolyan,
0: rá
1: ugye?
0: Tudják húzni
1: komolyan
0: dolgokra.
1: Komolyan vették, szerinted?
0: Hát abban az időben. Hát mivel nem arra az időre jósolt, nagyon nehéz volt ugye ezt elfogadniuk, hogy most jó van, mi lesz majd, akkor honnan
1: hát
0: tudod, maradjál
1: már. Akkor.
0: Igen, és ma a mai napokra jósolt. Például a kokáért a pápa választás kapcsán jósolt egy ilyet, most szó szerint fogok idézni. Egy nagyon idős pápa halála után jókorú római kerül megválasztásra, aki meggyengíti a székét, de sokáig ül rajta, és maró tevékenységet folytat. Ezt mondta Nostradamus, illetve a pápa választással kapcsolatban összefüggésbe hoztak egy másik mondatát is, ami így szól: egy sötét bőrű fiatal férfi egy nagy király segítségével átadja majd a hatalmat egy vörös alaknak. Most ezt ízlelgessük, igen, azért igen, van egy kis csönd, ezt igen, most így igen, hagyjuk így kibontakozni,
1: próbálok,
0: ezt a mondatot.
1: Próbálok gondolkodni, hogy a vörös alak az vajon...
0: Jó, figyelj, vár, vegyük az
1: nem
0: első
1: a pápa,
0: mondatát.
1: Itt már Trumpra gondoltam valahogy, nekem a Trump...
0: Hát ő szőke.
1: Igen, de vörös az arca, hát tiszta
0: ja,
1: rák
0: hogy
1: arcú.
0: Úgy, igen, igen. Na, vegyük először az első mondatot, ízlelgessük. Egy nagyon idős pápa halála, ugye idős volt.
1: Igen, eléggé.
0: Ferenc
1: de
0: pápa.
1: Mindegyik idős volt, aki eltávozott.
0: Igen, valahol sose választanak meg egy 20 évest, ez igaz. Halála után egy jókorú római, tehát olasz, Uh-huh. Ugye? De én erre gondolok. Most csak én értelmezem a saját gondolatomban.
1: Nekem is rögtön az olasz jutott ugye? Eszembe.
0: Mert hogy ő argentin volt, ugye Ferenc pápa. Tehát most akkor egy jókorú római, ami a jókorú római, az akkor mondjuk egy 60-as éveiben járó bíboros, aki olasz. Az kerülhet megválasztásra. Aki meggyengíti a székét, de sokáig űr, meggyengíti, akkor az azt jelenti, hogy teljesen más elveket fog vallani, mint ami eddig Ferenc pápa.
1: Akkor konzervatív lesz.
0: Mondjuk, de sokáig ül rajta, ami azt jelenti, hogy jó sokáig, mivel csak 60-as lesz, kb. Mondjuk, most az én olvasatomban, uh-huh. és maró tevékenységet folytat.
1: De érdekes, szóval, ez is, maró tevékenység. Tehát, hogy valami nagyon nem jó.
0: Meggyengíti a széket, és maró tevékenység, tehát ellenszenvet válthat ki a hívőkből is, és maró tevékenység, tehát a Vatikánt, mint olyat, egy rossz...
1: Besavazza?
0: Igen, rossz ízzelit adja át a megszólalásaiban. Most uh-huh. ezt én így értelmezem, uh-huh. aztán én nem vagyok senki.
1: Amúgy simán egyébként lehet erről szó. Érdekes elemzés volt.
0: Amit majd nem mondom,
1: érdekes elemzést hallhattunk Gyuszitól, a Nostradamus jóslatára. Való igaz. Egyébként hát Nostradamus második Henrik francia király és felesége pártfogoltja volt, és 1564-től pedig 9. Károly udvari tanácsosa volt.
0: Szóval, ott is már jósolgatott.
1: Igen.
0: De várjál, és a második mondatot nem is elemeztük még, ugye? Ez a még izgalmasabb rész, ugye, hogy egy sötét bőrű fiatal férfi egy nagy király segítségével átadja majd a hatalmat egy vörös alaknak. Tehát egy sötét bőrű fiatal férfi, tehát egy káló.
1: Ez lehet Obama is.
0: Miről beszélsz?
1: Meg nem ő adta át a hatalmat.
0: Igen. Egy nagy király segítségével, mondjuk Károly király, esetleg?
1: Húha, de behúztad őket most ebbe, igen.
0: Ugye? Ki van most nagy király? Most ki van nagy király? Nem? Hát Károly király van most,
1: jó,
0: ugye.
1: De akkor még ő királyságban gondolkodott, tehát lehet ez egy miniszterelnök is.
0: Nagyon jó a gondolat, nagyon jó.
1: Átadja vagy egy nagy vezető.
0: Igazad van. Átadja majd a hatalmat egy vörös alaknak.
1: Nekem a vörös alak az valamiért a Trump. Annyira a Trump. De lehet, hogy nem volt
0: vörös
1: közte Biden, meg a többi.
0: Mert hogy most a vörösről nekem, hogyha most politika, meg királyság, meg akkor vörös, az kommun. Valahogy nekem ez ugrott be erről, de nem tudom.
1: Ennyi ezzel kapcsolatban.
0: Természetesen ez csak egyelőre egy találgatás, ám a francia jós és orvos, mert hogy orvos is volt, proféciái közül sokra rá lehet fogni, hogy megvalósul, de itt is írják, hogy rá lehet fogni, hogy megvalósult. Persze. Mert hogy most egy kicsit elrugaszkodva a pápa választásról, 2025-re, ugye tavalyi évre is, vagy most van 2025? Hülye vagyok. Na, tehát tavaly mondták, hogy 2025-re ezt akartam mondani.
1: És akkor még az öregekre mondjuk, hogy szegények.
0: Azt én azt tudom, hogy milyen évet írunk, tudod. Szóval azt mondta, figyeljünk, visszatér egy ősi pest is, amely minden ellenségnél rosszabb lesz. Sötét felhők borítják majd az eget. Az idei év nehezebb lesz, mint az előző. Mondja ezt Nostradamus 2025-re jósolva. Éha. Tehát ugye tavaly nem volt olyan nagyon nagy betegség.
1: 24-ben most... nem, de hát a Covid az lehet egyébként. Most 1-2 évet csúszhatott az öreg.
0: Az igaz, mondjuk. Mondasz valamit. Ugye? De visszatér egy ősi pest is. Az nem lenne jó, hogyha nem. A pest is, mint olyan, vagy ahhoz hasonló betegség visszatérne.
1: Na ezért nem szabad elhagyni a kötelező oltásokat, igen. Látjátok?
0: És sötét felhők borítják majd az eget. Hűha, ez nagyon vészjósló.
1: Valami természeti katasztrófa, vagy
0: nagyon
1: ilyesmi.
0: Vészjósló, igen. Nostradamus nagy áradásokat jósolt 2025-re, amelyek elpusztítják a tengerparti városokat, és milliókat hagynak hajléktalanná. Ez a mondat egy kicsit hülyén van írva, mindegy. Ne menjünk el amellett, hogy nemrég volt a nagy tűzvész Los Angelesben, amikor valóban leégett embereknek
1: a
0: háza.
1: Igen, de az nem a áradás volt.
0: Hát most akkor ezt is ráfoghatjuk.
1: Na, most fogjuk már rá,
0: hogy
1: igen.
0: Tűzvész, egyesek úgy értelmezik írásait, hogy azt jelzi, hogy Brazília lesz a természeti katasztrófák által leginkább érintett ország. Nostradamus 2025-ös verseinek egyik leggyakoribb értelmezése a természeti katasztrófákra vonatkozik. Vannak utalások a földrengésekre, elöntött folyókra és égből származó tüzekre, amelyeket sokan az eszkaláló micsoda, eszkalálódó klímaváltozásokhoz kötnek. Az egyik jóslat egy lehetséges aszteroida becsapódásra vonatkozik, amelyet a sors hírnökeként neveznek. Nostradamus egy égből származó tűzgolyót ír le, amely fenyegetheti a Földet. Egy tűzgolyó jön az űrből, a sors hírnöke, a világ imádkozik, írta ezt Nostradamus.
1: Akkor jön a világ vége, tehát egy nem sokára ez bekövetkezik, ez olyan, nem akarok senkit ijeszgetni.
0: Isten ments, de hogy ez is már volt, ez a világ vége dolog. Most azt, hogy ezt Nostradamus mondta, vagy más, azt most nem akarok ebbe belemenni. Ah, ja, az inkák mondták, vagy maja világ végét jósoltak még 2000, mit tudom én hányra. Hát nem jött be, mint látjuk, mert itt vagyunk.
1: Igen. Egyébként nem véletlenül voltak neki ezek, mert hogy tehát ő egy katolikus szellemű vallásos neveltetést kapott, hívő katolikusként jellemezte magát mindig egész életében, kisgyermekként nagy hatással volt rá az anyai nagyapja, aki orvosi foglalkozása mellett képzett csillagász és asztrológus is volt. Tehát a jóslatok, meg a jövendőmondás, az mindig az a csillagok állásával függ össze az asztrológia is, ugye csillagászat,
0: igen,
1: csillagi jegyekről szól.
0: Csillagok.
1: És hát tehát a nagyapja avatta be az unokáját a csillagképek világába, valamint a bolygómozgások számításaiba és tudományaiba, tehát innen jönnek egyébként a jövőbeli jóslatai, és egyébként így annyira nem is lő nagyon mellé, mert földrengések,
0: hát reméljük, hogy 2025-ben
1: vagy áradások, bármi lehet tényleg a bolygó állásai
0: jó, csak
1: kapcsán.
0: Hogy nagyon reméljük, hogy ezek nem, mert hogy nagyon sötét tehát ír le ő 2025-re, illetve proféciái a gazdasági instabilitásra is figyelmeztetnek. Megemlíti a bőrpénzt, amelyet egyesek a pénzügyi válság, az infláció,
1: de
0: vagy a gazdasági rendszerek változásainak
1: bőrpénz
0: jelzőjének értelmezik.
1: Tudod, mi a bőrpénz? Na. Hát amikor majd beültetik a csippet, amivel fizetni tudsz.
0: Az is lehet, PayPass, ugye?
1: Atyavilág!
0: Igen.
1: Így fogalmazott, hogy
0: így,
1: bőrpénz.
0: Igen, igen. Az egyik jóslat a vízbirodalom felemelkedésére is vonatkozik. Nostradamus a mélységből jövő uralkodóról és a bukni fogó birodalmakról ír. A tolmácsok szerint Nostradamus jelentős felfedezéseket jósolt a kvantumfizika területén is. Ha ezt elérjük, az emberek képesek lesznek kommunikálni az intelligencia magasabb formáival. Ez az emberiség sorsa, jósolta Nostradamus. És hát ugye ChatGPT?
1: Bizony.
0: Az AI, igen.
1: Bizony.
0: Azt is bejelentette, hogy 2025-ben régóta őrzött titkok kerülnek napvilágra. Az összeesküvés elméletek hívei elérhetik szándékukat. Ez megváltoztatja a történelem menetét, ez egy új korszak kezdete, értelmezik Nostradamus műveinek különböző támogatói, akik azt is állítják, hogy 2025-ben ismét felértékelődik valami ősi bölcsesség.
1: Hát lehet, hogy most a pápa választással kapcsolatban a Vatikánból, tehát onnan valami kikerül, vagy előkerül, valami komoly írás, vagy valami olyan, amit ott régóta őriznek, sosem
0: igen,
1: lehet tudni, amit
0: igen,
1: még olyan valaki hagyhatott itt.
0: Igen.
1: Aki isteni erővel rendelkezett.
0: Abszolút nem tartom kizártnak. Szintén még mindig a 2025-ről beszélünk. 2025-re vonatkozó jóslataiban a művei tanulmányozók szerint a nyugati országok befolyásának csökkenését és egy új világhatalom felemelkedését is megemlíti. Egyesek biztosak benne, hogy Indiára utal, mások még inkább Kínára. 2025-ös évre Nostradamus globális élelmiszerhiányt, új vallási mozgalmakat és a háborúk és az éghajlatváltozás miatti nagyszabású migrációt jósolta.
1: Milyen érdekesek ezek egyébként, ennyi, hogy mennyire erőteljesen tényleg látta a jövőt, szóval most viccet félretéve, annyi mindent mondott már meg, és annyi mindent.
0: Jó, és ezek annyira ijesztő 2025-re
1: ne
0: ezek a dolgok.
1: Ne
0: tehát
1: legyen,
0: ezek
1: mert,
0: nagyon...
1: mert azért ő nagyon nagyban gondolkozott, tehát hogy ő mindig egy ilyen elnagyult, vagy tehát kinagyított, felnagyított, így lesz, úgy lesz, olyan nagy égzengéssel járó dolgokat, de azért közben itt nagyon sok minden fejlődött a mi világunkban. Hát nagyon sok minden tudunk orvosolni, persze egy meteoritot, ami becsapódna, azt nem,
0: meg
1: de hát
0: vízbirodalom, meg olyan sok. Én amúgy ezt mondta, figyelj, én ezekből úgy csinálnék filmet az emberek helyébe, hogy az lenne a címa a filmnek, hogy Nostradamus.
1: Mondd el, úgy, ahogy kell, tudod, mozisan.
0: Ja, jó.
1: Mondjad.
0: De mit tudom én, várjál, akkor így idézek, bőrpénz. vízbirodalom.
1: Igen.
0: Aszteroidák. Nostradamus. Április 23-ától a mozikban.
1: De jó! Akarom
0: közel
1: nézni.
0: A, vagy ilyen, az lenne, közel a világ vége. Az lenne az alcím, vagy valami. A világ vége közeleg.
1: Közben sikítoznak az emberek, szaladnak, háborúk.
0: Persze. Igen, szóval ne vicceljük el, mert azért ettől függetlenül ne felejtsük el, hogy évek óta tart ugye az orosz-ukrán háború, ne felejtsük el, bizony, hogy Los Angelesben tűzvész pusztított, ne felejtsük el, hogy húsvétkor, feltámadáskor meghalt a pápa.
1: Igen, tehát, és hogy ezt is megjósolta.
0: Nem azt jósoltam, hogy mikor hal meg, hanem azt, hogy az nagyon öreg pápa után majd most egy jókorú római
1: savas
0: fog következni. Aki szétsavaz minden, leoltja, tudod, a püspököket. Öcsém, gyere, így nem tud semmi, tudod. Hát nem tudom, hogy lehet ezt értelmezni.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rašuta Maharajas.
1: Najit, tavec baktálo, koszátú, szorod ezt a tégre.
0: A velem tedik a kírason, át a sundlom, hogy nagyon sok árci.
1: Itt a sejtban a bármi sejtben azt egy sorella. Sirák de lesz, sír! Sirák de lesz, sír!

0: más nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Száz pont három rádiódi.
3: Vója tu menge!

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe, mondta Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozójának helyszínén a Margit-szigeten. Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza-sziget tagok részéről, akik hiányolják a választások óta a feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta, az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep Kőbányán, ahol ingyenesen várja a látogatókat a Nagy Sportág választó és Nagy Hangszer választó. Magyarország egyik legnagyobb interaktív sportfesztiválján több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek, szakképzett edzők és zenei oktatók segítségével. A két nap során látványos sportági bemutatók, nyílt edzések, színpadi programok és zenei produkciók is várják az érdeklődőket, emellett olimpiai világ és Európa-bajnok sportolókkal is találkozhatnak a látogatók. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezzel visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló törvény módosításával megszüntetik a köznevelésben foglalkoztatottak sztrájk jogát korlátozó egyes rendelkezéseket, újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.
3: Csak is te boldog.

0: Elhangzott korábbi adásunk ismétlése következik.
1: De az a lényeg, hogy szerette csinálni, igen. Na jó, képzeljétek el, hogy telefonálni fogunk, méghozzá Pallus Patai Panni kolléganőnket fogjuk felhívni, mert hogy ugye hát reméljük, hogy néztétek ti is, ugye az X-Faktorban az élő showig jutott, sőt hova tovább, ott is szépen menetelt egészen két héttel ezelőttig, amikor is búcsúzásra kényszerült, úgyhogy vele fogunk beszélgetni, hogy ő hogy élte meg, hát mégiscsak az egy közvetlen kollégánk.
2: Neked rokonod is.
1: Nekem még ráadásul rokon is, úgyhogy megkérdezzük.
2: Légy szíves, hívd fel a rokonyodat.
1: Már hívom, azt a 0690.
2: Emeldíjas a telefonszáma. Igen, nagyon érdekel bennünket, hogy ő hogy érezte magát, hogy élte meg ezt a versenyt, mennyire volt ez nagyon feszített neki kisgyerek mellett, mert azért tudjuk nagyon jól, hogy neki van egy csodálatos kisfia, aki még nagyon picike. Úgyhogy most majd kíváncsian várjuk, hogy ha felveszi a telefont. Hello!
3: Sziasztok! Itt vagyok! Sziasztok! Jó reggelt!
2: Na, vagy te drága!
1: Adjon Isten erőt, egészséget, békességet!
3: Jaj, de rég hallottam ezt!
1: Na, hát igen, hát már hiányoltunk is téged, és aztán gondoltuk, hogy megkérdezzük, hogy oszt mi a helyzet?
2: Na, először is, hogy vagytok? Jól vagytok? Minden rendben?
3: Most már igen, köszönjük szépen. A kisfiam lebetegedett egy picit, képzeljétek el az utóbbi heteket, leginkább az orvosnál töltöttük, ez a tipikus fülgyulladás, torokgyulladás, taknyosság, úgyhogy most ezt a hetet azzal töltöttük, igen, hogy a picit pihentettük, itthon voltunk vele, és azon voltunk, hogy gyógyuljon meg, és most már jól van, hála Istennek, sokkal jobban.
2: Na, hát ez Istennek. Egy anyának a legeslegfontosabb, és a legeslegrosszabb is, amikor beteg a gyereke. Én tudom, hogy ez ilyen körömrágós érzés, úgyhogy akkor biztos, hogy nálad is valahol még jól is jött ez ki. Nyilván nem ennek drukkoltunk, hogy otthon legyél, de azért egy beteg gyerekkel otthon lenni az fontos, nem?
3: Hát anyaként. A legfontosabb, mert neki mi vagyunk a biztonság, neki mi vagyunk az a biztos pont az életében, amire tényleg támaszkodhat, úgyhogy ez nálam mindig elsőbséget érez mindenek felett, hogyha a pici beteg, akkor én leteszek, félreteszek mindent, és tényleg az van, hogy itthon vagyok vele, és próbálok segíteni neki. Hála Istennek, hogy kapott egyből gyógyszert, és tudtam neki segíteni. Úgyhogy igen, szerintem egy anyának ez a legfontosabb, hogy ezekben a nehezebb időszakokban is itt legyen, és átrészeljük közösen.
2: Nehéz volt így a műsort csinálni, hogy közben egy pici gyerekkel vagy, és azért az anyai szerepeidet is vinni kell, nem is szerepelsz, hanem az anyai teendőket. Ez nehéz volt így a műsorral paralel csinálni ezt a kettőt?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy először gondolkodást igényelt, hogy amikor mondjuk próbálok, akkor hol hagyjam a picit, melyik mamával, mikor, tehát hogy egy kis egyeztetést igényelt, de aztán meg olyan szépen beállt ez a dolog, azért azt tudni kell, hogy az élő műsorok előtt már jó pár héttel mi elkezdtük a próbálást, tehát már legalább majdnem 4-5 héttel az élőadás előtt mi már gyakoroltunk énekórák, táncórák, kamerapróbák, tehát mi ezerrel készültünk, úgyhogy kb. Mire elérkeztünk az élőadáshoz, addigra beállt egy ilyen rendszer, hogy melyik nap mit kell csinálni, mikor vannak énekórák, stb. És ezt úgy tudtam megoldani, hogy mindemellett az anyai teendőimet is végezzem, hogy természetesen addig a mamák vigyáztak a kicsire, vagy elvittem magammal a mamát és a kicsit próbára, és akkor így mindkét téren helyt tudtam állni.
2: Azt
3: láttam, hogy a kicsi élvezte. Úgyhogy ez engem megnyugtatott, nagyon.
1: Igen, drukkolt.
2: Meg hát ott volt az anyukája mellett, és azért tudtál vele is akkor így foglalkozni, hogyha ott volt a próbán. Azért sok próbát igényelt ez a műsor?
3: Rengeteget. Hát van egy ilyen órarendszerű történet, amiben bele van írva. Így van, hogy na akkor mit tudom én, minden másnap énekóra legalább másfél-két órás, utána táncpróba, utána felvettük a beszélgetéseket, amik lemennek például a színpadra lépés előtt, mindeközben felvettük azokat a kameraképeket, amiket image-nek hívunk, ami ugye a kis táncolós jelenet mielőtt konkrétan felsétálsz a színpadra, úgyhogy ez rengeteg felvételt meg próbát igényelt, de hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy tök jól bírtam, mert amúgy nagyon jól éreztem magam, és egy olyan jó csapat alakult ki, hogy tényleg úgy érzem, hogy nagyon örülök, hogy ott voltam.
1: Na de mindenek előtt, ami a kezdjük a legelejéről, lesz az egész

0: szerintem, mert nagyon így a közepébe vágtunk bele, hogy mi ösztönzött téged arra, hogy te jelentkezzél. Ugye hát nem titok, ott ugye rögtön a válogatón minden mentor, vagy zsűri, nem tudom már itt, hogy hívják őket, elmondta, hogy te ugye hát tudják, hogy te a Megasztárba voltál kislányként, illetve hát azért meg annyi színházi szerep is van mögötted, popdalok, stb. Hogy mi ösztönzött mégis arra téged, hogy most így friss anyukaként te jelentkezz az X-faktorba?
1: Hát elsősorban pontosan ez, amit amúgy most említettél, hogy igazából 10 éves voltam, amikor én utoljára egy ilyen énekversenyre jelentkeztem Magyarországon. Na hát az már nem most volt. Szóval úgy voltam vele, hogy azért felnőttként megpróbálni ebben magam, az egy teljesen más történet. Másrészt pedig, mivel hogy nekem a zene az életem, és ezzel foglalkozom, én azt gondolom, hogy remek lehetőség arra, hogy az ember tovább épüljön, és tovább tudja ezt a dolgot tartani. És ez így összességében elég hirtelen jött rám egyébként ez az ötlet, hogy na, akkor én most jelentkezem, képzeljétek el, hogy néztem a tévét, és akkor egyszer csak jött egy ilyen ötlet, kiírták, hogy lehet jelentkezni az X-faktorba, és én pedig azt mondtam, hogy jó, akkor jelentkezem.
2: Nagyon jól is tetted.
0: Amúgy igen. De így születnek amúgy a jó ötletek, hogy így hirtelen. És akkor ott sem volt teljesen egyenes ugye az út, azért mondjuk el, hogy először ugye az volt, hogy a Lacihoz kerültél, ugye a Gáspár Lacihoz. Aki aztán lemondott rólad, hogy átkerülj az Andihoz, mert ő meg akart téged már a székes feladatoknál, vagy hogy volt ez pontosan?
1: Igen. Na most az a helyzet, hogy ugye mi nem halljuk azt, hogy pontosan mi történik mondjuk a zsűrit, a mentortagok között, hiszen a színpadon azért elég messze van ugye a mentorasztaltól, és egy csomó mindent nem hallottunk. Számomra is az adásban derült az ki, hogy Andi tényleg az első pillanattól kezdve szeretett volna velem dolgozni, és ő ugyanúgy harcolt értem, és ugyanúgy szeretett volna velem közös munkát, és hát igen, ez egy elég nem egyszerű út volt ez, ahogy én eljutottam az élőadásig, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megérte, és nagyon sokat küzdöttem azért, hogy el tudjak jutni az élőadásig, és hát elképesztően hálás vagyok egyébként Andinak, mert egy olyan csodálatos barátra tettem szert, képzeljétek el, hogy ez valami elképesztő. Én nagyon tisztelem, és nagyon szeretem őt is, és olyan jó volt együtt dolgozni.
0: Ez
2: látszott az Andin, hogy kimondottan szeret téged. Látszott, lejött. Én nézőként néztem otthon a televíziót, és Aha. Én is, mint néző, kívülről nem tudtam rólad így semmit, mert ugye nem akartalak kivogatni, nem beszéltünk ez alatt az idő alatt, de mint néző látszott abszolút köztetek az a szeretet, hogy ő nagyon harcol érted, és kitart melletted.
1: Ez abszolút így van. Az első pillanattól kezdve, és emlékszem, amikor először az adást megnéztem, és mondtam neki, hogy úristen, ezeket beszéltétek.
2: Mert hogy ugye mi
1: tényleg
2: volt.
1: Semmit nem hallunk. Abszolút, igen. Úgyhogy én annyira hálás vagyok, mert egy olyan jó csapatba kerültem, illetve hát az énektanárom is, a Káci, annyira jó csapat jött össze tényleg, és olyan jó hangulatban.
2: Ki volt az énektanárod, bocsánat?
1: Káci. Úgyhogy csodás
2: ismerem,
1: volt.
2: Mert ja. Ő a Harmad Szabolcsnak a felesége. Ő egy hegedül, ugye? Vagy csellózik?
1: Igen, is.
2: Igen. Ismerem őt, igen.
1: Igen, és olyan jól teltek a próbák, mi olyan jól éreztük magunkat, de tényleg alig vártam, hogy menjek énekórákra. Annyit nevettünk, nagyon jó volt.
0: És a többi két mentorról mi volt? Mert ugye az Andihoz meg a Lacihoz volt, az Andihoz több között, az Lacihoz csak eleinte, de te igazából a Lacihoz akartál az elején kerülni, nem? Vagy volt egy ilyen cél, hát, vagy nem tudom?
1: Igen, ez nagyon érdekesen alakult, mert tényleg Laci is abszolút harcolt értem az első pillanattól kezdve, ő is azt mondta, hogy tényleg neki is nagyon fontos az, ami nekem is, hogy minőségi dalokat hozzunk, hogy az éneklés legyen előtérben, és akkor én ezért gondoltam azt, amikor választásra került a sor, hogy jó, akkor én nagyon szívesen dolgoznék a Lacival is, amit egyébként én nyilván ki is emeltem, volt egy ilyen beávágása az adásban is, hogy én egyébként, ez egy nagyon nehéz döntés volt nekem, mert én mindegyikükkel nagyon-nagyon szívesen dolgoztam volna együtt, mind a négy mentorral, mert tényleg mindegyiküket nagyon tisztelem, és tényleg örültem volna bármelyiküknek, szóval ez nekem egy nagyon nehéz döntés volt, és hát nyilván nagyon meglepett, és nagyon-nagyon érdekes helyzet volt ez.
2: Na de a romához húzott a szíved.
0: Igen, valamiért ez így alakult, igen.
2: Elsőre a romához igen, húzott
0: ez, a szíved. Pont ezt akartam volna kérdezni, igen, hogy a másik kettő, tehát a Miló meg a Majkával is dolgoztál-e volna, de megválaszoltad így előre. Éreztél?
1: Nagyon szívesen.
0: De éreztél ő tőlük, vagy ő oldalukról egyfajta, például a legelején, minthogyha lett volna egy ilyen, aztán javíts ki, hogyha máshogy van, vagy csak a tévé adta le direkt így, hogy a Majka picit realistábban nézte mindig a helyzeteket, és valahogy úgy ő volt az, aki annyira nem lelkesedett, vagy rosszul adta le a tévé esetleg, vagy te is így láttad?
1: Nem, egyébként nem is az, hogy nem lelkesedett, hanem másik oldalról közelítette meg a dolgokat, de abszolút nem éreztem én ezt amúgy sértésnek meg
0: én sem gondolom annak, csak tudod, így adta le picit a tévét, de én sem éreztem annak magam részéről, hogy tehát az a Majka
2: igen.
0: Egy... Szállt, a Majka...
2: Nekem nagyon ellenszenves volt először, fuha!
0: Nekem nem, én amúgy is nagyon-nagyon tisztelem a Majkát, és szerintem Magyarországon a legbefolyásosabb ember, igen.
1: A dolgot.
0: És nagyon jó.
1: Én amúgy én sem éltem meg ezt abszolút sértésként, hanem elfogadtam azt a kritikának mondjuk ezt, ugye? Igen.
0: Mondjuk kritikát. Így, igen. És maga a kiesés az milyen volt? Tehát éreztél ennek bármi előjelét, vagy ott ennek tényleg ilyen hideg zuhanyként ért téged?
2: Én láttam, hogy nagyon izgultál, drágám.
1: Én nagyon izgultam, én nagyon-nagyon szerettem volna még menni tovább, és még egy csomó olyan ötletünk volt, amit nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk színpadra vinni.
2: Mi is nagyon sajnáljuk.
1: Én nagyon-nagyon sok mindent tartogattam még, mint ahogy amúgy például azt gondolom, hogy az utolsó fordulóban azt is igyekeztem megmutatni, hogy nem csak a lassú, nagy éneklős dalokat szerettem, vagy szerettük volna hozni, hanem például egy kicsit mozgósabb, táncosabb, bulisabb nagy éneklős dalokat.
0: Például egy csárdást. Az lehetett volna egyik körbe apád, beáll melléd, és akkor egy csárdás blokk. Ilyen még nem volt az X-faktorban.
1: Hát figyelj, meglepetést kell tudni okozni.
0: Ha nem, hát ha még szép.
2: Amúgy nagyon jó volt az a dal is, amivel végül nem jutottál tovább. Zseniális volt, tényleg. Amerikát hoztad, Pannikám.
1: Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nyilván csalódott voltam, viszont tényleg az volt bennem, hogy nyilván nem számítottam arra, hogy kiesek, ahogy senki sem, de az volt bennem, hogy én annyi mindent nyertem, és annyi mindennel épültem én itt, hogy tényleg ez most így alakult, de nem állunk meg, megyünk tovább.
2: Nem kell szomorkodni.
1: Te így van.
2: Emelt fővel nekünk egyébként te vagy a győztes, emelt fővel
1: nagyon
2: tudtál távozni ebből a műsorból. Én azt gondoltam, hogy te a top 3-ba benne leszel. Nem baj, ne legyél szomorú, hogy ez most nem így alakult. Azt gondolom, hogy az ország most láthatta azt, hogy milyen a felnőtt énekhangod, mert ugye mindenki a gyerek Pannikát látta utoljára versenyben. Most azért szembesül mindenki azzal, hogy mennyi mindent tudsz.
0: Ebben abszolút egyetértek. Illetve maga az is, hogy talán nem is biztos, hogy kell ma már megnyerni egy ilyen versenyt ahhoz, hogy az ember ebből tudjon profitálni, hiszen lássuk az elmúlt győzteseket, hogy nem is emlékszünk rájuk tulajdonképpen.
2: És nézzük meg az amerikaiakat, ahol például Jennifer Hudson nem nyerte meg a nem tudom mibe volt American Got Talent, ugye?
0: Igen.
2: Szerintem
0: talán,
2: is vagy X-Factor, mindegy. Tehát ő sem győztesként nyert, és ötödikként esett ki, és nézd meg milyen szép karriert, és milyen ívet futott.
1: Így van, meg hát azért Magyarországon is van erre példa, ahol ahogy a Gyuszi is mondja, hogy nem egy, meg nem kettő olyan előadó van, aki tényleg vezeti a zenei listákat, és mégse nyerte meg. Úgyhogy engem is ez motivál,
2: igen,
1: hogy
2: például Gáspár Laci sem nyert, és ott ül a mentor székben.
1: Így van, vagy például a Kökény Attila is azt hiszem második lett, és ma pedig már, úristen, milyen elképesztő dolgokat ér el.
0: Hát a legnagyobb király az Attila, így van.
2: Mik van a tervek?
1: Szerintem ez tök jó.
2: Mik vannak most tervben? Mit csinálsz? Mit
0: jövőre
2: fogsz csinálni?
0: Megasztár.
2: Igen.
1: De most egy ideig biztos, hogy elég volt nekem. Én itt nagyon jól éreztem magam, és egyelőre tényleg most arra szeretnék koncentrálni, hogy saját dalokat szeretnék, videóklippet, koncertezni, és hát nyilván később, hogyha eljutok odáig, akkor majd nagy színpadokon koncertezni.
2: És az Andi nem akart duettezni?
0: Na, színház az nincs tervbe újra.
2: Először.
1: Akár az is egyébként, de elsősorban, mivel hogy nekem kicsi gyerekkorom óta a popzene az, ami én vagyok, és amiben ki tudok teljesedni, ezért első körben azt mondanám, hogy nem a színház, hanem a zene részét építeném, de abszolút nyitott lennék egy színházra is.
2: És valakivel duett, mondjuk az Andival, vagy a Milóval, vagy
1: Bertivel? Nagyon örülnék neki nyilván, természetesen. Hát ez még a jövő zenéje, de dolgozom akár ilyesmi dolgokon is, meg rajta vagyok, hogy tényleg minden sikerüljön.
0: Az menő lenne. Egy ilyen kérdésre még válaszolj, aztán hagyunk téged nyugodtan pihenni, meg a gyerekkel lenni, hogy honnan jött az, hogy mondjuk adott esetben nem akartál egy ilyen nagy, így is lett belőle hír, de hogy még nagyobbat ütni, hogy mondjuk miért nem a Megasztárba mentél vissza így 20 év távlatában? Vagy 16 év távlatában?
1: Nem tudom. Én igazából tavaly is néztem az X-faktort, és akkor is, amikor én eldöntöttem, hogy jelentkezek oda, akkor is, nem tudom, ez így jött.
0: Aha, tehát nem volt ez így külön így a fejedben, hogy na csak azért se a Megasztárba megyek, hanem csak
1: de
0: inkább...
1: Dehogy is.
0: Aha. Jó, hanem, hát csak érdekelt.
1: Ültem a tévé előtt, emlékszem, fogtam a kisfiamat, és akkor azon gondolkoztam, már az előzőnél is, hogy nagyon szívesen jelentkeznék, de hát mondom, az a helyzet, hogy még akkor nagyon kicsi volt a fiam, és akkor megvártam a következő kört, és arra viszont már azt mondtam, hogy megpróbálom, hiszen már egy éves elmúlt a kisfiam, és segítségem is van, hála Istennek, ott vannak a mamák mellettem, a férjem is. Szóval úgy voltam vele, hogy most már a kicsi is abszolút megengedi ezt idézőjelesen, értitek? Hogy
2: de ez is nagyon nagy dolog.
0: Adott,
2: igen, de ez is nagyon nagy dolog, hogy egy kisbaba mellett, mert azért még kisbaba, te erőt éreztél magadban, és milyen topformában is vagy, jól is néztél ki. A hangról már ne is beszéljünk, mert tényleg a falat leszakítottad, olyan erő van benned, anyukám. Úgyhogy nagyon jól tetted.
0: Nagyon jól voltál. Jó voltál. Ugye nekem nem is kellett beköltözni ugye a házba, az volt az engedményed, ugye pont emiatt, amit most Zsuzsi mondt, hogy ugye a gyerek miatt is, meg minden. Úgyhogy neked azért ez volt egy ilyen ide-oda rohangálásos időszakod most.
1: Ne is mondjátok, ez nagyon sűrű volt, főleg amikor mondjuk naponta ilyen 4-5 helyre kellett eljutni, tudjátok, amikor reggel énekóra, táncpróba, kamerapróba, vissza kell menni, mert még a kisfilmhez forgattok valamit, de még utána vissza kell menni esetleg egy rövidebb táncpróbára. Szóval ez egy ilyen jó kis sprint volt, viszont nekem ez egy hatalmas segítség volt, mert azt viszont nem tudtam volna megtenni a kisbabámmal, hogy nélkülem van, hiszen ő elég anyás egyébként, és azért az, hogy én éjszaka ne legyek itt vele, azt semmiképpen nem tudtam volna bevállalni, ő miatta sem, meg magam miatt sem. Úgyhogy úgy tudtuk megoldani, hogy egész nap tényleg, amikor ilyen elfoglaltságok voltak, akkor mentem, ha tudtam, akkor ugye vittem magammal, meg ha ő bírta, ez nagyon-nagyon fontos, és hát nyilván, amikor megvégeztem, akkor megjöttem hozzá haza, és ez így neki is tök jó volt, mert nem zökkentettem ki az ő megszokott rutinjából, a saját helyéről. Mondtam, hogy én nagyon szívesen beköltözök, de akkor viszem a kicsit is.
0: Azon meg gondolom nem örültek volna éjszaka fölsír, igen.
1: Igen, otthon. Képzeld el, hogy a szomszéd szobában meg a másik lesz.
0: Hogy örültek volna neki, persze. Figyelj, Panni, hagyunk téged, viszont annyit árulj el, hogy így, hogy kiestél, így nyilván nem magadnak drukkolsz már sajnos, meg mi se tudunk neked, de kinek drukkolsz, ki nyerjen? Te ismered őket azért jobban, te dolgoztál velük, stb. Kinek drukkolsz?
2: Szerinted ki érdemelné meg ezt a győzelmet?
1: Hát egyébként tényleg az van, hogy mindenki ugyanannyit és ugyanannyira sokat dolgozik ezért, hiszen egymás után jöttünk a próbán, úgyhogy tényleg láttam, hogy mindenki ugyanannyit dolgozik ezért a győzelemért. Én azt mondom, hogy mivel hogy Andi volt a mentorom, ezért elsősorban én az Andi csapatának drukkolok, ahol most ugye maradt a Belánó, úgyhogy neki is drukkolok, de egyébként meg úgy nem emelnék ki különösebben senkit, hanem mindenkinek egyformán. Olyan váratlan helyzetek tudnak jönni, hogy tényleg az ember csak pislog, hogy uram, atyám, ez hogy történt, és most mi történt. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy alakul. Én biztos vagyok abban, hogy aki meg fogja nyerni, az tényleg meg fogja érdemelni, mert nagyon sokat dolgozunk, rengeteg próba van, esküszöm.
2: És hát te is
1: nektek,
2: dolgozol
1: úgyhogy
2: továbbra is, mert azért nem csak otthon vagy a babával, hanem itt a rádióban ugyanúgy most
1: így
2: már.
1: Így van, már
2: teljes gőzerővel hallhatjátok a Pannit.
0: Na, akkor gyere csak be egy kicsit velünk. A süsfelnapba, majd mi meg egy kicsit, kicsit leülünk.
1: Tudod, még egy kicsit, igen.
0: Kicsit arrébb ülünk, te meg gyere nyugodtan. Na jó van, Panni, tényleg.
1: Foglald el a helyet.
0: Hagyjunk akkor pihenni, örültünk, hogy tudtunk veled beszélgetni, és hát akkor úgyis találkozunk majd még valószínűleg még talán idén is.
2: És a rádió hallgatók is folyamatosan hallhatnak téged.
1: Így van, nagyon köszönöm nektek.
0: Puszilunk, Panni.
2: Mi is köszönjük, ahogy rendelkezésünkre álltál, vigyázzatok magatokra.
1: Bármikor. Puszi nektek, köszönöm.
2: Puszi. nekünk Panni volt a győztes, úgyhogy én szerintem...
0: Milyen politikus választ adottam, úgy imádtam.
2: Szép mindenki volt.
0: Ez a szép
2: igen,
0: volt.
2: Igen, szép volt.
0: Hát igen, milyenkor milyen szemétség az, hogyha kimondod, nem? Tehát ez nagyon sokaktól kérdezik. Szerintem se, de mégis valahogy mindenki óckodik ettől, amikor megkérdeznek valakit, hogy jó, te már kiestél a versenyből, kinek drukkolt?
2: De elmondta. És
0: végül is elmondta, hogy azért a Belánót, mert hogy ugye ő az Andi csapatába volt, az, ami ő egy rapper srác, egy fiatal srác, aki rapper.
2: Megmondom őszintén, miután már rappel. A Panni kiesett, én már annyira nem is követtem az X-faktort, nekem addig volt igazán
0: fontos. Én a Pápa Jocinak drukkolok, én megmondom az őszintét.
2: És tudod, melyik dalával nyerjen? Az Origóval.
0: Az Origóval nyerjen. Én a Pápa Jocinak drukkolok, meg annak, hogy a Majka még ossza le a többieket, úgy, mint múlt héten is, amikor összevesztek a Lacival. Én ezeket szeretem, én a Majkát nagyon csípem, ahogy ő halál őszinte és pacekba belemondja a dolgokat. Én ennek drukkolok, hogy ez még legyen, és akkor izgalmas lesz a műsor.
2: Én már mondtam többször így már, hogy a Panni kiesett, akkor most már akkor igen. Nekem a Vargaim
0: is. Ne, igen, legyen. De látod, te így ki is mondod.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
1: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
2: Vungyi.
1: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
2: Vungyá.
1: Vungyá.
2: Vungyá. Mert ez itt elhagyjuk akkor?
1: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
2: Vungyá.
1: Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szent Andrássy Istvánra emlékeznek a Kossuth klubban. Szent Andrássy István Kossuth-díjas festőművészre emlékeznek augusztus 26-án a Józsefvárosi Kossuth klubban. A helyszín a roma kulturális élet számára sem ismeretlen. Korábban roma értelmiségi programoknak is otthont adott. A Szent Andrássyról elnevezett galéria eközben bizonytalan helyzetbe került, miután megszűnt korábbi finanszírozási háttere. Szent Andrássy István születésnapján augusztus 26-án 18 órától rendez emlékestet a róla elnevezett Roma Művészeti Galéria a Múzeum utca 7 alatti Kossuth klubban. A helyszínválasztásnak különös történeti jelentőséget ad, hogy a Kossuth klub korábban a roma kulturális és értelmiségi életnek is otthont adott, itt működött a Péli Tamás Roma Értelmiségi Klub, valamint a Roma Értelmiségi Klub és Szabad Egyetem is. Így az emlékest egy régi találkozóhelyre viszi vissza a roma kultúrát. A Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria azért nem a saját, Irányi utcai székhelyén rendezi meg névadójának emlékestjét. A galéria hivatalosan nem szűnt meg, saját közlése szerint új helyszínen folytatná működését. 1957-ben Budapesten született Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik meghatározó alakja volt. Mestere Péli Tamás volt, festészetében a roma hagyomány és hitvilág mellett bibliai történetek és irodalmi élmények is fontos szerepet kaptak. 2012-ben Kossuth-díjjal ismerték el munkásságát, 2020-ban 62 éves korában hunyt el. Az emlékesten Pap Róbert, a Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria igazgatója, Kunhegyesi Ferenc, művészeti vezető és Szent Andrássy Szerafina, a festő lánya mond majd köszöntőt. Közreműködik Toni Pusztai gitárművész, Nyári Oszkár Jászai Mari díjas színművész és a CIS Gypsy Soloist. A műsorvezető Daróczi Tímea és Novodimszki Éva lesz. Az esten harmadik alkalommal adják át a roma kulturális nagyköveti megbízó leveleket is. Szent Andrássy István emlékest, tehát 2026. augusztus 26-án szerdán 18 órakor lesz a Kossuth klubban, a Múzeum utca 7 szám alatt. Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik jelentős és különleges alakja volt. Festészetében a roma kultúra, történelem, hagyományok és az emberi sorsok egyaránt fontos szerepet kaptak. Művész művészetével nem csak saját érzéseit és gondolatait fejezte ki, hanem a roma közösség értékeit és kulturális örökségét is megmutatta a többségi társadalom számára. Alkotásaira erőteljes színek, különleges formavilág és szimbolikus ábrázolás jellemző. Gyakran jelennek meg képein roma emberek, női alakok, vallási motívumok és a közösségi emlékezethez kapcsolódó témák is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 21-e péntek van, ma Hajnákat és a Sámueleket köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. A Hajna magyar névalkotásból keletkezett név, mi másból, mint a hajnal szóból származik. Jelentése hajnal, pirkadat, és ezzel együtt egy új kezdet, a fény és az ébredés jelképe. A Sámuel Héber, bibliai név, hagyományos jelentése, Isten meghallgatott, illetve Istentől kért. A továbbiakban megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig, illetve hogy mire érdemes most figyelni a budapesti utakon. Szombat este 10 óráig lesz lezárva a budai alsó rakparton a Margit híd és a Rákóczi híd közötti szakasz. A Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz lezárására egészen hétfő hajnalig kell számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd közötti szakasz is lezárásra kerül. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet ott közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton. Az éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton délután 3 órától fél 5-ig szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra számíthattok a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon a Margit szigetig, vonulásos rendezvény miatt. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudtok a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton a Balatoni út közelében, vízvezeték javítás miatt. A Budaörsi úton befelé a

Bányai út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Sávlezárásra készülhettek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Tirsai úton a Kerepesi út előtt. Tart a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. És itt a Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. És most nézzük az időjárást. A nap második felében mindenhol számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, és ezeket a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Délután 33, akár 34 fok is várható. Az előrejelzések szerint este 8-kor 32, 10-kor 30, éjfélkor 28 fok lesz, és holnap hajnalra 20 Celsiusig hűl majd a levegő. Szombaton, ahogyan említettem, 20 fokos reggeli minimumra, délután pedig az előző naphoz képest majdnem 10 fokkal hűvösebbre, 25 fokos délutáni maximumra számíthatunk. Miközben a sok napsütés mellett élénk erős szél fog fújni, és a megnövekvő gomolyfelhőkből futózápor vagy akár zivatar is kialakulhat. Vasárnap reggelre 19 Celsiusig hűl a levegő, és napközben a csúcsérték 27 Celsius. Még több napsütés várható, mivel kevés felhő lesz az égen, s így számottevő csapadék sajnos ezen a napon sem valószínű.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 21-e péntek van, ma Hajnákat és a Sámueleket köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. A Hajna magyar névalkotásból keletkezett név, mi másból, mint a hajnal szóból származik. Jelentése hajnal, pirkadat, és ezzel együtt egy új kezdet, a fény és az ébredés jelképe. A Sámuel Héber, bibliai név, hagyományos jelentése, Isten meghallgatott, illetve Istentől kért. A továbbiakban megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig, illetve hogy mire érdemes most figyelni a budapesti utakon. Szombat este 10 óráig lesz lezárva a budai alsó rakparton a Margit híd és a Rákóczi híd közötti szakasz. A Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz lezárására egészen hétfő hajnalig kell számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd közötti szakasz is lezárásra kerül. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet ott közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton. Az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton délután 3 órától fél 5-ig szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra számíthattok a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudtok a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezeték javítás miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Sávlezárásra készülhettek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Tirsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert-Tirsai úton a Kerepesi út előtt. Tart a felújítás Újpesten az István úton a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. És itt a Berda József utcából nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. És most nézzük az időjárást. A nap második felében mindenhol számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, és ezeket a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Délután 33, akár 34 fok is várható. Az előrejelzések szerint este 8-kor 32, 10-kor 30, éjfélkor 28 fok lesz, és holnap hajnalra 20 Celsiusig hűl majd a levegő. Szombaton, ahogyan említettem, 20 fokos reggeli minimumra, délután pedig az előző naphoz képest majdnem 10 fokkal hűvösebbre, 25 fokos délutáni maximumra számíthatunk. Miközben a sok napsütés mellett élénk erős szél fog fújni, és a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor vagy akár zivatar is kialakulhat. Vasárnap reggelre 19 Celsiusig hűl a levegő, és napközben a csúcsérték 27 Celsius. Még több napsütés várható, mivel kevés felhő lesz az égen, s így számottevő csapadék sajnos ezen a napon sem valószínű.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellen.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 21-e péntek van, ma a Hajnákat és a Sámueleket köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. A Hajna magyar névalkotásból keletkezett név, mi másból, mint a hajnal szóból származik. Jelentése hajnal, pirkadat, és ezzel együtt egy új kezdet a fény és az ébredés jelképe. A Sámuel Héber, bibliai név, hagyományos jelentése, Isten meghallgatott, illetve Istentől kért. A továbbiakban megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig, illetve hogy mire érdemes most figyelni a budapesti utakon. Szombat este 10 óráig lesz lezárva a budai alsó rakparton a Margit híd és a Rákóczi híd közötti szakasz. A Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz lezárására egészen hétfő hajnalig kell számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd közötti szakasz is lezárásra kerül. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet ott közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton. Az éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni,

két sávban tudtok a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben, a Kőér-Berki úton, a Balatoni út közelében, vízvezeték javítás miatt. A Budaörsi úton, befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon, a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton, a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Sávlezárásra készülhettek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Tirsai úton a Kerepesi út előtt. Tart a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. És itt a Berda József utcából nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. És most nézzük az időjárást. A nap második felében mindenhol számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, és ezeket a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Délután 33, akár 34 fok is várható. Az előrejelzések szerint este 8-kor 32, 10-kor 30, éjfélkor 28 fok lesz, és holnap hajnalra 20 Celsiusig hűl majd a levegő. Szombaton, ahogyan említettem, 20 fokos reggeli minimumra, délután pedig az előző naphoz képest majdnem 10 fokkal hűvösebbre, 25 fokos délutáni maximumra számíthatunk. Miközben a sok napsütés mellett élénk erős szél fog fújni, és a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor vagy akár zivatar is kialakulhat. Vasárnap reggelre 19 Celsiusig hűl a levegő, és napközben a csúcsérték 27 Celsius. Még több napsütés várható, mivel kevés felhő lesz az égen, s így számottevő csapadék sajnos ezen a napon sem valószínű.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 21-e péntek van, ma Hajnákat és a Sámueleket köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. A Hajna magyar névalkotásból keletkezett név, mi másból, mint a hajnal szóból származik. Jelentése hajnal, pirkadat, és ezzel együtt egy új kezdet, a fény és az ébredés jelképe. A Sámuel Héber, bibliai név, hagyományos jelentése, Isten meghallgatott, illetve Istentől kért. A továbbiakban megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig, illetve hogy mire érdemes most figyelni a budapesti utakon. Szombat este 10 óráig lesz lezárva a budai alsó rakparton a Margit híd és a Rákóczi híd közötti szakasz. A Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz lezárására egészen hétfő hajnalig kell számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd közötti szakasz is lezárásra kerül. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet ott közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton. Az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton délután 3 órától fél 5-ig szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra számíthattok a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon a Margit szigetig, vonulásos rendezvény miatt. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon, két sávban tudtok a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben, a Kőérberki úton a Balatoni út közelében, vízvezeték javítás miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Sávlezárásra készülhettek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Tart a felújítás Újpesten az István úton a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. És itt a Berda József utcából nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. És most nézzük az időjárást. A nap második felében mindenhol számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, és ezeket a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Délután 33, akár 34 fok is várható. Az előrejelzések szerint este 8-kor 32, 10-kor 30, éjfélkor 28 fok lesz, és holnap hajnalra 20 Celsiusig hűl majd a levegő. Szombaton, ahogyan említettem, 20 fokos reggeli minimumra, délután pedig az előző naphoz képest majdnem 10 fokkal hűvösebbre, 25 fokos délutáni maximumra számíthatunk. Miközben a sok napsütés mellett élénk erős szél fog fújni, és a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor vagy akár zivatar is kialakulhat. Vasárnap reggelre 19 Celsiusig hűl a levegő, és napközben a csúcsérték 27 Celsius. Még több napsütés várható, mivel kevés felhő lesz az égen, s így számottevő csapadék sajnos ezen a napon sem valószínű.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá.
2: Igen.
3: Mert itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az I betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Margó, aroma kultúra, gasztronómia és családi hagyományok képviselője. Bódi Margó a magyarországi roma közélet és szórakoztató kultúra ismert alakja, akinek neve elsősorban a zenével, a családi értékekkel, a gasztronómiával és a hagyományokkal kapcsolódott össze. Férje, Bódi Guszti mellett hosszú évek óta jelen van a magyar médiában, miközben saját személyisége és munkássága révén is sokak számára vált ismerté. A közönség számára nem csak énekesként és média szereplőként, hanem olyan asszonyként is ismert, aki fontosnak tartja a családot, a hagyományok ápolását és a roma kultúra továbbadását. Bódi Margó életében a család mindig meghatározó szerepet töltött be. A roma kultúrában a családi összetartásnak, az idősebbek tiszteletének és a közösség erejének különösen fontos szerepe van, és ezek az értékek Margó nyilvános szerepléseiben is gyakran jelennek meg. A család számára nem csupán a rokoni kapcsolatokat jelenti, hanem egy olyan közösséget is, amelyben az emberek számíthatnak egymásra, együtt ünnepelhetnek, segítik egymást, és továbbadják a következő generációnak mindazt, amit elődeiktől tanultak. Bódi Margó egyik legismertebb területe a gasztronómia. A főzéshez nem pusztán hétköznapi feladatként viszonyul, hanem a családi és kulturális hagyományok egyik fontos részének tekinti. A roma konyha sokszínűsége szorosan összefügg a családi élettel és az ünnepekkel. Az ételek elkészítése gyakran közösségi esemény, amely során a receptek és praktikák anyáról lányra, illetve egyik generációról a másikra öröklődnek. Margó a gasztronómián keresztül olyan ételeket és főzési szokásokat ismertetett meg a közönséggel, amelyek a roma családok mindennapjaiban vagy ünnepi alkalmain fontosak lehetnek. A hagyományos tartalmas ételek mellett a vendéglátás is kiemelt szerepet kap. A közös étkezés, a családi összetartozás egyik kifejezési formája, hiszen az asztal körül együtt töltött idő lehetőséget ad a beszélgetésre, az emlékek felidézésére és az ünneplésre. Bódi Margó és férje Bódi Guszti együtt is meghatározó szereplői a magyarországi roma zenei életnek. A Bódi család neve évtizedek óta összekapcsolódik a roma mulatós zenével, melynek sajátos hangulata és közönsége alakult ki. Margó jelenléte ebben a közegben azért is fontos, mert a roma nők szerepét is láthatóvá teszi a zenei és kulturális életben. Nem kizárólag a háttérben álló családtagként, hanem önálló személyiségként és előadóként is megjelent a nyilvánosság előtt. A zene mellett a televíziós és média megjelenések is hozzájárultak ahhoz, hogy Bódi Margó személyisége szélesebb közönséghez juthasson el. Szerepléseiben gyakran közvetlen, családias hangot üt meg, ami közelebb hozza őt a nézőkhöz. A közönség nem csak a színpadi oldalát ismerhette meg, hanem betekintést kaphatott a családi életébe, a főzésbe és az ünnepekbe, és a mindennapi hagyományaiba is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Én a lábad elé teszem a szívem, csak ne büntess engem.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 21-e péntek van, ma a Hajnákat és a Sámueleket köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. A Hajna magyar névalkotásból keletkezett név, mi másból, mint a hajnal szóból származik. Jelentése hajnal, pirkadat, és ezzel együtt egy új kezdet a fény és az ébredés jelképe. A Sámuel Héber, bibliai név, hagyományos jelentése, Isten meghallgatott, illetve Istentől kért. A továbbiakban megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig, illetve hogy mire érdemes most figyelni a budapesti utakon. Szombat este 10 óráig lesz lezárva a budai alsó rakparton a Margit híd és a Rákóczi híd közötti szakasz. A Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz lezárására egészen hétfő hajnalig kell számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd közötti szakasz is lezárásra kerül. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és

utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon a Margit szigetig, vonulásos rendezvény miatt. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat, befelé a Szentendrei útnál. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon, két sávban tudtok a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben, az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben, a Kőér-Berke úton, a Balatoni út közelében, vízvezeték javítás miatt. A Budaörsi úton, befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton, a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Sávlezárásra készülhettek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Tirsai úton a Kerepesi út előtt. Tart a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. És itt a Berda József utcából nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. És most nézzük az időjárást. A nap második felében mindenhol számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, és ezeket a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Délután 33, akár 34 fok is várható. Az előrejelzések szerint este 8-kor 32, 10-kor 30, éjfélkor 28 fok lesz, és holnap hajnalra 20 Celsiusig hűl majd a levegő. Szombaton, ahogyan említettem, 20 fokos reggeli minimumra, délután pedig az előző naphoz képest majdnem 10 fokkal hűvösebbre, 25 fokos délutáni maximumra számíthatunk. Miközben a sok napsütés mellett élénk erős szél fog fújni, és a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor vagy akár zivatar is kialakulhat. Vasárnap reggelre 19 Celsiusig hűl a levegő, és napközben a csúcsérték 27 Celsius. Még több napsütés várható, mivel kevés felhő lesz az égen, s így számottevő csapadék sajnos ezen a napon sem valószínű.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dík.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 21-e péntek van, ma Hajnákat és a Sámueleket köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. A Hajna magyar névalkotásból keletkezett név, mi másból, mint a Hajnal szóból származik. Jelentése hajnal, pirkadat, és ezzel együtt egy új kezdet a fény és az ébredés jelképe. A Sámuel Héber, bibliai név, hagyományos jelentése, Isten meghallgatott, illetve Istentől kért. A továbbiakban megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig, illetve hogy mire érdemes most figyelni a budapesti utakon. Szombat este 10 óráig lesz lezárva a budai alsó rakparton a Margit híd és a Rákóczi híd közötti szakasz. A Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz lezárására egészen hétfő hajnalig kell számítani. De vasárnap este 11 óráig a Dráva utca és a Margit híd közötti szakasz is lezárásra kerül. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet ott közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Tart az átépítés a Fehér úton. Az éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Szombaton délután 3 órától fél 5-ig szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra számíthattok a Kóskároly sétány, Hősök tere, Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Eötvös tér, Pesti alsó rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon a Margit szigetig vonulásos rendezvény miatt. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudtok a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőér-Berki úton a Balatoni út közelében, vízvezeték javítás miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Sávlezárásra készülhettek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Tirsai úton a Kerepesi út előtt. Tart a felújítás Újpesten az István úton a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. És itt a Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. És most nézzük az időjárást. A nap második felében mindenhol számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, és ezeket a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Délután 33, akár 34 fok is várható. Az előrejelzések szerint este 8-kor 32, 10-kor 30, éjfélkor 28 fok lesz, és holnap hajnalra 20 Celsiusig hűl majd a levegő. Szombaton, ahogyan említettem, 20 fokos reggeli minimumra, délután pedig az előző naphoz képest majdnem 10 fokkal hűvösebbre, 25 fokos délutáni maximumra számíthatunk. Miközben a sok napsütés mellett élénk erős szél fog fújni, és a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor vagy akár zivatar is kialakulhat. Vasárnap reggelre 19 Celsiusig hűl a levegő, és napközben a csúcsérték 27 Celsius. Még több napsütés várható, mivel kevés felhő lesz az égen, s így számottevő csapadék sajnos ezen a napon sem valószínű. Mindenki.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt kulturális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Értelemszerűen, aki autóval közlekedik, ő neki most érdemes bekapcsolnia a navigációt, ami élő adatban és frissen segíti nekünk a közlekedést, hogy elkerüljük a lezárásokat, de azért a fontosabbakat gyorsan bemondom. Hát egyértelmű, hogy a pesti és a budai rakparton nem lehet közlekedni, a Műegyetem rakpart is le van zárva, a Pázmány Péter sétánnyal együtt, a Szentháromság utca és a Tárnok utca sem járható, valamint a Lánchíd utca, Várkert rakpart, Apród utca, Öntőház utca, továbbá a Váralja utca sem. De igazából röviden és tömören megfogalmazva, ahogy az elmúlt 4 évben mindig bemondtam augusztus 20-án, ma is csak ezt tudom, használjatok navigációt, ami elősegít titeket abban, hogy biztos elkerüljétek a lezárást, illetve a dugókat, amúgy vissza egy kicsit a normális közlekedéshez, például az Ösvezér téren a Füredi utca előtt le van zárva a belső sáv, a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertésai út csomópontban sávlezárásra kell készülni, a Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható, a Budaörsi úton pedig az újonnan kialakított buszsáv miatt, hát a megszokottnál sokkal nagyobb forgalomra kell, illetve araszolásra számítani, úgyhogy tényleg közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön a délkeleti, illetve keleti és hát az észak-keleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Mindenhol máshol gyakrabban igazából zavarhatják a napocskát fátyol és a gomoly felhők. Ezeken a tájakon helyenként egy-egy futó, zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős széllökések. Többfelé pedig 20 fok felett maradnak a kora hajnali minimumok. Napközben pedig a csúcshőmérséklet országszerte, hát azért elég nagy kontraszttal alakulhat ki, ugyanis van, ahol 27 fok lesz a maximum, de lesz olyan hely is, ahol 38 fokra is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, de leginkább a déli, délkeleti tájakon lesz a legmagasabb érték mérhető.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Get a feel, most a rádióban. reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis egy jó kívánság szerintem akkor jó, hogyha ezeket az információkat tartalmazza, tehát a speciálba meg az ilyenek helyett inkább írjatok oda egy keresztnevet, hogy tudjuk, hogy ki küldi a dalt, vagy mondjuk kinek szól a dal, és akkor úgy szerintem szívhez szólóbb, mint hogyha bemondanánk, hogy speciálba, de olvasom is a következő SMS-t, nem húzom tovább az időt, hiszen azért ez csak egy bódik kívánságshow, egy kívánság teljesítő műsor, nem pedig egy talk show, úgyhogy jöjjön egy SMS, így szól: szia, szeretnék kérni egy dadokincsó zenét, egy szerelmeset a szerelmemnek, köszönöm szépen. Hát pont ezt mondtam nektek, hogy most milyen jó lenne, hogyha mondjuk tudnám mondani, hogy Tamás küldi Edinának, élete szerelmének, és azt üzeni, hogy nagyon szereti, de mivel ezek mind hiányoznak, ezért csak annyit tudok szimplán csinálni, hogy elindítok egy jó kis dadokincsót, a szerelemért harcolni kell című slágerét.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és kövessétek az én drága testvérem példáját, aki itt vár engem a vonalban. Halihó, szia!
1: Sziasztok, szia Csabin, Krisztián vagyok.
0: Szia Krisztiánom, mi újság?
1: Számot szeretnék kérni, Gabitól a hozzám tartozó, légy szíves, és különöm a terhes feleségemnek évfordulónk alkalmából, meg az 5 hónapos kisebb babánknak, a lányunknak.
0: Tehát 5 hónapos a kisbaba, és már várandós megint a kedves párom?
1: Nem, hogy most 5 hónapos az.
0: De hogy már most 5 hónapos a várandósága, és akkor már tudjátok, hogy lány hogy fogják hívni?
1: Így van, kislány, Lara.
0: Lara. És mióta ismered a kedves párodat?
1: Fú, megmondom neked az őszintét, már hát egy 2,5 éve, de abból 2 éve vagyunk együtt.
0: Mondanád egy kedves emléket a kedves pároddal kapcsolatban, légy szíves.
1: Kedves emléket? Úgy képzeld el, az első találkozásunk úgy volt, hogy mind a ketten taxisztunk, és nekem lerobbant a kocsim, és nem tudtam az utasokat elvinni, odaértem. És ő jött segíteni, ő mentett ki, és úgy ismerkedtünk meg.
0: Na látjátok, hallgatók, ilyen egy jó pár, amikor ketten neveznek a hajóban, közös irányba. Ez a legjobb megoldás. Jól mondom, ti is így vagytok?
1: Minden testvér, azóta együtt, jóban, rosszban, mindenen átmentünk. Mindig ott volt mellettem, tényleg, esküszöm, ilyen asszonyt.
0: A jó Isten áldjon meg titeket. Nagyon örülök neki, hogy megtaláltad életed párját, akkor, mert tényleg megtaláltad, nem panaszkodhatsz.
1: Hát meg.
0: Akkor fogadjátok fél sok szeretettel a Gabitól a hozzám tartozó című dalt, az jó lesz, akkor azt kérted.
1: Tökéletes testvér, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Puszi nektek, sziasztok, szép napot.
1: Puszi, csók, szép napot, szia testvér.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow

0: Közlekedési hírek.
1: Értelemszerűen, aki autóval közlekedik, ő neki most érdemes bekapcsolnia a navigációt, ami élő adatban és frissen segíti nekünk a közlekedést, hogy elkerüljük a lezárásokat, de azért a fontosabbakat gyorsan bemondom. Hát egyértelmű, hogy a pesti és a budai rakparton nem lehet közlekedni, a Műegyetem rakpart is le van zárva, a Pázmány Péter sétánnyal együtt, a Szentháromság utca és a Tárnok utca sem járható, valamint a Lánchíd utca, Várkert rakpart, Apród utca, Öntőház utca, továbbá a Váralja utca sem. De igazából röviden és tömören megfogalmazva, ahogy az elmúlt 4 évben mindig bemondtam augusztus 20-án, ma is csak ezt tudom, használjatok navigációt, ami elősegít titeket abban, hogy biztos elkerüljétek a lezárást, illetve a dugókat, amúgy vissza egy kicsit a normális közlekedéshez, például az Ösvezér téren a Füredi utca előtt le van zárva a belső sáv, a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertisai út csomópontban sávlezárásra kell készülni, a Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható, a Budaörsi úton pedig az újonnan kialakított buszsáv miatt, hát a megszokottnál sokkal nagyobb forgalomra kell, illetve araszolásra számítani, úgyhogy tényleg közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a délkeleti, illetve keleti és hát az észak-keleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Mindenhol máshol gyakrabban igazából zavarhatják a napocskát fátyol és a gomoly felhők. Ezeken a tájakon helyenként egy-egy futó, zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős széllökések. Többfelé pedig 20 fok felett maradnak a kora hajnali minimumok. Napközben pedig a csúcshőmérséklet országszerte, hát azért elég nagy kontraszttal alakulhat ki, ugyanis van, ahol 27 fok lesz a maximum, de lesz olyan hely is, ahol 38 fokra is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, de leginkább a déli, délkeleti tájakon lesz a legmagasabb érték mérhető.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A krónikus vesebetegség csendben szinte láthatatlanul hódítja meg a világot. Egy friss globális elemzése szerint 2023-ban nagyjából 788 millió ember élt valamilyen fokú vese károsodással. Hát nagyon friss lehet ez a kutatás, már 2026 felénél is túl vagyunk, és akkor most derül ki, hogy 2023-ban hány ember volt vesebeteg. Viccet félretéve a lényeg az, hogy ha fölkerekítjük, már pedig tényleg fölkerekíthetjük szinte, épp hogy nem egy milliárd ember él valamilyen formájú vesekárosodással együtt. Ez azt jelenti, hogy a világon szinte minden 7.-8. felnőtt érintett a problémában. A betegség előfordulása az elmúlt 3 évtizedben gyakorlatilag megduplázódott, és az előrejelzések szerint a növekedés a jövőben sem fog megállni. A legnagyobb veszélyt azt jelenti, hogy a vese funkció romlása a korai szakaszban teljesen tünetmentes, így a betegek többsége mit sem sejt a szervezetében ketyegő bombáról. A helyzet súlyosságát és drámaiságát jól mutatja egy sötét mérföldkő. A krónikus vesebetegség első alkalommal került be a 10 vezető halál ok közé. A statisztikák szerint 2023-ban körülbelül 1,5 millió haláleset volt közvetlenül összefüggésbe ezzel a kórképpel, ám a szakértők szerint a valós szám ennél lényegesen magasabb lehet. Sokan ugyanis úgy veszítik el az életüket, hogy a háttérben meghúzódó vesebetegséget soha nem diagnosztizálták náluk. A vesék állapota alapvetően határozza meg a teljes szervezet működését. A vese funkció romlása közvetlen láncreakciót indít el más kórképek, elsősorban például a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában. A szív- és érrendszeri problémák miatt bekövetkező halálozások mintegy 12%-ában, a vese betegség is komoly, háttérben meghúzódó szerepet játszik. A vese problémákkal küzdők körében drasztikusan gyakoribbá válik a magas vérnyomás, a szív elégtelenség és különböző szívritmus zavarok, valamint egyéb problémák, amiket nem szeretnék taglalni. Miközben a modern orvostudomány fejlődésének köszönhetően a stroke vagy az iszkémiás szívbetegségek halálozási aránya a prevenció és a korszerű akut ellátás miatt folyamatosan csökken, a krónikus vesebetegséghez kapcsolódó halálozás az elkövetkező évtizedekben várhatóan egyre hatalmasabb nép egészségügyi terhet jelent majd. A negatív trendek mögött természetes és életmódbeli okok egyaránt állnak. Az egyik legfontosabb tényező a népesség globális öregedése, hiszen az életkor előre haladtával a vesék szűrő kapacitása természetes módon hanyatlik, mint ahogy gyakorlatilag szinte minden más is. Ugyanakkor a modern életmód átka is vastagon benne van a folyamatban. Világszerte rohamosan növekszik a cukorbetegség, a magas vérnyomás, és hát természetesen az elhízás is. Ez a három állapot alkotja a krónikus vesebetegség legfőbb kockázati tényezőjét.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, illetve természetesen továbbítom az üzeneteket is, úgyhogy tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen erre minden hétköznap délután 3-tól van lehetőség, és mivel szűk 3 óra a műsoridő, így szükségét érzem annak, hogy kihangsúlyozzam azt, hogy mindenki kívánságát sajnos sosem fogom tudni teljesíteni, hiszen én ebben a 3 órában több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így tényleg lehetetlenség ez, de nem is húzom tovább az időt, pontosan ezért inkább olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Zolikától kaptam, nem is olyan nagyon régen, így szól: Szia Csabika, Zolika vagyok, magamnak, illetve a kisöcsémnek, Martinnak szeretnék kérni egy jó kis dalt, amire be tudunk hangolódni a bulira. Hát akkor szóljon sok szeretettel Zolikának és Martinnak egy jó kis dal, ami arról szól, hogy a mulatás, meg a bulizás, de ne ilyen csövibe nyomjuk, nyomjuk gazdagosan, arabosan, sejkmulatás, Smith Music, Kisgrófó és K. Kevin közös szerzeménye fog következni Zolika kérésére.

0: Sabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

tudom ellenére cikáznak a gondolatok, tovább lépek el valaki más. Régen azt hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telét. Megismertem a lelket, a jellemet, minden mozdulat kiábrázolt.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Di. Rádió Di. Rádió Di.
1: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Di-ken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
3: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
4: Vungyi.
3: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
4: Vungyá.
3: Vungyá.
4: Vungyá. Mert itt elhagyjuk akkor?
3: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
4: Vungyá.
3: Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
6: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szent Andrássy Istvánra emlékeznek a Kossuth Klubban. Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészre emlékeznek augusztus 26-án a Józsefvárosi Kossuth Klubban. A helyszín a roma kulturális élet számára sem ismeretlen. Korábban roma értelmiségi programoknak is otthont adott. A Szent Andrássyról elnevezett galéria eközben bizonytalan helyzetbe került, miután megszűnt korábbi finanszírozási háttere. Szent Andrássy István születésnapján augusztus 26-án 18 órától rendez emlékestet a róla elnevezett Roma Művészeti Galéria a Múzeum utca 7 alatti Kossuth Klubban. A helyszínválasztásnak különös történeti jelentőséget ad, hogy a Kossuth Klub korábban a roma kulturális és értelmiségi életnek is otthont adott, itt működött a Péli Tamás Roma Értelmiségi Klub, valamint a Roma Értelmiségi Klub és Szabad Egyetem is. Így az emlékest egy régi találkozóhelyre viszi vissza a roma kultúrát. A Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria azért nem a saját, Irányi utcai székhelyén rendezi meg névadójának emlékestjét. A galéria hivatalosan nem szűnt meg, saját közlése szerint új helyszínen folytatná működését. 1957-ben Budapesten született Szent Andrássy István, a magyarországi roma képzőművészet egyik meghatározó alakja volt. Mestere Péli Tamás volt, festészetében a roma hagyomány és hitvilág mellett bibliai történetek és irodalmi élmények is fontos szerepet kaptak. 2012-ben Kossuth díjjal ismerték el munkásságát, 2020-ban 62 éves korában hunyt el. Az emlékesten Pap Róbert, a Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria igazgatója, Kunhegyesi Ferenc, művészeti vezető és Szent Andrássy Szerafina, a festő lánya mond majd köszöntőt. Közreműködik Toni Pusztai gitárművész, Nyári Oszkár Jászai Mari díjas színművész és a CIS Gypsy Soloist. A műsorvezető Daróczi Tímea és Novodimszki Éva lesz. Az esten harmadik alkalommal adják át a roma kulturális nagyköveti megbízó leveleket is. Szent Andrássy István emlékest, tehát 2026. augusztus 26-án szerdán 18 órakor lesz a Kossuth Klubban, a Múzeum utca 7 szám alatt. Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik jelentős és különleges alakja volt. Festészetében a roma kultúra, történelem, hagyomány, tudományok és az emberi sorsok egyaránt fontos szerepet kaptak. Művészetével nem csak saját érzéseit és gondolatait fejezte ki, hanem a roma közösség értékeit és kulturális örökségét is megmutatta a többségi társadalom számára. Alkotásaira erőteljes színek, különleges formavilág és szimbolikus ábrázolás jellemző. Gyakran jelennek meg képein roma emberek, női alakok, vallási motívumok és a közösségi emlékezethez kapcsolódó témák is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
0: Értelemszerűen, aki autóval közlekedik, ő neki most érdemes bekapcsolnia a navigációt, ami élő adatban és frissen segíti nekünk a közlekedést, hogy elkerüljük a lezárásokat, de azért a fontosabbakat gyorsan bemondom. Hát egyértelmű, hogy a pesti és a budai rakparton nem lehet közlekedni, a Műegyetem rakpart is le van zárva, a Pázmány Péter sétánnyal együtt, a Szentháromság utca és a Tárnok utca sem járható, valamint a Lánchíd utca, Várkert rakpart, Apród utca, Öntőház utca, továbbá a Váralja utca sem. De igazából röviden és tömören megfogalmazva, ahogy az elmúlt 4 évben mindig bemondtam augusztus 20-án, ma is csak ezt tudom, használjatok navigációt, ami elősegít titeket abban, hogy biztos elkerüljétek a lezárást, illetve a dugókat, amúgy vissza egy kicsit a normális közlekedéshez, például az Ösvezér téren a Füredi utca előtt le van zárva a belső sáv, a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertésai út csomópontban sávlezárásra kell készülni, a Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható, a Budaörsi úton pedig az újonnan kialakított buszsáv miatt, hát a megszokottnál sokkal nagyobb forgalomra kell, illetve araszolásra számítani, úgyhogy tényleg közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön a délkeleti, illetve keleti és hát az észak-keleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Mindenhol máshol gyakrabban igazából zavarhatják a napocskát fátyol és a gomoly felhők. Ezeken a tájakon helyenként egy-egy futó, zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős széllökések. Többfelé pedig 20 fok felett maradnak a kora hajnali minimumok. Napközben pedig a csúcshőmérséklet országszerte, hát azért elég nagy kontraszttal alakulhat ki, ugyanis van, ahol 27 fok lesz a maximum, de lesz olyan hely is, ahol 38 fokra is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, de leginkább a déli, délkeleti tájakon lesz a legmagasabb érték mérhető.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Viszont amíg én várom a további kívánságokat, addig olvasok is egy újabb SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Bucinak és öcsinek, a kettő királynak szeretnénk a műhelybe küldeni egy zenét, kívánunk sok boldogságot és kitartást. Piócska és Csapcsika. Na hát akkor Piócska és Csapcsika nagyon sok boldogságot kíván, illetve kitartást a Bucinak és öcsinek, a kettő királynak a műhelybe. Szóljon nekik egy kiváló dal, és hát én úgy gondolom, hogyha sok boldogságot küldtek nekik, akkor igazából ők biztos, hogy rajcsávók lehetnek, úgyhogy jöjjön Máriótól a Rajosan.

0: ilyen az, amikor beindul.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint annyit, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Szóval nem is húzom annyira tovább az időt, jöjjön egy következő SMS, melyet nem régen kaptam, így szól: szia, szeretnék kérni zenét Hallai Tibornak Runcutól, köszönöm. Na hát akkor Runcu fog szólni az elkövetkezendő perceknek Hallai Tibornak, bár nem tudtuk meg, hogy kiküldi a zenét, úgyhogy még egyszer ki kell hangsúlyozzam számotokra, egy jó kívánságkérés így néz ki: szia, tehát köszönés. Utána bemutatkozás, egyrészt, hogy tudjam, hogy ki küldi a zenét, másrészt, hogy be tudjam mondani, hogy ki küldi a dalt. Utána kéne tudni, hogy ugye kinek szól a zene, olyan, hogy após vagy kollega, szerintem nem az igazi, tehát legalább egy keresztnevet azért írjunk oda, illetve, hogy milyen zenét, vagy hogy rám bízzátok-e, meg egy kellemes üzenet. Tehát, hogy küldeném neki a zenét azért, mert szeretem, vagy azért, mert utálom, vagy azért, mert rántott sajt áfonya szósszal. Tehát, hogy bármi miatt, ha küldöd a zenét, szerintem írjátok oda, így a legszívhez szólóbb, de most akkor a Runcutól fogjuk meghallgatni a Kamado Triot.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: közlekedési hírek.
1: Értelemszerűen, aki autóval közlekedik, ő neki most érdemes bekapcsolnia a navigációt, ami élő adatban és frissen segíti nekünk a közlekedést, hogy elkerüljük a lezárásokat, de azért a fontosabbakat gyorsan bemondom. Hát egyértelmű, hogy a pesti és a budai rakparton nem lehet közlekedni, a Műegyetem rakpart is le van zárva, a Pázmány Péter sétánnyal együtt, a Szentháromság utca és a Tárnok utca sem járható, valamint a Lánchíd utca, Várkert rakpart, Apród utca, Öntőház utca, továbbá a Váralja utca sem. De igazából röviden és tömören megfogalmazva, ahogy az elmúlt 4 évben mindig bemondtam augusztus 20-án, ma is csak ezt tudom, használjatok navigációt, ami elősegít titeket abban, hogy biztos elkerüljétek a lezárást, illetve a dugókat, amúgy vissza egy kicsit a normális közlekedéshez, például az Ösvezér téren a Füredi utca előtt le van zárva a belső sáv, a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertésai út csomópontban sáv lezárásra kell készülni, a Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható, a Budaörsi úton pedig az újonnan kialakított buszsáv miatt, hát a megszokottnál sokkal nagyobb forgalomra kell, illetve araszolásra számítani, úgyhogy tényleg közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a délkeleti, illetve keleti és hát az észak-keleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Mindenhol máshol gyakrabban igazából zavarhatják a napocskát fátyol és a gomoly felhők. Ezeken a tájakon helyenként egy-egy futó, zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős széllökések. Többfelé pedig 20 fok felett maradnak a kora hajnali minimumok. Napközben pedig a csúcshőmérséklet országszerte, hát azért elég nagy kontraszttal alakulhat ki, ugyanis van, ahol 27 fok lesz a maximum, de lesz olyan hely is, ahol 38 fokra is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, de leginkább a déli, délkeleti tájakon lesz a legmagasabb érték mérhető.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Egy franciaországi barlang mélyén rendkívüli felfedezése derült a napvilágra az ember és a kutya közötti szoros kötelékkel kapcsolatban. Körülbelül 26 ezer évvel ezelőtti kisgyerek lábnyomait és egy farkas kutya mancs nyomait találták meg a sárban. Ez az ősi lelet a legrégebbi bizonyíték az ember és a kutya közötti örök barátságra. A nyomokat a dél-franciaországi Chauvet barlangban fedezték, fel, amely lenyűgöző őskori művészetről volt idáig is híres. Elnézést kérek a francia akcentusomért, tehát, hogy nem tudom megfelelően kiejteni ezt a francia megnevezést. Amúgy szoktam ezzel poénkodni, mondjuk a Mission Impossible-t ilyen Mission Impossible, ilyen franciásan kimondom, de tényleg gyakorolnom kell még ezt a kiejtést, tehát ha valakinek szúrta a fülét ez a francia megnevezés, őtőle elnézést kérek. Viszont ebben a barlangban lehet megtalálni a világ legrégebbi barlangfestményeit is, azonban nem csak emiatt vált híressé. A barlang mélyén a régészek a kutatások során lábnyomokat tártak fel, amelyek a társaság történetét mesélik el, akik ott laktak, vagy mondjuk például csak ott jártak. A nyomokat ősi sár rétegben találták meg, amely az eltelt év ezredek alatt kővé szilárdult. Az emberi lábnyomok, amelyeket egy 9-10 éves fiúhoz gondolnak, hogy tartozik, arra utalnak, hogy az emberek mezitláb jártak ebben az időben. Hát gondoltam, hogy nem egy Air Max-ben, egy ős ember mibe járjon, egy teli talpas Air Max-be. Viszont emellett egy kutya mancsnyomait is felfedezték, amelyek a karmok és a talp párnák jellegzetes jegyeit mutatták, tehát evidens, hogy az valószínűleg egy ilyen farkas, vagy kutya, vagy valamilyen keveréknek a kis kombinációja, illetve egy kis gyermek lábnyoma, egy kis mini ősember lábnyoma. A nyomok egymás mellett helyezkednek el, így a kutatók megállapították, hogy a fiú és az állat együtt mozogtak, ami egyértelmű bizonyítéka annak a köteléknek, amely a sokrétű ember-kutya kapcsolattá fejlődött. fogyott. A láb lenyomatok arra utalnak, hogy az emberek és a kutyák már körülbelül 26 ezer évvel ezelőtt is szoros interakcióba álltak. A felfedezés a betekintést nyújt a kutyák háziasításának a korai szakaszába, ugyanis ezek az állatok a szelídítés kora előtt még farkasok voltak. A kutyák már akkoriban is szerepet játszottak az emberi kulturális gyakorlatokban, például az új helyek felfedezésében, illetve a biztonság nyújtásában. Ez a kapcsolat előnyt jelenthetett a vadászat és a védelem, valamint a társaság terén is. A farkasokat valószínűleg a meleg és élelemforrás vonzotta az emberek közelébe, idővel pedig kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakítottak ki egymás között. A mai kutatások azt is megvilágítják, hogy miért olyan erős ez a több ezer éves, több tízezer éves kötelék. A kutyák közelsége nem csak érzelmi, hanem biológiai szinten is hat az emberekre. Amikor egy kutya a gazdája közelébe van, az agyában megemelkedik az úgynevezett oxitocin szintje. Ez a hormon ugyanaz az anyag, amely az anya és a gyermeke között kötődést erősít, és fontos szerepet játszik az ember-állat kapcsolat elmélyítésében is. Szóval lényegében a sövé barlangban együtt haladó kisfiú és a farkas kutya nem pusztán haszonelvű kapcsolatban álltak egymással, hanem valószínűleg örömüket lelték egymás társaságában, illetve vigyáztak egymásra, amennyire csak tudtak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.

0: Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom a további zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy köszöntöm is a drága kedves hallgatót, aki itt vár engem a vonalban. Szia, itt vagy?
1: Szia, itt vagyok, igen, szia.
0: Hogy hívnak?
1: Józsinak hívnak, és szeretnék kérni egy jó hangulatú zenét a kis családomnak.
0: Hogy hívják a családotagokat?
1: A páromat, a feleségemet Viktóriának, a kisfiamat, a másfél éves kisfiamat Jotikának, és a 3 hónapos kislányomat Kintúgy Viktóriának.
0: Áldja meg őket a jó Isten, nagyon szép nevük van. Hagyj kérdezzem már meg, hogy milyen alkalomból kéred a dalt?
1: Hát csak így, hogy szeretem őket, dolgozunk, sietünk haza hozzájuk, igazság szerint.
0: Mit dolgozol, ha lehet tudni?
1: Na, mi kőművesek vagyunk.
0: Tehát akkor mondhatnám azt is, hogy Magyarország kőműves királya küldi a családjának a most következő dalt?
1: Hát ahogy szeretnéd fogalmazni, nem mondjuk így magunkat, de ahogy szeretnéd mondani.
0: Szereted a családodat, igen vagy nem?
1: Így van, szeretem.
0: Akkor I love you, ez fog szólni Varga Mikitől. Köszönöm szépen, hogy hívtál. További szép napot, sziasztok.
1: Én is köszönöm, legyél szerencsét.
0: Jó,

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti hídfőjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: Értelemszerűen, aki autóval közlekedik, ő neki most érdemes bekapcsolnia a navigációt, ami élő adatban és frissen segíti nekünk a közlekedést, hogy elkerüljük a lezárásokat, de azért a fontosabbakat gyorsan bemondom. Hát egyértelmű, hogy a pesti és a budai rakparton nem lehet közlekedni, a Műegyetem rakpart is le van zárva, a Pázmány Péter sétánnyal együtt, a Szentháromság utca és a Tárnok utca sem járható, valamint a Lánchíd utca, Várkert rakpart, Apród utca, Öntőház utca, továbbá a Váralja utca sem. De igazából röviden és tömören megfogalmazva, ahogy az elmúlt 4 évben mindig bemondtam augusztus 20-án, ma is csak ezt tudom, használjatok navigációt, ami elősegít titeket abban, hogy biztos elkerüljétek a lezárást, illetve a dugókat, amúgy vissza egy kicsit a normális közlekedéshez, például az Ösvezér téren a Füredi utca előtt le van zárva a belső sáv, a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertésai út csomópontban sávlezárásra kell készülni, a Kőbányai úton, a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható, a Budaörsi úton pedig az újonnan kialakított buszsáv miatt, hát a megszokottnál sokkal nagyobb forgalomra kell, illetve araszolásra számítani, úgyhogy tényleg közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai péntekünkön a délkeleti, illetve keleti és hát az észak-keleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Mindenhol máshol gyakrabban igazából zavarhatják a napocskát fátyol és a gomoly felhők. Ezeken a tájakon helyenként egy-egy futó, zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős széllökések. Többfelé pedig 20 fok felett maradnak a kora hajnali minimumok, napközben pedig a csúcshőmérséklet ország szerte, hát azért elég nagy kontraszttal alakulhat ki, ugyanis van, ahol 27 fok lesz a maximum, de lesz olyan hely is, ahol 38 fokra is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, de leginkább a déli, délkeleti tájakon lesz a legmagasabb érték mérhető.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, ugyanis én ténylegesen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, illetve üzenetet továbbítom, pontosan ezért nem is húzom tovább annyira az időt, hanem olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia bátya, Barbie vagyok, Örkényi Csabi lánya. Szeretnék kérni a nővéreknek és anyámnak, illetve apámnak, meg a bátyámnak egy zenét. Köszönöm. Na hát akkor magyarul Örkényi Csabi lánya, a Barbie, az egész családnak kivétel nélkül szeretne kedveskedni egy jó kis dallal. Hát nem írt a konkrét zenét, úgyhogy én most elindítok egy random dalt, ami most éppen legfelül van. Ez Makula Kincsótól a Santallana, úgyhogy ez fog szólni akkor Barbie kérésére a kedves családnak kivétel nélkül.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0630 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerepét nálunk, úgyhogy ne szégyenösködjetek, ne kéressétek magatokat, nyugodtan megírhatjátok SMS-be, vagy akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, hanem Vivien SMS-ét fogom olvasni, és hát ezzel együtt értelemszerűen teljesítem is a kívánságát, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, férjemnek küldenék egy dalt Nótár Méritől, Síromig szeretlek én. Köszönöm, Vivien. Hát nagyon szívesen, kedves Vivien, ám bár jó lett volna, hogyha legalább a keresztnevét megtudtuk volna a férjednek, így most tudtam volna mondani, hogy Vivien élete szerelmének XY-nak küldené a dalt, de sajnos nem tudom, ezért hangsúlyozom ki mindig számotokra, hogyha kértek tőlem dalt, akkor mindenféleképpen köszönjetek, ahogy illedelmes, mutatkozzatok be, egyrészt tudom, hogy kivel állok úgymond szembe, másrészt pedig tudjuk, hogy konkrétan kikéri a dalt. Jó lenne megtudni, hogy kinek szól a dal, ahogy ebben az esetben is jó lett volna, hogy milyen dalt, azt rám is bízhatjátok, meg hát természetesen legalább egy fél mondatot bígyezhetek már oda, hogy milyen alkalomból. Azért, mert szeretem, azért, mert utálom, vagy azért, mert mondjuk, nem tudom, káposztasaláta. Valamilyen indukat azért oda lehetne írni, és így tökéletes szerintem egy kívánság, de egy szabad országban élünk, mindenki úgy írja az életét, ahogy ő szeretné, a törvényes kereteken belül. Most viszont akkor Nótár Méritől a Síromig szeretlek én fogsz szólni Vivien kérésére a drága férjének.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dixon.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a

0: Közlekedési hírek.
1: Értelemszerűen, aki autóval közlekedik, ő neki most érdemes bekapcsolnia a navigációt, ami élő adatban és frissen segíti nekünk a közlekedést, hogy elkerüljük a lezárásokat, de azért a fontosabbakat gyorsan bemondom. Hát egyértelmű, hogy a pesti és a budai rakparton nem lehet közlekedni, a Műegyetem rakpart is le van zárva, a Pázmány Péter sétánnyal együtt, a Szentháromság utca és a Tárnok utca sem járható, valamint a Lánchíd utca, Várkert rakpart, Apród utca, Öntőház utca, továbbá a Váralja utca sem. De igazából röviden és tömören megfogalmazva, ahogy az elmúlt 4 évben mindig bemondtam augusztus 20-án, ma is csak ezt tudom, használjatok navigációt, ami elősegít titeket abban, hogy biztos elkerüljétek a lezárást, illetve a dugókat, amúgy vissza egy kicsit a normális közlekedéshez, például az Ösvezér téren a Füredi utca előtt le van zárva a belső sáv, a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertésai út csomópontban sávlezárásra kell készülni, a Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható, a Budaörsi úton pedig az újonnan kialakított buszsáv miatt, hát a megszokottnál sokkal nagyobb forgalomra kell, illetve araszolásra számítani, úgyhogy tényleg közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a délkeleti, illetve keleti és hát az észak-keleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. Mindenhol máshol gyakrabban igazából zavarhatják a napocskát fátyol és a gomoly felhők. Ezeken a tájakon helyenként egy-egy futó, zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős széllökések. Többfelé pedig 20 fok felett maradnak a kora hajnali minimumok. Napközben pedig a csúcshőmérséklet országszerte, hát azért elég nagy kontraszttal alakulhat ki, ugyanis van, ahol 27 fok lesz a maximum, de lesz olyan hely is, ahol 38 fokra is fölmelegedhet a levegő hőmérséklete, de leginkább a déli, délkeleti tájakon lesz a legmagasabb érték mérhető.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Képzeljétek el, hogy a napokban TikTokoztam, és szembe jött velem egy olyan videó, ahol egy ilyen amerikai, hát hogy is fogalmazzam, meg ilyen autós, újságíró-szerű influencer csinált egy ilyen bemutató videót a létező leges, legújabb Volkswagen R Golfról, ami nem GT, meg 150 lóerős dízelmotor, de rá van írva, hogy Airline, hanem kajakra R Golf, a 333 lóerős verziót bemutatta, és nem szeretnék a konkrét árakat mondani nektek, de képzeljétek el, hogy közölte az árat, és a kommentekbe olyanokat írtak, hogy $XY,000 egy Volkswagenre, és el voltak ájulva, hogy miért ilyen drága. Én pedig átszámoltam, és képzeljétek el, hogy olyan olcsóra jött ki, tehát szó szerint egyessel kezdődött a szám, és én ezt nem hittem el, hogy Amerikában ennyire olcsó lenne, és elgondolkoztam, hogy vajon mennyibe kerülhet Magyarországon. Természetesen összekonfiguráltam úgy, ahogy illik és ahogy kell, mert hogyha mondjuk egy embernek már van 17 millió forintja egy autóra, akkor biztos, hogy van 19 millió is, és akkor tényleg a komolyabb hifi rendszer lesz benne, nem műbőr, hanem komfortüléses nappabőr belsős, tehát hogy tényleg normálisan összekonfiguráltam, és kijött egy bizonyos végösszeg, amit nem szeretnék számszerűsíteni, de abból az összegből már alapfelszereltségű BMW-t is lehet vásárolni, és elájultam, egyből át is léptem igazából az amerikai konfigurátorba, ott is ugyanezt összekonfiguráltam, és nem mondom, hogy mennyibe került az autó konkrétan, csak annyit mondok nektek, hogy ledokumentáltam, leképernyőfotóztam, 7,5 millió forinttal olcsóbb az amerikai változat, ugyanazzal a felnivel, ugyanazzal a belső, minden ugyanaz. 7,5 millió forint a különbség, és nyilván kisértékű autóknál nagy a szórás, de például ami értéket képvisel, az a világon mindenhol ugyanannyiba kerül, minimális eltéréssel, de az arany minden országban nagyjából hasonló lesz. Egy Rolls-Royce ugyanúgy 250 millió forint lesz Kazaksztánba, Indiába, illetve az Amerikai Egyesült Államokba, úgyhogy egy kicsit magasabb kategóriás autót is igazából megnéztem, hogy mennyibe fog kerülni, hogyha amerikai oldalon konfigurálom össze, meg magyar oldalon. Így hát természetesen az első lépésem az volt, hogy fölmentem a magyarországi BMW oldalára, illetve az amerikai BMW oldalára, és megnyitottam egy BMW M5-ös konfigurátort, és már az alap árnál is képzeljétek el, hogy gyakorlatilag az előbb említett Golfnak a V-talára volt nagyjából a különbség. Tehát most számszerűsítve csak annyit mondok, hogy az amerikai oldalon az alap M5-ös autónak az összege 3-assal kezdődött, a magyar oldalon 5-össel kezdődött az összeg. És ez csak az alapfelszereltség, és képzeljétek el, ahogy fölextráztam, nagyon durván fölextráztam, tényleg egyedi szín, mert hogyha már van 50 milliód egy kocsira, akkor van 51,5 milliód, és akkor nem sima zafír fekete, hanem mondjuk egy komoly individuál színű, és akkor szépen konfigurálgattam, és nem csak, hogy arra jöttem rá, hogy épp, hogy már nem egy szűk 20 millióval olcsóbb mondjuk Amerikában, mint Magyarországon, ugyanaz a kocsi, hanem arra is, hogy Amerikában az ilyen mindenféle jogszabályok miatt, és hát azoknak a hiánya miatt sokkal jobban föl lehet extrázni egy autót. Tehát gyárilag lehetett kérni carbon splittert előre, oldalküszöböt, diffúzort, carbon végű kipufogó végeket, még a delfin szárnyat is, ami igazából az autónak a rádió antennája, ilyen kis eltakaró kis műanyag valami, azt is lehetett kajakra carbonból kérni, és annyira elájultam, hogy még így is hát az átlagos magyar autónak az értékének a duplája kb. A különbség, hogy elájultam, hogy mekkora kontraszt van két ország között. Nekem ez, nem tudom, ti hogy vagytok vele, lehet én vagyok túlságosan autómániás, de szerintem ez brutális különbség.

0: ne sajnálj. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon szépen köszönöm számotokra ezt a hetet. Igaz, hogy munkaszüneti nap volt, meg hosszú hétvége is van, meg augusztus 20-a, meg minden volt itt, de még így is a rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, ezáltal arra lehet következtetni, hogy nagyon sokan hallgattatok engem még akkor is, amikor éppen mondjuk az emberek többsége nincsen rádió közelben, még így is magas volt a kívánság, illetve a hallgatószám, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok nektek, imádlak, szeretlek titeket, de én csak hétköznaponta teljesítem a zenei kívánságokat, méghozzá 3-tól 6-ig, és ahogy elnézem az órámat, hát letelt az időnk a hétre, és mi legközelebb csak hétfőn fogunk találkozni délután 3-kor. Én nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, hatalmas puszit és ölelést küldök mindenkinek, illetve Csiklacit, Kunu Máriót és LL Juniort is. Sajnos nem egy ilyen trióba, mindenkitől egy-egy szólót fogunk meghallgatni, bár megragadnám az alkalmat, és akkor felhívnám így a fiúk figyelmét, hogy azért egy LL Junior, Kunu Mário, Csiklaci trió, hát nem hangzik rosszul, és szerintem ez egy elég jó ötlet lenne, de most akkor hallgassuk meg a Good Vibes című slágerét Juniornak, Máriónak a Hey Line-t, valamint kimaradtam az Éjszaka című dalát Csiklacinak. Hétfőn találkozunk, kellemes hétvégét, sziasztok!

0: sucks it, get it.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
3: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
4: Vungyi.
3: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
4: Vungyá.
3: Vungyá.
4: Vungyá. Mert ez itt elhagyjuk akkor?
3: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
4: Vungyá.
3: Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Margó, aroma kultúra, gasztronómia és családi hagyományok képviselője. Bódi Margó a magyarországi roma közélet és szórakoztató kultúra ismert alakja, akinek neve elsősorban a zenével, a családi értékekkel, a gasztronómiával és a hagyományokkal kapcsolódott össze. Férje, Bódi Guszti mellett hosszú évek óta jelen van a magyar médiában, miközben saját személyisége és munkássága révén is sokak számára vált ismerté. A közönség számára nem csak énekesként és média szereplőként, hanem olyan asszonyként is ismert, aki fontosnak tartja a családot, a hagyományok ápolását és a roma kultúra továbbadását. Bódi Margó életében a család mindig meghatározó szerepet töltött be. A roma kultúrában a családi összetartásnak, az idősebbek tiszteletének és a közösség erejének különösen fontos szerepe van, és ezek az értékek Margó nyilvános szerepléseiben is gyakran jelennek meg. A család számára nem csupán a rokoni kapcsolatokat jelenti, hanem egy olyan közösséget is, amelyben az emberek számíthatnak egymásra, együtt ünnepelhetnek, segítik egymást, és továbbadják a következő generációnak mindazt, amit elődeiktől tanultak. Bódi Margó egyik legismertebb területe a gasztronómia. A főzéshez nem pusztán hétköznapi feladatként viszonyul, hanem a családi és kulturális hagyományok egyik fontos részének tekinti. A roma konyha sokszínűsége szorosan összefügg a családi élettel és az ünnepekkel. Az ételek elkészítése gyakran közösségi esemény, amely során a receptek és praktikák anyáról lányra, illetve egyik generációról a másikra öröklődnek. Margó a gasztronómián keresztül olyan ételeket és főzési szokásokat ismertetett meg a közönséggel, amelyek a roma családok mindennapjaiban vagy ünnepi alkalmain fontosak lehetnek. A hagyományos tartalmas ételek mellett a vendéglátás is kiemelt szerepet kap. A közös étkezés, a családi összetartozás egyik kifejezési formája, hiszen az asztal körül együtt töltött idő lehetőséget ad a beszélgetésre, az emlékek felidézésére és az ünneplésre. Bódi Margó és férje Bódi Guszti együtt is meghatározó szereplői a magyarországi roma zenei életnek. A Bódi család neve évtizedek óta összekapcsolódik a roma mulatós zenével, melynek sajátos hangulata és közönsége alakult ki. Margó jelenléte ebben a közegben azért is fontos, mert a roma nők szerepét is láthatóvá teszi a zenei és kulturális életben. Nem kizárólag a háttérben álló családtagként, hanem önálló személyiségként és előadóként is megjelent a nyilvánosság előtt. A zene mellett a televíziós és média megjelenések is hozzájárultak ahhoz, hogy Bódi Margó személyisége szélesebb közönséghez juthasson el. Szerepléseiben gyakran közvetlen, családias hangot üt meg, ami közelebb hozza őt a nézőkhöz. A közönség nem csak a színpadi oldalát ismerhette meg, hanem betekintést kaphatott a családi életébe, a főzésbe és az ünnepekbe, és a mindennapi hagyományaiba is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
7: Sziasztok, Buruk Szabina vagyok, és itt van az ideje annak, hogy egy picit beszélgessünk, mondjátok el, hogy mi van a szívetekben, kinek küldjük a következő dalt. Békülés szempontjából, vagy csak azért, mert gondoltatok rá, kit ünnepeljünk ma, kinek van ma a születésnapja. Itt a lehetőség, tegyétek meg azt, hogy írtok nekem egy kommentet, mert én itt vagyok, 6 órától este 8-ig. Itt a lehetőség, most vagy soha.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: neked. Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Remélem, hogy mindenki sok folyadékot ivott a mai nap folyamán, hiszen nagyon fontos egyébként odafigyelni erre. Képzeljétek el, hogy én régen úgy voltam vele, hogy amikor nekem azt mondta valaki, hogy igyak, még rendesen megharagudtam, hogy jaj, nem szeretem a vizet, hagyjatok már ezekkel a hülyeségekkel. Aztán rájöttem az idő múlásával, hogy nagyon fontos a hidratálás, nagyon fontos az, hogy ne száradjunk ki, és nagyon-nagyon fontos az is, hogy odafigyeljünk az egészségünkre, úgyhogy mindenki hidratáljon, és sok vizet fogyasszon.

0: kezdődik. Fogod?
1: Legyetek áldottak, szerencsések, a következő dalt Kis Zsoltnak is fogjuk küldeni, és Brigi is szeretné a következő dalt a három kislányának sok-sok szeretettel küldeni. Na, írjátok meg még kommentben, hogy kinek szól a következő dal, aztán megyünk most tovább.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamasz egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamasz terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 0,1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódík.
4: A következő dalt Nagy Krisztiánnak is küldjük, sok-sok szeretettel és Kis Zsoltnak is, akik most egy hallgatóval szeretnének kedveskedni az itt lévőknek, úgyhogy minden kedves hallgatónak most egy lassúbb zenét szeretnék lejátszani, amiben tele van érzéssel és valójában érzelmekkel. Úgyhogy itt a lehetőség, aztán jövünk vissza a jókedvel, a hangulattal, hogy pörögjön a buli.

0: Rádiódi.
1: Edina azt szeretné a következő dalt méghozzá férjének küldeni sok-sok szeretettel, és velem van Bokói nevű felhasználó, ami a nagyon aranyos, és azt mondja, hogy minden roma származású Magyarországon élő testvérének szeretnék küldeni a következő dalt. Hát rajtam nem múlik, akkor hadd szóljon a következő zene mindenkinek, akik velünk vannak.

Szia, üdv Egerből! Én Veronikának szeretnék küldeni egy jó kis dalt, mert nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm, hogy velem tartasz, és puszilok mindenkit Egerben, hiszen képzeljétek el, hogy én is egri születésű vagyok, és a kedvenc magyarországi városom Eger. Szóval csókollak benneteket, hagyszan a következő dal!

Class.3 Rádiódi. Rádiódi. Vorbinász.

0: Rádiódik.
1: Kedveseim, most lejárt a műsoridő, de a következő dalt nektek is fogom küldeni, tartsatok hát velem, és a YouTube-on keresétek az új dalokat. Millió csók nektek, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
2: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
3: Vungyi.
2: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
3: Vungyá.
2: Vungyá.
3: Vungyá. Amely itt elhagyjuk akkor?
2: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
3: Vungyá.
2: Szicsivász lasasza?
3: Tanuljunk körömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Margó a roma kultúra, gasztronómia és családi hagyományok képviselője. Bódi Margó a magyarországi roma közélet és szórakoztató kultúra ismert alakja, akinek neve elsősorban a zenével, a családi értékekkel, a gasztronómiával és a hagyományokkal kapcsolódott össze. Férje Bódi Guszti mellett hosszú évek óta jelen van a magyar médiában, miközben saját személyisége és munkássága révén is sokak számára vált ismerté. A közönség számára nem csak énekesként és média szereplőként, hanem olyan asszonyként is ismert, aki fontosnak tartja a családot, a hagyományok ápolását és a roma kultúra továbbadását. Bódi Margó életében a család mindig meghatározó szerepet töltött be. A roma kultúrában a családi összetartásnak, az idősebbek tiszteletének és a közösség erejének különösen fontos szerepe van, és ezek az értékek Margó nyilvános szerepléseiben is gyakran jelennek meg. A család számára nem csupán a rokoni kapcsolatokat jelenti, hanem egy olyan közösséget is, amelyben az emberek számíthatnak egymásra, együtt ünnepelhetnek, segítik egymást, és továbbadják a következő generációnak mindazt, amit elődeiktől tanultak. Bódi Margó egyik legismertebb területe a gasztronómia. A főzéshez nem pusztán hétköznapi feladatként viszonyul, hanem a családi és kulturális hagyományok egyik fontos részének tekinti. A roma konyha sokszínűsége szorosan összefügg a családi élettel és az ünnepekkel. Az ételek elkészítése gyakran közösségi esemény, amely során a receptek és praktikák anyáról lányra, illetve egyik generációról a másikra öröklődnek. Margó a gasztronómián keresztül olyan ételeket és főzési szokásokat ismertetett meg a közönséggel, amelyek a roma családok mindennapjaiban vagy ünnepi alkalmain fontosak lehetnek. A hagyományos tartalmas ételek mellett a vendéglátás is kiemelt szerepet kap. A közös étkezés, a családi összetartozás egyik kifejezési formája, hiszen az asztal körül együtt töltött idő lehetőséget ad a beszélgetésre, az emlékek felidézésére és az ünneplésre. Bódi Margó és férje Bódi Guszti együtt is meghatározó szereplői a magyarországi roma zenei életnek. A Bódi család neve évtizedek óta összekapcsolódik a roma mulatós zenével, melynek sajátos hangulata és közönsége alakult ki. Margó jelenléte ebben a közegben azért is fontos, mert a roma nők szerepét is láthatóvá teszi a zenei és kulturális életben. Nem kizárólag a háttérben álló családtagként, hanem önálló személyiségként és előadóként is megjelent a nyilvánosság előtt. A zene mellett a televíziós és média megjelenések is hozzájárultak ahhoz, hogy Bódi Margó személyisége szélesebb közönséghez juthasson el. Szerepléseiben gyakran közvetlen, családias hangot üt meg, ami közelebb hozza őt a nézőkhöz. A közönség nem csak a színpadi oldalát ismerhette meg, hanem betekintést kaphatott a családi életébe, a főzésbe és az ünnepekbe és a mindennapi hagyományaiba is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Hallgatók, ha még azon gondolkodtok, hogy ma este otthon maradjatok egy pokróc alatt ebben a nyári melegben, akkor ezt a tervet most gyorsan felejtsétek el. Sokkal jobb programom van számotokra. Gyertek, bulizzatok velem, vár a jó zene, a nevetés, a tánc, és egy este, amikor garantáltan feltöltöttök. Hívjátok a barátokat, szóljatok a családnak, és tartsatok velem most a Dig bulival. Egy biztos, aki ma velem lesz, holnap mosolyogva mesél azt, hogy milyen jó buli volt. Na, indítsuk be a rakétákat!

Ha ma este csak egy dolgot írsz be a naptárba, akkor az legyen a digbuli. Én hozom nektek a jó zenéket, nektek meg csak az a dolgotok, hogy úgy táncoljatok, minthogyha holnap nem csörögne az ébresztő. Márpedig nem csörög, mert holnap szombat van, és holnap este ugyanígy digbulizhattok vele.

kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

Drága hallgatóim, mielőtt azonban belevetnénk magunkat a következő órába és bulizásba, nézzük meg, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban, már is érkeznek a legfontosabb hírek, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel és a jó hangulattal itt a Rádió Dikken. Maradjatok velünk!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom Budapesti Érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom Budapesti Érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: kívánok mindenkinek, kedves rádiódik hallgatók, képzeljétek el, felcsendül az egyik kedvenc dalotok, és egyre többen táncolnak mindenhol mosolygós arcok, és egyszer csak azon kapjátok magatokat, hogy már ti is együtt énekeltek mindenkivel, otthon vagy akár az autóban. Na pontosan ilyen estére készülök és invitállak benneteket, mert ma este nincs helye a rossz kedvnek, csak a jó zenéknek, a felszabadult hangulatnak és a fergeteges bulinak. Én már nagyon várom, hogy veletek együtt bulizzak, úgyhogy ne maradjatok le. Itt akkor a Rádió Dikken induljon egy következő Dikbulis óra.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Figyelem, táncos lábak és jó kedv rajongók! Ma este nincs kifogás, mert irány a buli. Gyere és bizonyítsuk be együtt, hogy a legjobb történetek mindig a táncparketten kezdődnek. Úgyhogy folytassuk tovább a legjobb zenékkel.

0: gyere.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytatjuk a testrészek tanulását. Remélem, hogy a hallgatók már pontosan tudják, hogy mik az ujjak, mik a kar, mi a nyak és mi a haj. Bál, igen, és a bala a hajszálak, igen, mert hogy az A a vége. Na most mivel folytatjuk?
3: Hát a kéznél maradunk, ugyanis vannak körmeink. Úgy van a köröm egyes számba, hogy vungyi.
4: Vungyi.
3: És akkor mondd egyszer a hallgatókkal, mi a többes száma?
4: Vungyá.
3: Vungyá.
4: Vungyá. Amely az itt elhagyjuk akkor?
3: Igen, itt ebben az esetben elhagyjuk az i betűt, tehát vungyá.
4: Vungyá.
3: Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szent Andrássy Istvánra emlékeznek a Kossuth klubban. Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészre emlékeznek augusztus 26-án a józsefvárosi Kossuth klubban. A helyszín a roma kulturális élet számára sem ismeretlen. Korábban roma értelmiségi programoknak is otthont adott. A Szent Andrássyról elnevezett galéria eközben bizonytalan helyzetbe került, miután megszűnt korábbi finanszírozási háttere. Szent Andrássy István születésnapján augusztus 26-án 18 órától rendez emlékestet a róla elnevezett Roma Művészeti Galéria a Múzeum utca 7 alatti Kossuth klubban. A helyszínválasztásnak különös történeti jelentőséget ad, hogy a Kossuth klub korábban a roma kulturális és értelmiségi életnek is otthont adott, itt működött a Péli Tamás Roma Értelmiségi Klub, valamint a Roma Értelmiségi Klub és Szabad Egyetem is. Így az emlékest egy régi találkozóhelyre viszi vissza a roma kultúrát. A Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria azért nem a saját, Irányi utcai székhelyén rendezi meg névadójának emlékestjét. A galéria hivatalosan nem szűnt meg, saját közlése szerint új helyszínen folytatná működését. 1957-ben Budapesten született Szent Andrássy István, a magyarországi roma képzőművészet egyik meghatározó alakja volt. Mestere Péli Tamás volt, festészetében a roma hagyomány és hitvilág mellett bibliai történetek és irodalmi élmények is fontos szerepet kaptak. 2012-ben Kossuth díjjal ismerték el munkásságát, 2020-ban 62 éves korában hunyt el. Az emlékesten Pap Róbert, a Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria igazgatója, Kunhegyesi Ferenc, művészeti vezető és Szent Andrássy Szerafina, a festő lánya mond majd köszöntőt. Közreműködik Toni Pusztai gitárművész, Nyári Oszkár Jászai Mari díjas színművész és a CIS Gypsy Soloist. A műsorvezető Daróczi Tímea és Novodimszki Éva lesz. Az esten harmadik alkalommal adják át a roma kulturális nagyköveti megbízó leveleket is. Szent Andrássy István emlékest, tehát 2026. augusztus 26-án szerdán 18 órakor lesz a Kossuth klubban, a Múzeum utca 7 szám alatt. Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik jelentős és különleges alakja volt. Festészetében a roma kultúra történelem, hagyományok és az emberi sorsok egyaránt fontos szerepet kaptak. Művészetével nem csak saját érzéseit és gondolatait fejezte ki, hanem a roma közösség értékeit és kulturális örökségét is megmutatta a többségi társadalom számára. Alkotásaira erőteljes színek, különleges formavilág és szimbolikus ábrázolás jellemző. Gyakran jelennek meg képein roma emberek, női alakok, vallási motívumok és a közösségi emlékezethez kapcsolódó témák is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
1: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzati politikáját is, amelyet barbárságnak nevezett. Karácsony Gergely a Lánchíd-Pesti híd főjénél a kiszáradt folyó meder előtt állva mondta el videóüzenetét, amelyben úgy fogalmazott, onnan, ahonnan az üzenetét küldi, a Duna vizének kellene lennie, nem pedig neki. Mintegy 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán, Bubi az én vendégem, köszöntelek téged.
6: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit a názareti Jézus Krisztus nevében. Ahogy a testvérem már felkonferált, Bódi József vagyok, Bubi, Kunszent Miklósról, a Szabad Keresztény Egyház lelkipásztora, nős vagyok, két csodálatos gyermekem van, gyönyörű feleségem, és ami a legfontosabb, van egy áldott Istenem.
5: Amen, amen. Nos, nagyon sok mindenbe belevághatnánk, ugye te már mára egy lelkipásztor vagy, illetve nemrégiben voltál egy tehetségkutatóban látható, ami egy országos, klasszis, egy országos, sikeres tehetségkutató, nagyon sokan megismertek téged, na de ne rohanjunk ennyire előre, hogy hogy lettél pásztor, meg hogy mentél a tehetségkutatóba. Kezdjük a legelején. Méghozzá ott, hogy milyen volt a te gyermekkorod, hogy nőttél fel, és milyen volt gyermekként az Isten képed?
6: Nagyon szépen köszönöm a kérdésedet. Hát csodálatos gyermekkorom volt, ugye zenész családból származom, több generációra visszamenőleg a felmenőim mind cigányzenészek voltak, és köztük a nagypapám is autentikus cigányzenész, nagybőgön játszott, és megmondom az őszintét, nagyon jól telt a gyermekkorom, elég jó anyagi helyzetet teremtett a nagypapa a zenén keresztül, úgyhogy semmiben sem szenvedtünk hiányt. Ami nagyon fontos, hogy az Istenről való, vagy az Istenről alkotott képen az elég hamar kitisztult, ugyanis dicsőség Istennek, 12 éves koromban megtalált engem az Úr Jézus Krisztus, és befogadhattam őt, mint Uramat és megváltómat, ennek már most lesz 28 éve.
5: Elképesztő, 28 évet értél meg. Hogy történt ez a megtérés az életedben? Mit jelent ez, hogy valaki megtér?
6: Hát ugye még gyermekfejjel gondolkozva, de valamilyen szinten én tényleg mondhatom, és ebben az esetben kivételesnek érzem magam, hogy Isten ilyen korán elhívott, és ezáltal mentesültem sok minden olyan dologtól, ami a tinédzser korszaknak a vele járója. Egyszerűen hallgattam egy istentiszteletet egy nagy művelődési házban, és annyira megfogott, nézelődtem ott az ablakon, mint egy kíváncsi gyermek, és a dicséretnek a hangjai bevonzottak abba a terembe, és egy pár mondat után, amikor az éppen szolgáló lelkész a megtérésre hívta az embereket, akkor én is kimentem, és befogadtam az Úr Jézus Krisztust.
5: Ez gyakorlatban hogy néz ki, hogy befogadtad az Úr Jézus Krisztust? Ez mit jelent gyakorlatban?
6: Ugye azt mondja a Pál apostolon keresztül a Szent Lélek a Róma beliekhez itt levélben, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A prédikált evangélium, az örömhír, az örömüzenet az, ami hitet ébresztett a szívemben, és erre az isteni szóra válaszolt az én szívem, és erre az isteni hívásra válaszolt, és elmondtam a megtérők imáját, és tényleg Isten beköltözött a szívembe, és onnantól kezdve az életem megváltozott.
5: Ez viszonylag korán volt. Hogyan haladt onnantól tovább a keresztény életed?
6: Elég későn érő típus vagyok. Ugye 12 éves koromban megtértem, úgymond, és csak 3 évre rá merítkeztem be Budapesten a Pünkösdi központban, a Gizella utcában. Úgyhogy tényleg, még egyszer mondom, későn érő típus vagyok. 3 évet vártam a bemerítkezésre. Azután ugyanúgy jártam a gyülekezetbe, sőt, már megtérésem kor szolgáltam is egy evangelizáción, ugyanis a megtérésem előtt is foglalkoztatott a Biblia, vagy a Bibliához hasonló könyvek, mert verseket is mondtam, és 10 éves koromban egy versmondó versenyen, Babits Mihály Jónás könyve részlet című verssel lettem megyei első helyezett. Szóval tényleg elég korán érdeklődtem, vagyis úgy mondom, hogy Isten a szívembe helyezte ezt a vágyat, hogy kapcsolatba lépjek vele.
5: Megtörtént. 12 éves korodban, aztán rá 3 évre bemerítkeztél, ekkor 15 éves voltál.
6: Igen.
5: Milyen volt 15 évesen megélni a hitedet? Ugye iskolába jár az ember, ő ciki volt, vagy ért téged atrocitás a keresztény hovatartozásod miatt?
6: Igen, ugye hát én 90-es évek elején, közepén voltam általános iskolás, akkor még ugye nem voltak ezek a közösségi médiák, itt egy Kunszent Miklós, Bács-Kiskun megyei kisváros, nem is volt annyira elterjedve ez az egész, főleg a fiatalok körében, úgy nagyon egyedül voltam ebben a dologban, és többször ért kisebb-nagyobb atrocitás emiatt, de soha nem szégyeltem a hitemet, és soha nem hátráltam meg ezekben a dolgokban, hanem mindig kitartottam az Isten igéje, az Istennek az igazságai mellett.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább, és természetesen továbbra is Bubi lesz az én vendégem. Tartsatok velünk!
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem. Köszöntelek téged!
6: Isten áldjon meg mindenki, köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében ismételten.
5: Bubi, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon fiatalon megtértél, bemerítkeztél, és hogy a 90-es években ezt hogy élted meg. Hogyan haladt tovább a keresztény életed? Tehát kezdtél férfivá válni, hogy jött a szolgálat egyáltalán az életedben? Nyilván nem rögtön pásztor lettél. Mi volt az első szolgálatod, emlékszel rá?
6: Igen, amint már előzőleg említettem, Örkényen voltunk, drága Piroska néni, aki még most is Isten szolgálja, ilyen 90-es évei taposa, azt hiszem 1936-ban, vagy 35-ben született, és még most is aktív szolgáló. Az akkori pünkösdi gyülekezetet ő vezette ott Örkényen, és ő az, aki felszólított, egy ilyen szabadtéri evangelizációs alkalom volt, és ott tettem először bizonságot. Ez még abban az évben történt, amikor megtértem. Igen. De később az az igazság, hogy egy kicsit elsötétült bennem ez az egész, és az ilyen 20-as éveim környékén körülbelül másfél évre kiestem az Istennek a jelenlétéből, nem jártam gyülekezetbe, elég rossz dolgokba mentem bele, úgyhogy a folytatás az már nem volt annyira szép, de Istennek a kegyelme persze a későbbiekben mindent rendbe hozott.
5: Ez körülbelül milyen időszak lehetett? Mennyi időtartama volt ennek?
6: Hát, ahogy említettem, ez körülbelül egy olyan másfél éves időszakot ölel fel, amikor sajnos így mondom, hogy elestem, eltávolodtam, elidegenedtem az isteni fajta élettől, és magával sodort, úgy mondom, e világ, úgyhogy abban az időszakban megkóstoltam úgymond a sötét oldalnak is a részét, de soha nem kábítószereztem, nem vettem azért részt olyan vad mulatozásokban, csak egy kicsit a tűz alább hagyott bennem, és az érzékeimnek engedve sajnos elragadtak olyan dolgok, amik Isten előtt nem voltak kedvesek.
5: Aztán visszatértél. Hogyan tudtál kijönni ebből a helyzetből? Mit tudsz tanácsolni azoknak, akik jelenleg ilyen keresztények, hogy fiatal srácok, ott voltak a gyülibe, ismerik az urat, de most egy picit pislánkol a lámpa, és elmentek egy picit a világ felé, és buliznak, vagy, és közben érzik, hogy nem jó helyen vannak. Te benned is volt egy ilyen érzés?
6: Igen, igen, nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen érzés volt a szívembe, az érzelmi világom is elég erősen sérült abban az időszakban, és ez kihatott az életem minden területére. Nagyon sokat küzdöttem ez ellen, de felül kerekedett abban az időszakban a bűn, a testem átvette a vezetést. Én megmondom az őszintét, azt tudom ajánlani, hogy keressenek bármilyen módon segítséget. Persze a legjobb segítség maga Isten, Istennek a szelleme, az Istennel való közösség, de abban az időszakban bármennyire is kívántam, vagy bármennyire is akartam, egyszerűen nem tudtam elmenni az Isten tiszteletekre, de Isten mindig gondoskodott rólam, és küldött olyan embereket, akik szeretettel fordultak hozzám annak ellenére, hogy az életem éppen nem azt mutatta, nem voltam egy annyira szerethető ember akkoriban, de nem mondtak le rólam, és szellemileg próbáltak támogatni, hirdették felém az igét, az Istennek a kegyelmét, azt, hogy van újra kezdésre lehetőségem, mert mint tékozló fiút az Isten visszavár az atyai házhoz. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy mindenféleképpen vegyék magukat körbe minél több olyan dologgal, ami valamilyen módon az Istenhez kapcsolódik, mert csak az Istennek a szeretete, az Istennek a kegyelme tudja az embert újra bevonzani abba a légkörbe, amiben Isten ott van, és Isten az Úr, és ahol Jézus ott van, ott minden probléma megoldódik.
5: Amen, amen. Ez egy nagyon-nagyon jó tanács volt. Nagyon szépen köszönjük neked. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk mindenféleképpen. Most ismét meghallgatunk egy szuper jó dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Bubi lesz a vendégem.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
5: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem. Köszöntelek téged ismét.
6: Nagyon szépen köszönöm, és ismételten köszöntök minden hallgatót az Úr Jézus Krisztus nevében. Sziasztok!
5: Nos, elláttál minket jó tanácsokkal, voltak kilengések az életedben, aztán visszakerültél ismét az Úrhoz. Hogyan visszatértél az Istenhez, és hogyan folytattad tovább a szolgálatodat? Hogyan tevékenykedtél? Hogy jutottál el odáig, hogy lelkipásztor legyél?
6: Igen, bekerültem egy nemzetközi minisztribe, aminek a neve Church of God of Prophecy. Ez akkoriában már a világ 140 országában több mint 5 millió taggal, így mondom, büszkélkedhetett az Atya Istennek a dicsőségére, és ez egy amerikai központú ministry,

0: minisztrin belül a szolgálatom, és ott már gyülekezeti alkalmakat tartottam, sokszor én tartottam, megengedte a pásztor, ha esetleg mondhatom a nevét, ő nem más, mint Rupa László, a Boldogisten gyülekezete vezető lelkésze, aki mellett több mint 5 évet töltöttem el, mint presbiter, és ő mellette, ő vele karöltve szolgáltam 5 évig.
1: Azt a mindenit, ez elképesztő. Mit jelent az, hogy én tarthattam, megengedte a pásztor az alkalmat? Hogy néz ki egy ilyen alkalom? Mi a menete egy ilyen istentiszteletnek?
0: Hát aki a Bibliát olvassa, tanulmányozza, és én gondolom, hogy akinek élő kapcsolata van Istennel, az próbálja a földi istentiszteletet is a mennyei istentisztelet mintájára úgymond megcsinálni, vagy elkészíteni, vagy levezetni. Ez úgy néz ki, vagy úgy történik, ugye imádság, például Százas Zsoltán azt mondja, hogy menjetek be az ő kapuin háladással és tornácaiba dicséretekkel, van egy háladó imádság az elején, azután dicséretekkel megyünk, az Úr elé fel, magasztaljuk az ő nevét, mert megvan írva a Zsoltárok 22.4-ben, hogy te pedig szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol, és mint ahogy említettem előzőleg is, a mennyei Isten tisztelet szerves részét képezi a dicséret, és ehhez hasonlóan a földi Isten tiszteletnek is szerves részét kell, hogy képezze, és a dicséretes etap után van az ige hirdetés, és azután megint van egy ilyen dicséretes etap, és egy háladó imával szoktuk zárni az Isten tiszteletet. Ez körülbelül valamikor ilyen 2 óra, valamikor 2,5, valamikor 3, attól függ, hogy éppen a Szent Szellem mennyire akarja, hogy az Isten tisztelet milyen rendszerbe, vagy milyen helyzetben folyjon.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon jó szolgálat. És akkor így jutottál el ahhoz, hogy te lelki pásztor legyél, hogy adott neked mindig a pásztor lehetőségeket, és akkor vezetted egy ideig, és hogy lett neked teljesen önálló gyülekezeted?
0: Különböző, így mondom, hogy igei, szellemi nézeteltérések okán, vagy folyamán 2009 május talán 15-én kijöttem több presbiter társammal ebből a közösségből, és egy új közösséget alapítottunk, bár ezt nem akartuk, hanem hozzá akartunk csatlakozni a helyi pünkösdi gyülekezethez, de a helyi pásztor, mármint a pünkösdi gyülekezetnek a helyi pásztora szervezte meg, vagy az ő biztatására, vagy az ő szellemi kijelentésére hozzá csatlakoztunk a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigány missziójához, és ott töltöttünk el körülbelül 10 évet, és azután pedig a Magyar Szabadkeresztény Egyházhoz csatlakoztunk, immár ennek körülbelül 5 éve, és akkor ott kentek fel 3 évvel ezelőtt, mint lelkipásztort.

0: És ez Kunszent Miklóson van.
1: Igen. Igen, ez Bács-Kiskun megye, Kunszent Miklós, ez Budapesttől körülbelül 60 kilométerre található, azaz cirka ilyen egy órás út.
0: Így van, így van. Körülbelül hány fővel rendelkezik ez az egyház, vagy hogy, hogy mondjam, hogy Kunszent Miklóson mennyire fogadják ezt a gyülekezetes dolgot? Mennyire nyitottak rá az emberek?
1: Hát itt Kunszent Miklóson nagyon régóta képviselteti magát a pünkösdi karizmatikus mozgalomhoz tartozó gyülekezet. Úgy tudom, hogy itt már 1939-ben volt működő gyülekezet idős Kurdi János vezetésével, de csak a 90-es évek elején, közepén kezdtek el, szóval ilyen 40-50 éves csúszással vagy késéssel kezdtek el a romák fele szolgálni, és akkor kezdtek kibontakozni kisebb roma közösségek, házi csoportok vegyesen, de most jelenleg itt Kunszent Miklóson tudomásom szerint, ami karizmatikus közösségnek mondható gyülekezet, az van 7 darab. Úgyhogy elég népszerű, de elég sok volt a szakadás, és szinte ezek a közösségek mind egymásból keletkeztek az idők, az évek során, és körülbelül most 7 vagy 8 gyülekezetre tehető ez a szám, amiben úgymond a hívek gyakorolhatják az Istennel való hitüket.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy szuper jó dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Bubi lesz az én vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem. Köszöntelek téged!
1: Én is köszöntök mindenkit, minden egyes hallgatót, az Úr Jézus nevében. Sziasztok!
0: Nos, ott hagytuk abba, hogy milyen a Kunszent Miklósi helyzet, és hogy hogyan kezdted el a szolgálatodat. Most akkor nagyon nyitottak az emberek erre a gyülekezetes témára, az Isten témára, akkor sok keresztény van ott. Ennek nagyon-nagyon örülök, és az Isten áldja meg a szolgálatotokat mindegyik egyháznak, ami ott van, és nem sokára elérkezünk oda, hogy hát most részt veszel egy tehetségkutatón is, hogy ez egy lelkésszel hogy fér össze, vagy hogyan működik ez a dolog. Viszont előtte egy magyarázatot szeretnék kérni, ugyanis azt mondtad, hogy felkentek téged lelkésznek. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy valakit felkennek lelkésznek, illetve mi kell ahhoz, hogy valaki lelkész legyen, kell hozzá valamilyen végzettség, vagy valami isteni sugallat, elhívás, hogyan működik ez, hogy valaki lelkészé avanzsálódik?
1: Hát igen, a Biblia alapján az elhívásunk az Istentől van, és a szolgálatunk is, de viszont kell egy földi megerősítésre ennek a szolgálatnak, mert hát elég sok az önjelölt vezető ugye a mai világban. Isten hív el, Isten az, aki fölken, Isten az, aki kiválaszt, de emberek azok, felsőbb vezetők, püspökök, pásztorok, akik ugyanúgy meglátják, észlelik benned ezt az isteni elhívást, és ennek a megerősítése képen, vagy érdekében, ahogy a Biblia is írja, szellemileg, akik feljebbvalók az Úrban, akik előjárók, akiknek a szellemvilágba nagyobb tapasztalatuk van, akik régóta szolgálják már az Urat, azok ezt az elhívást, ezt az isteni kiválasztást meg szokták látni az emberben, és a Biblia alapokon felkenik az embert, és ami nagyon fontos, hogy ez az ön jelöltséget elkerülve megerősítik az ő szolgálatában, és igen, itt, ahol felkentek pásztornak a Szabadkeresztény Egyházban, itt a felkenetésem előtt egy Búzamag nevezetű biblia iskolai kurzust, vagy tanfolyamot, vagy iskolát, nem tudom minek nevezzem, el kellett végezni, és csak ezek után kaptam meg az egyház vezetőitől a felkenetést.
0: Ez mit jelent egészen pontosan, ez a Búzamag tanfolyam? Mit kell
1: hát
0: itt...
1: Ez nem is tanfolyam, ez egy 12 részből a Biblia alaptanításaiból, alaptételeiből, alaptanaiból, például mi a megtérés, mi a megkeresztelkedés, mi a vízkeresztség, mi a Szent Szellemkeresztség, hogyan tudunk evangélizálni, hogyan tudunk embereket elérni, és minden hónapban online kellett vizsgázni, és ez mondom egy egyéves bibliai tanulmányozás volt, vagy egy egyéves bibliai iskolai kurzus, és ennek a 12 hónapnak a végén az egész összesített éves tananyagból egy ilyen körülbelül közel 100 kérdéses vizsgát kellett tenni, és ennek alapján így mondván osztályoztak, bár nem 1-től 5-ig, de valamilyen szinten fel szerették volna mérni, hogy mi az, amit ez alatt a 12 hónap alatt elsajátítottunk. Hát ez olyan, mint a katonaság, ugye egy besorozott kis katonának se adnak először oda egy gépkarabét, ameddig nem sajátítja el, hogy hogyan kell azt használni, és ugyanígy minket se küldtek addig ki a szellemi harcmezőre, ameddig úgymond nem sajátítottuk el azokat a dolgokat, ami a Biblia alaptanításként átad számunkra.
0: Hát ezek nagyon-nagyon csodálatos dolgok lehettek, és akkor ezt úgy kell nézni, hogy nem matek óra van, meg nem irodalmat tanultok, hanem most csak mondok egy példát, hogy Máté fejezete óra van? Vagy Máté evangéliuma óra, vagy az apostolok cselekedete óra, vagy ilyesmi?
1: Igen, vegyesen, de ugye itt van, pszichológiáról is tanultunk, mondjuk az egyik hónapban a psziché, az értelem, érzelem, akarat, vagy volt olyan hónap, ahol egyházunk történetét vettük át, éppen most lesz november 3-án Budapesten a Bálnában 100 éves a Magyar Szabadkeresztény Egyház, és ennek az ünnepnek az apropójá lesz egy hatalmas konferencia, Budapesten a Dunaparton a Bálnában fogjuk tartani, úgyhogy vettük egyház történelmet is, különböző teológiai dolgokat, és megmondom az őszintét, Kerekes Ernő az, aki ezt az egész 12 hónapos komplett tanulmányt megírta, és hát csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, úgyhogy nagyon sokat épültem belőle, táplálkoztam belőle, nagyon csodálatos volt az 12 hónap.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket. A következő órában is folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy kedves hallgatóink, most ismét dicsőítő dalok következnek, és továbbra is Bubi lesz az én vendégem, tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorba sa.
0: Rólunk, neked.
3: Perceg.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üzenetet küldött az Esztergom budapesti érsek államalapításunk ünnepén. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt. Fogalmazott Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Facebookon Szent István ünnepén közzétett videó üzenetében. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértés békességben ünnepeljünk, tette hozzá. Ebben a szellemben imádkozunk hazánkért, népünkért, folytatta. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről, tette hozzá. 25 év után augusztus 20-ai hatállyal visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Lázár János, volt miniszter. Távozását a Fidesz választási vereségéért vállalt felelősséggel, a párt megújulásának szükségességével, valamint az új kormányzat a Tisza párt politikájával szembeni fenntartásaival indokolta. A képviselő eredetileg úgy tervezte, hogy a politikai folytonosság jegyében még egy évig a Fidesz frakcióban dolgozik, ám a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt struktúrális és kulturális megújulása jelenleg mindennél fontosabb. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés megjelent a Ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi is történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a Ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a többletet engedik most ki Tasnál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök az Úr Jézus Krisztus nevében. Sziasztok!
3: Bubi, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hogy lettél lelkész, és hogy tanulmányokon mentél keresztül, illetve utána megtörtént egy felkenetés. És mesélj egy picit, kérlek, hogy gyakorlatban mit jelent az, hogy valaki lelkész? Mi a feladatod egészen pontosan?
4: Hát ugye azt leszeretném szögezni, hogy nem vagyok teljes idejű szolgáló, semmilyen anyagi támogatást nem kapok. Két műszakban dolgozom, Budaörsön, egy amerikai keresztények által vezetett cégnél, ahol gyártunk különböző lámpatesteket, úgyhogy én úgy látom el, úgymond a gyülekezet vezetésnek a munkáját, hogy mellette hétfőtől péntekig két műszakban dolgozom, csak hétvégén vagyok otthon, napi 150 kilométert utazok a munkahelyemre, oda is vissza. Ez mellett családapaként is meg kell állnom a helyem. Ugye két csodálatos, gyönyörű gyermekem van, Bódi Joakim Júd, aki 14 éves, és Bódi Ráhel, aki 9 éves, és egy gyönyörű feleségem, akivel lassan 15 éve vagyunk házasok Istennek a dicsőségére, az ő kegyelméből, úgyhogy elég szűkös az időm, amint említettem előzőleg is, hogy nem teljes szolgálatban tudom szolgálni az Urat, és hiszem, hogy ez a közeljövőben változni fog pozitív módon, és minél több időm jut a szolgálatra. Elég nehéz az idő szűkössége véget, hogy a családra is, a munka mellett, ami ilyen napi 10-12 órát ölel fel napi szinten, a családra is jusson idő a gyülekezetre is, jusson idő lelki gondozásra, jusson idő beteglátogatásra. Hát sajnos, vagy nem sajnos, mert nagyon örülök, hogy dolgozom, mert ez is egy nagyon fontos dolog. Én is, feleségem is, ő is két műszakban dolgozik, ez mellett ellátja a háztartást teljes mértékben, úgyhogy ez a lelkészi pásztori munka, ez jobbára a hétvégére korlátozódik. Még azt azért hozzá kell tennem, hogy szerdán van nálunk imaalkalom, házi csoport, ahol jobbára az imádságon van a hangsúly, szoktunk imádkozni a városvezetőiért is, szoktunk imádkozni békességért, a háborús helyzetek megoldása apropóján, betegekért, erőtlenekért, és úgy komplett módon Kunszent Miklósért, vagy azokért az ima témákért, amik előzetesen be vannak jelentve, vagy spontán módon, amiket éppen Isten szelleme felhoz a szívünkbe, és akkor vasárnap délután 5 órakor kezdődik az Isten tisztelet a helyi kultúrházban.
3: Nagyon-nagyon csodálatos a szolgálatod, az Úr Jézus vezessen téged és áldjon meg téged benne. Nem könnyű ezt csinálni tényleg úgy, hogy az embernek van egy főállása mellette, és akkor a maradék kis időd, ami lenne hétvégén, hogy pihenéssel töltsd, vagy a családoddal együtt legyél, azt is arra áldozod, hogy szolgálsz az Úrnak.
4: Amen, így van.
3: Csodálatos, Isten áldjon meg téged érte. Na most jön az a rész, ami sokakat érdekel szerintem, hiszen most részt veszel egy tehetségkutatóban. Ugye nyilvánvalóan ez nem egy keresztény tehetségkutató, stb. Úgyhogy keresztény szempontból azt szeretném kérdezni, hogy voltak-e emberek, akik megbotránkoztak ezen, vagy kiakadtak, vagy volt-e nézeteltérés ezzel kapcsolatosan?
4: Persze. Természetesen volt, mert sajnos nem mindenkinek ugyanaz a látása, nem mindenkinek ugyanaz az elhívása, nem mindenkinek ugyanaz a teológiai nézete, és ezzel én úgy gondolom, hogy nincs is probléma, de annak ellenére, hogy ez egy úgymond világi verseny, nem egy keresztény verseny, annak ellenére mégis isteni ikletésű az egész dolognak az eleje, aminek a mentén én elindultam ezen a versenyen. Ha szeretnétek hallani, akkor Dióhéjban elmondom.
3: Nagyon-nagyon örülök neki, ugyanis pont erre voltam kíváncsi, hogy persze megbotránkozhatnak rajta emberek, mindenkinek a szíve joga, meg el is ítélhetik azt, hogy jaj, már pedig egy lelkész ne vegyen részt egy ilyen tehetségkutatón. Na de mindennek megvan a miértje, és én úgy gondolom, hogy egy lelki pásztor az nem hoz döntéseket Isten nélkül, úgyhogy nagyon kíváncsiak Amen. Vagyunk természetesen arra, hogy mi a te történeted, de ezt majd a következő szegmensben fogjuk megbeszélni. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy Isten hogy vezette el drága Bubit ebbe a tehetségkutatóba, akkor tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bubi az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a názareti Jézus nevében, sziasztok!
3: Nos Bubi, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy elindultál egy tehetségkutatóba, és sokan elítélhetik ezt a dolgot, meg sokan örülhetnek is neki, hogy legalább ott van egy keresztény lelkész, és tud evangélizálni az ország egyik legnézettebb csatornáján, és képviselni Amen. Istent, de ugye vannak, akik nem így gondolják el ezt a dolgot, viszont lehetséges, hogy a következő történet az helyre fogja rakni az ő szívükben ezt a tüskét, hogyha fogalmazhatok így. Kérlek, meséld el nekünk, hogy mi indítatott téged arra, hogy te egy ilyen országos szintű, hatalmas televíziós csatornán szerepeljél és részt vegyél egy tehetségkutatón.
4: Mint ahogy az előzőekben is említetted, az én életemben minden egyes dolog, főleg egy ekkora volumenű, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos döntés nem születhetett meg másképpen, csak isteni tanácsra, isteni kijelentésre, és ez sem volt másképpen. Annyit tudniuk kell a hallgatóknak, hogy amint említettem már az elején, hogy én egy zenész családból származom, és ennek okáért rengeteg úgymond ismert, országosan ismert zenész és énekes ismerősöm volt. És a Covid, ehhez vissza kell nyúlnunk a Covid kezdetének az időszakához, ez 2020-ban történt. Isten azt jelentette ki számomra, hogy kezdjek egy olyan riport műsort, hogy ismert személyeket hívok meg, és ezekkel az ismert személyekkel beszélgetek megtérésről, hitről, zenéről, olyan ismert zenészeket vagy énekeseket, akik ugyanúgy keresztények, mint én. És 2010. október 13-án részt vettem egy nemzetközi Zoom konferencián, ahol egyházunk vezetői és nemzetközi vezetői vettek részt. És ott kaptam egy konkrét proféciát, amit én rögzítettem is, dicsőség az Istennek, úgyhogy ez megvan nekem egy körülbelül 2 perc, 7 másodperces hangfelvételen, ahol egy nemzetközileg elismert, sőt nemzetközileg világszinten elismert proféta, akinek a világ legnagyobb keresztény televíziójában, a GAT TV-n volt, 2 évig fő műsoridőben műsora. Ő profétált azt, hogy zenészek vesznek körül, zenészeket lát, akik körém gyűlnek, és zenéket fogok készíteni, dicséreteket, olyanokat, amelyek isteni ikletésűek, és ennek az apropóján felkerestem az én zenész barátaimat, Csonka, Mikit, Mohamed Fatimát, Finucci testvéreket, Havas Lajos volt, aki a vokált csinált, és akkor elkészítettük az Életem értelme című dicséretet Istennek a dicsőségére, és én ezt a dicséretet beneveztem a Szikra díjra, ami Magyarország legnagyobb könnyűzenei keresztény díja, ahol bekerültünk a 3 legjobb dal közé, és hát közel 1 millió forintot nyertünk egy koncert támogatásra, és akkor így tudtunk egy közös koncertet a Megasztár győztes Tóth Verával összehozni, és akkor így indult be a zenei karrierem. Még azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy oroszlán részt vállalt benne a feleségem, ugyanis ő az, aki benevezett ezekbe a tehetségkutatókba, és nagyon érződött, és érződik, hogy Isten mozgatja ezeket a dolgokat. Még annyit el szeretnék mondani, ha most simán Bódi József, mint egy kis városnak a lelkésze, Bubi felmegy egy internetes platformra, legyen az a TikTok vagy a Facebook, és elkezdi hirdetni az evangéliumot. Megnézi 500 ember. De ha úgy megy fel, mint Bubi, aki már egy országosan ismert figura, akkor megnézi 5000 vagy 50000 ember. És ez az evangélium, tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igé által, ez nem mindegy, és úgymond az evangéliumnak a híre így szélesebb spektrumban hirdethető, meg én úgy gondolom a legnagyobb világnyelv a zene. Lehet, hogy egy prédikációt meghallgattak mondjuk ezren, de egy szép dicsőítő dalt meg meghallgatnak százezren, úgyhogy a zene a zenén keresztül nagyon is át lehet adni az evangéliumot, és a zenén keresztül talán még több embert el tudunk érni, és meg tudunk nyerni Isten országának, mint mondjuk a prédikáción keresztül.
3: Amen. Igen, én láttam ezen a csatornán neked egy interjúdat, ahol megkerestek, elvittek vagyis te meghívtad őket, elvitted őket a házadba, főztél nekik, és akkor különböző keresztény dolgokat is láthattunk, ugye többszörösen beszélnek arról, hogy te lelkész vagy, illetve azt is elmondják, hogy imádkozol, mielőtt teszel, és akkor bevágtak róla videót is, hogy mondasz egy áldást az ételre. Szóval abszolút fel tudod egy országos kereskedelmi csatornán vállalni a te hitedet. Sőt, ott volt egy olyan dolog, hogy Rúzsa Magdi művésznő, aki zsűri ebben a tehetségkutatóban, azt mondta rád, hogy te csibész vagy. És visszautasítottad ezt a dolgot. Miért utasítottad vissza azt, hogy te csibész vagy?
4: Hát azért, mert én nem vagyok csibész. 12 éves koromban befogadtam Jézust a szívembe, Isten elhívott, Isten megtalált, és 28 éve hibáim mellett Istent szolgálom, úgyhogy soha nem voltam csibész, és ennek bizonyítéka képpen, igenis felvállalom a hitemet bárki előtt, bárhogy, akár a televízióban is, és amit az előbb említettél, ezt azoknak az embereknek, a kétkedő embereknek, most is láthatták, hogy én ugyanaz vagyok a televízióban, mint itthon, ugyanúgy Istent képviselem, nem a nőkről beszéltem, vagy nem a pénzről beszéltem, vagy nem a világnak a dolgairól, hanem amikor képernyőre kerültem, nem ilyen polgárpukkasztó dolgokat adtam elő, hogy esetleg a nézettséget még jobban gerjesszem, kreáljam magam körül, hanem nem szégyellem a Krisztusnak az evangéliumát, és ott is, itthon is, a munkahelyen is, a televízióban is ugyanaz az ember vagyok, a Bódi József, aki elmúlt már 40 éves, a Bubi, az Istennek a szolgája, és aki bennem él, ami bennem él, én azt képviselem, és bárhol, bármikor vagyok, azt akarom átadni az embereknek.
3: Amen, amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezt velünk. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, és természetesen Bubi lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk. És most arról a bizonyos dalról, amiről beszéltél, ugye, amit különböző sztárokkal adtál elő keresztény dalként, azt fogom most lejátszani, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, kedves hallgatóink.
4: Köszönöm.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélnek.

0: és hogy a feleséged mennyire csodálatosak és mennyire gyönyörűek. Hogy történt az életedben a családalapítás? Befolyásolta a kereszténységed azt, hogy milyen lányt válasz magadnak?
1: Hát abban az időszakban nem. Hát a feleségem, hiszem, hogy majd egy egész ország meg fogja ismerni, de most még egyelőre nem szeretném belevonni őket semmilyen szinten a média világába. Óvom, vigyázom őket, amennyire csak lehet, és majd abban a megfelelő pillanatban fogom őket bemutatni, vagy megmutatni, úgymond a nagy közönségnek, de nem befolyásolta, megmondom neked, vagy nektek őszintén, inkább a szépsége, a kedvessége az, ami az mellett döntött, de mellesleg azt azért el kell, hogy mondjam, amikor már elkezdtem neki udvarolni, és elég komoly szándékaim voltak felőle. Én megmondtam neki nyíltan, hogy én egy keresztény, hívő ember vagyok. Ha én kellek, akkor kelljen az én Istenem is. Ha nem kell az én Istenem, akkor én sem tartozhatom hozzád. Elmondtam neki, hogy mi másképp fogunk élni, ha összeköti velem az életét. Nem fogunk diszkóba járni, nem fogunk inni, nem fogunk nagyvilági módon, főleg a roma szokásokhoz híven, nem fogunk annyira szórakozni, és az irántam való szeretete által, és megértés által, és persze az Isten őt is elhívta későbbiekben, azáltal el tudta ezt az egészet fogadni, és most már nagyon jól megvagyunk ezen a szinten is, nagyon támogatja munkámat, ugyanúgy jár a gyülekezetbe, és itthon is tényleg nem csak, hogy a gyülekezetben valaki úgy viselkedik, hanem itthon is megpróbálunk úgy élni, mint egy tényleg Biblián alapuló keresztény család.
0: Amen, amen, amen. Hogy jöttek a gyermekek? Összeházasodtatok, és akkor jöttek a gyermekek az életedben, akkor te úgy nevelted őket, vagy szabad akaratuk van nekik a hit életben?
1: Szabad akaratuk van, semmit nem szerettem volna erőltetni. Mindent kikértünk az Istentől, tényleg úgy jöttek a gyerekek is, ahogy szerettük volna. Először fiút szerettünk volna, aminek megmondtam, hogy én szeretném adni a nevét, és Bódi Joakim Júda, nem Bódi József lett, nem a nevünknek továbbá, mert ugye a nagypapám is Bódi József volt, édesapám is, én is az vagyok, és a negyedik generáció az már kimaradt, az már bibliai nevet kapott, Bódi Joakim Júda, és az Istentől ki volt kérve, hogy mi fiút szeretnénk először, és 2010-26-án megszületett a kisfiam, azaz jövő héten lesz, vagyis most lesz, bocsánat, most lesz szombaton 14 éves, és 2015 első hó elsején szilveszteri baba volt a Ráhel, Bács-Kiskun megye első babája, de lehetett volna talán még az ország első babája is, több újságnak a címlapján is szerepelt abban az időszakban, úgyhogy nagyon hálát adok Istennek. Próbáljuk őket keresztény módon nevelni, tőlünk nem látnak rosszat, azt látják, hogy imádkozom, azt látják, hogy Bibliát olvasom, de meghagyjuk a szabad akaratot, a szabad döntési jogot, hogy Isten mellett döntsenek,

0: szokták látogatni a gyülekezeti alkalmakat, ugyanúgy jönnek, de a mostani ez a rengeteg információval telített világ, ugye, amit a telefonon keresztül, meg a kommunikációs eszközökön keresztül sugároz feléjük, ez azért elég negatív módon befolyásolja a cselekedeteiket, meg sokszor az Istenhez való viszonyukat is, mert mit tudom én, lehet, hogy inkább valamikor PS-ezik, vagy a telefonon az osztálytársaival beszél, mint hogy eljöjjön gyülekezetbe, mondjuk éppen a nagy gyerekről beszélek. Úgyhogy vannak nehézségek.
1: Természetesen ezzel mindenki küzd szerintem a mai világban, úgyhogy ez nem csak nálatok van így, hanem a fiatalokat most nagyon vonza az internet és helyett, és sok-sok más lehetőség van a gyüli helyett, úgyhogy ez nem egy egyéni probléma. Mik a terveitek a jövővel kapcsolatosan? Mit tervezel? Milyen terveid vannak?
0: Hát így a terveim mindenféleképpen a zenei dolgok köré épülnek most. Elsősorban ezt szeretném megragadni az isteni profécia által, amiben én hiszem, hogy már benne is járok, és nagy része beteljesedett. Szeretnék egy olyan zenét, ha nem is most mondjuk karácsonykor, de a tavasz folyamán szeretnék egy olyan közös dicséretet, ahol Magyarország nagyhírű zenészei, énekesei összejönnek egy közös dicséretre, tegyük fel, nagyon-nagyon szeretném, ha Oláh Gergő részt venne benne, Kökény Attila, Karamell, Patai Anna, Rontó Kitti, Havas Lajos, és még Rácz Norbert, sorolhatnám a neveket az ismerőseim között, vagy akikkel még nem is vagyok olyan szoros kapcsolatban, vagy talán még nem is ismernek, de körülbelül ezek a nevek, akikkel szeretnék ebben dolgozni. Egy nagyon nagy dicséretet összehozni, egy ilyen közös dicséretet, ami az egész országban látható, és ki tudja fejteni hatását, mert olyan emberek vesznek benne részt, akiket az egész ország ismer, és ezáltal tényleg nagyon-nagyon széles körben tudna a zenén keresztül terjedni az evangélium, úgyhogy ez nagyon terveim között szerepel ez a közös dicséret, de mellette mindenféleképpen a zenén keresztül próbálom, vagy próbálnám majd megragadni azokat az embereket, akik még nem ismerik az Úr Jézus Krisztust, és ha ebben támogatnak esetleg az elhangzott zenészek, vagy énekesek, akkor akár mikor bátran kereshetnek ebben a dologban.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán, és bizonyságot tettél, és hogy megosztottad tényleg így a hitedet nekünk. Nagyon-nagyon sok áldást kívánunk neked, a szolgálatodra is, ebben a tehetségkutatóban is nagyon sok sikert kívánok, és hiszem, hogy az Úr meg fogja áldani ezt a proféciát, és ezt a nagy projekt, hogyha összejön, akkor mi mindenféleképpen, mint média, követni szeretnénk majd ezt a szuper dicsőítő dalt, amit említettél.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, hogy lehetőséget biztosítottatok számomra, hogy mindezt megosztjam a hallgatókkal, és én is Isten gazdag áldását kívánom az életetekre, a munkátokra.
1: Amen. Nagyon szépen Amen. Köszönöm. Isten áldjon téged.
0: Áldás. Sziasztok.
1: Szia, szia. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok.
2: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: A zöld politika nem csupán egy ideológia a sok közül, hanem az egyetlen érvényes válasz arra, hogy miként lehet élhető élete az embernek, mondta augusztus 20-ai videóüzenetében Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy véli, Budapest minden eséllyel élhető marad a globális változások ellenére, de ehhez elengedhetetlen, hogy a város erejét ne emészze fel a kormánnyal folytatott folyamatos háborúskodás. Külön kitért arra is, hogy elismerés jár az új kormánynak az uniós források hazahozásáért, mint arról az ATV-be számolt. A főpolgármester határozott lépéseket tett a fővárosban az energiaválság és a hálózati terhelés csökkentése érdekében. Utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű esetleges leállása esetén a leállás teljes ideje alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt több mint 300 fővárosi épületen és műemléken. A Hamas egyik ezredese melletti budapesti tüntetés miatt közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A szervezet mély döbbenettel és aggodalommal értesült arról, hogy engedélyezték a rendezvény megtartását, amely szerintük a palesztin nép melletti szolidaritás álcája mögé bújva, valójában a Hamas terrorszervezetet és annak egyik ezredesét támogatja. A Mazsihisz közleményében kiemelte, a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítése nem képezheti részét a véleménynyilvánítás szabadságának vagy a gyülekezési jognak, és az ilyen rendezvények közvetlenül veszélyeztetik a magyarországi zsidó közösség biztonságérzetét és a társadalmi békét. A szervezet határozottan elvárja, hogy a kormány által meghirdetett antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elve a gyakorlatban is érvényesüljön. A fővárosban újabb hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami 1 fokkal haladja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
3: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
4: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgettem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
3: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
4: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybe kötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
3: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
4: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
3: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a Magyar Nóta esetében?
4: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
3: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
4: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
3: Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a prímásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
4: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
3: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
4: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
3: Milyen kihívást jelentett egy videóklipnek az elkészítése?
4: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi négy, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
3: És a helyszíneket ki választotta ki például?
4: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
3: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
4: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelki ismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
3: A videóklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
4: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva és énekeltek, és az apai nagymamám a lábára ültetett és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Vagy Sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok voltak, amik legjobban hatással voltak.
1: Igen, és akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanár bácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenbe, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiúkórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát

0: hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, hát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltese sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és őnála már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a Kottát, megismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a Kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem Kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
1: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
0: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánénekszakra felvételizni. És nem bánom.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátó egységekbe, ahol cigány zene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcában meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni, vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátó egységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát, valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
2: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Erős honvédségre van szüksége Magyarországnak, mert a béke megőrzéséhez nem csak diplomácia, hanem saját védelmi képesség is kell. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök augusztus 20-án Budapesten a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson. A kormányfő szerint a frissen avatott honvédtisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, hiszen Európában háború van, miközben a világ kiszámíthatatlanabbá vált, és a hadviselés technológiai fejlődése is rendkívüli ütemben zajlik. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg, azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter az államalapító Szent István király ünnepén rendezett állami esemény nyitó programján. Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-ai üzenetében a Duna szinte kiapadt medréből üzent, jelezve, hogy a klímaváltozás már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság. Ünnepi videójában Budapest zöld átalakítását és éghajlati ellenálló képességének erősítését jelölte meg a legfontosabb feladatként, egyúttal bemutatva az uniós forrásokból induló nagy beruházásokat. Beszédében élesen bírálta az elmúlt 16 év kormányzása,